A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás mese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukásmese Rádió. Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukásmese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tamás Zsuzsa, amikor Ciszt behamták. Számos oka lehet annak, hogy egy plüssmacskát Cisztnek hívjanak. Például, ha a gazdája még kicsi, és nem akarózik neki kimondani cica. Vagy, ha a gazdájának anyukája hegedű tanár, aki otthon is fogad tanítványokat, és sűrűn hangzik el, fisz, cisz, gisz, disz, ajsz, ejsz, hisz, vagy ha egyszerűen ez a neve. Cisz esetében éppen erről volt szó. Erről mind egyszerre. Cisz egyébként nem közönséges plüssmacska volt, hanem Kissaci plüssmacskája, egyébként pedig kesztyűbáb. Kissaci kezére még nagy, apáira kicsi, épp anya kezére illett. Épp anya kezére, épp Kissaci kezébe. Kissaci imádta szorongatni, szagolgatni, elalvás előtt a szemére borítani. Anya csak akkor vette a kezébe, pontosabban a kezére, ha baj volt. Olyankor Cisz félig anya hangon bármit el tudott magyarázni, amit anyának és apának nem sikerült. És mindig meg tudta vigasztalni Kissacit. Egyszer azonban éppen az volt a baj, hogy Cisz eltűnt, elveszett. Ez nem is baj, ez tragédia. És éppen ekkor nem lehetett hozzábújni, éppen ekkor nem mondhatott semmi vigasztalót. Kissaci életének egyik legszomorúbb napja volt ez. Pedig nagyon is vidáman indult. Anyával elhatározták, hogy felülnek a kedvenc buszukra, és lebuszoznak a kedvenc könyvvásárukra. Na jó, Kissaci még nem sok könyves forgatagban vett részt, ha csak nem számoljuk a tavaly karácsonyi tömeget a könyvesboltban, de azért ő is remek ötletnek tartotta a buszozást, főként, hogy anya azt ígérte, keresztül mennek az Oroszlános hídon. Kissaci szerette az Oroszlános hídat, még ha kicsit tartott is az oroszlánoktól. Nem behamnak? Kérdezte egyszer még kisebb korában, és ez szállóigévé vált a családban. Nem behamnak, ígérte például anya apának, amikor állásinterjúra készült, és apa már is jobb kedvel lépett ki az ajtón. Anya fenyegetően is tudta mondani, most már behamlak, de senki nem ijedt meg tőle igazán. A tanítványai ilyenkor elnézően mosolyogtak, Kissaci pedig előzékenyen odanyújtotta a karját, mert kifejezetten szerette, ha anya egy kicsit behamta. Szóval anya azt ígérte, hogy keresztül buszoznak az Oroszlános hídon, és ez önmagában remek mókának ígérkezett. Kissaci már az alagútban elkezdett izgulni. Mindjárt jönnek az oroszlánok, hiába tudta, hogy csak szobrok, egy kicsit még mindig fél tőlük, de Cisz olyan viccesen bújt az ölébe, és olyan gyámoltalanul nyávogta, hogy fél a behammolástól, hogy Kissaci azonnal nagylánynak érezte magát, és kedvesen súgta Cisz fülébe, ne félj! Az alagút sötétje egyre világosabb lett. Kissaci egyre szorosabban ölelte Ciszt. Amikor a busz begördült a megállóba, anya felkiáltott. Ott van apa! És egy hirtelen ötlettől vezérelve leszálltak. Apa épp hazafelé biciklizett, az út másik oldalán taposta a pedált. Kissaci hiába kiáltott neki, a hangja elveszett a forgalomban. Talán a körforgalom közepén fejüket kecsesen forgató virágok intettek apu felé, vagy az egyik oroszlán farka lendítése volt, netán a Duna felől jött egy könnyű sóhaj. Bármi volt is, valami arra késztette apát, hogy felpillantson az elmélyült kerekezésből és balra nézzen. Ekkor vette észre anyát és Kissacit. Még éppen fel tudott gurulni a járdára, kicsit lihegve és nagyon mosolyogva várta be őket. Hát ti? Kérdezte csodálkozva. Gondoltuk, lenézünk a könyvvásárra, de az is jó, ha csak sétálunk egyet, mondta anya. Akkor gurítsuk haza ezt a király kisasszonyt, javasolta apa, és beültette kis Sacit a biciklire szerelt gyerekülésbe. A hintó előállt! Kis Saci szeretett a gyerekülésben utazni, legalábbis egy ideig. Mire hazaértek, már épp nem szerette annyira. Kicsit unta az ötyögést, kicsit nyomta az ülés a popsiját, kicsit nyűgös is volt, nagyon nyűgös volt. Cíz, motyogta a szemét dörgölve. Anya elsápadt. Egy ideig szó nélkül kutatott a táskájában, aztán remegő hangon így szólt. Nem tudom, hol van Cíz. Attól félek, fennmaradt a buszon. Apa felváltva fürkészte anya és kis Saci arcát, vajon kit kell hamarabb vigasztalni. Cíz? Kérdezte kis Saci, de nem sírt, anya szeméből viszont kigördült egy könnycsepp. Visszamegyek a megállóba, körülnézek, mondta apa. Ti addig próbáljatok meg pihenni. A délutáni pihenő még csak-csak sikerült Cíz nélkül, mert kis Saci olyan fáradt volt, hogy szinte azonnal elaludt. Apa viszont rossz hírrel tért haza. Nem találta meg Cízt. Az este keservesen indult, és úgy is folytatódott. Kis Saci sírt. Másik cica nem volt jó. Másik kesztyűbáb nem volt jó. Mese Cízről nem volt jó. Anya szerint sem volt jó, neki is rögtön sírhatnékja támadt. Még leginkább anya volt jó, a karjában el lehetett aludni valahogy. Apa megígérte, hogy reggel újra legurul az oroszlános híthoz, és tűvé tesz minden négyzetcentimétert, hát ha leszálláskor hagyták el Cízt. Ha pedig a buszon maradt, érdeklődik a talált tárgyak osztályán is. Biztos van ilyen. Másnap reggel apának első dolga volt nyerekbe pattanni, és ígéretéhez híven tűvé tenni az oroszlános híd előtt minden négyzetcentimétert, amerre csak anya és kis Saci járt, sőt, még azt is, ahol nem. És milyen jól tette, hogy egy kicsit jobban körülnézett. Cíz ott lapult a 0 kilométer kőben, onnan kukucskált kifelé. Kicsit, mintha piszkosabb lett volna, mint általában, de kétségtelenül ő volt az. Hát téged aztán jól behamtak, nevetett apu, és olyan gyorsan tekert haza Cízzel, hogyha ez egy kerékpárverseny lett volna, egészen biztosan megnyeri. Cíz csodálatos megkerülése után apa és anya megbeszélte kis Sacival, hogy Cíz többet inkább nem utazna sem buszon, sem villamoson, inkább mindig megvárná kis Sacit az ágyban, mert nem biztos, hogy még egyszer ekkora szerencséje lenne. Viszont apa is és anya is remek történeteket eszelt ki, hol is járt Cíz azon a bizonyos éjszakán, amit kis Sacitól távol töltött. Anya meséjében Cízt az egyik oroszlán vette észre a hídról. Megvárta, amíg elnéptelenedik az utca, leszökkent a hídról, hatalmas tappancsain kecsesen odalépdelt hozzá, kitátotta a száját, és behamta, kérdezte kis Saci. Épp csak egy icipicit, felelte anya. Épp csak, hogy óvatosan megfogta a grabancánál, így emelte fel a kicsi macskát a földről. Tudod, az az oroszlán távoli rokon a Cíznek, hiszen ő is macska, nagy macska. Ezen kis Saci szívből nevetett. Apa meséjében pedig Cíz egészen különös kalandokba keveredett, utazott térben és időben, a 0 kilométer kő pedig nem volt más, mint egy időkapu, amely behamta, kérdezte kis Saci. Be! Vágta rá apa, de rögtön meg is magyarázta, hogy ez az erős gravitáció miatt történt, és Cíz inkább csak beleszédült a nagy nullába, minden esetre egyáltalán nem fájt neki, és aztán egy másik dimenzióban találta magát, ahol... Apa hosszasan mesélt a másik dimenzióról, anya pedig Cíz távoli rokonairól. De bármilyen izgalmas volt is Cíz oroszlán szájban megtett városnéző körútja, bármilyen szédítő a csillagközi utazása, mindkét mese csak egyféleképpen érhetett véget. Cíz csak ámult, bámult, de egy idő után már nagyon hiányoztál neki. Nagyon? Kérdezte kis Saci. Nagyon, felelte egy emberként apa és anya. És akkor kis Saci ásított egy akkorát, hogy majd behamta őket, és Ciszt átölelve álomba szenderült.

Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Fecske László, a csiga háza. Előadja ifján Bazsinka József. Milyen háza lehet a csigának? Benne a rokonok vajon táncot járnak? Van-e benne nappali, spuccos fürdőszoba? Bezárja a házát, ha megy valahova? Van-e tévéje? Olvas-e lefekvés előtt? S ha elromlik valami, hívat-e szerelőt? És ha beteg, ha magas a láza? S az orvos menne, de zárva a háza? Az emeletre vajon csiga lépcső vezet? Az egész lakása zárt övezet? Bizonyára otthonos nagyon, az ára pedig kész vagyon. De sajnos törékeny, mint egy váza, ilyen lehet a csiga háza.
2: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Bolyák Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István Pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít. Egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla. Erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, két ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. Mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz. Majd, még az eső is elaludt. Mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi, nem hull semmi, csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen Pompom ásítozott, előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítozva megszólította. Szia, Picúr! Hova rohansz? Picúr álmos szemmel felpislogott. Szia! Az iskolába!
4: De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék.
3: Pompom legyintett.
4: Te legalább jársz. Én meg mindjárt... Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok.
3: Picúr bólintott egyet lassan.
4: Nagyon lassan.
3: Elkísérhetsz. Na, mi lesz már?
4: Lomhább vagy, mint egy étcsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lábam.
3: Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról.
4: Várj, van itt valami.
3: Ez az, most megvagy. Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden?
4: Eldobhatod, dünnyögte Picúr.
3: Ez a világ leglustább fa levele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek.
4: Pompom lepöckölte Picúr fejéről a falevelet. Majd ráült, mint egy sapka.
3: És senki, de senki se tudta, hogyha Picúr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is.
4: Haj, Pompom! Nem tudom, te hogy vagy vele, de ez a búbánatos idő beszivárgott egész a szívembe, és én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is.
3: Hát igen, bólogatott Pompom.
4: A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás,
3: ez még semmi. Hogy semmi?
4: Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás.
3: Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás?
4: Hajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít. Bizony, ásító szörnyeteg még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele. Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele. Ugyanis most kezdődik ásító szörnyetek munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló. Nem, nem. Ha itt az idő, bizony átjön az üveghegyen túról, és neki lát. Mikor jön át az üveghegyen túról? Minek lát neki? Hát a munkának. De az már nem munka, hanem hivatás. És mi a hivatás? A lomtalanítás. Picur álmosan elmosolyodott. Talán a lomtalanítás. Nem, nem, dehogy. Nem ószeres ő. Lombot talanít. Vagyis levéltelenít. Érted már? Látom, hogy nem érted. Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét. Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt. Picur félbeszakította. Ásító nem keveredte össze a dolgokat? Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papír sárkányról, meg sárkányvasútról, de ásító sárkányról még nem hallottam. Biztos, hogy van ilyen. Pompom kicsit megsértődött, még a hangját is fölemelte. Persze, hogy van. Ne szólj közbe folyton, inkább figyelj! Picur bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe. Bár az igaz, hogy nem volt mindig, vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük. Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, és mikor már minden sértést meg becsmérlést elmondtak, s több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan, vidáman, és nagyon meg volt elégedve a világgal. Tehát múlt az idő, és egyszer csak a sárkányra nagyon szomorú napok következtek. Hogy nem, egyre kevesebb lett a királylány, és a lovagok meg a vitézek is nagyon megritkultak. Aztán, hogy nagyon sokáig nem jött egy lovag se, de még egy icipici se, a sárkány nagyon

0: Lakás teljesen elhatalmasodott rajta, és nem elég, hogy elhatalmasodott, még a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement, úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet, és csak búsult meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott, meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett. Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami. Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk. Világos, mint a vakablak. Hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá! El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikcakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg meresztette a szemét, nem látott egy lovagot se, de még csak egy iciri-picirit se.
1: Hova csodába bújtak,
0: morogta, mintha a föld nyelte volna el őket. Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott.
1: Na végre előbújtatok, gyáva kukacok, hó, haó!
0: De a gyáva kukacok, a remegű térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak.
1: Álljatok meg, barátocskáim!
0: Bömbölt utánuk nyájas hangon.
1: Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló. Hehe, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam.
0: De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak. Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot.
1: Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsisztunk már. Hé!
0: De bizony az emberek erre se hallgattak. Ész nélkül menekültek. Bezárkoztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt. Ásító meg lógatta a fejét, meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni. És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja. Hogy miért nem futott el? Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpölt fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy csak akartak egyszerre lehulni. Ásító szörnyeteg szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított. Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd amoda, és hatalmasat kórjantott örömébe.
1: Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad!
0: Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
1: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg. Valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
0: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
1: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kisváros ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok, egy kisváros utcaseprő mestere.
0: Ásító szörnyeteg elszontyolodott. Fancsali képpel kérdezte.
1: Hajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
0: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek, az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve.
1: Ásító szörnyeteg sápítozott, letottyant a fenekére. Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
0: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába. Majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz, ezt tudod. Most jön a szakma. Mikor kifújod, ide lehelj, a kiskocsiba. Világos? Ásító szörnyetek érdeklődve figyelt, s lelkesen bólogatott. Világos. Majd kitátotta a száját, óriásit ásított. A fejét felfelé tartotta, s a falevelek mind a szájába repültek, mint egy hatalmas porszívóba. Teli szájjal a kiskocsi felé fordult, és belefújta a leveleket.
1: Így jó?
0: Kérdezte büszkén. Hümmögött Hörpentő Dániel, mert nem akarta elkapatni az utcaseprő tanoncot. Elsőre megteszi. Ám ásító szörnyeteg egy ilyen icipici dicsérettől is boldog lett. Boldog és buzgó. És nem tolhatnám a kiskocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
1: Úgy látom, van kedved a szakmához,
0: dicsérte meg Hörpentő Dániel.
1: Tolhatod.
0: Ásító szörnyeteg ragyogóképpel tolta a kiskocsit, s elégedetten rikkangatott közben.
1: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka.
0: Ettől fogva Hörpentő Dániel mindig együtt járt ásító szörnyeteggel, aki nagyon komolyan vette az új szakmát, s nem össze-vissza, hanem tervszerűen ásítozott. Tiszta is lett a város, hogy csodájára jártak messzeföldről, ők pedig kaptak egy csomó oklevelet és dicséretet. Picúr mosolyogva hallgatta a mesét. Nagyon érdekes volt, teljesen elmúlt az ásításom. Majd a torony órára nézett.
2: Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk!
0: Az iskola kapujában elbúcsúzott Pompomtól. Pompom felugrott egy ágra, s onnan kiáltott.
1: Iskola után megvárhatlak?
0: Picúr visszaintett a kapuból.
1: Megvárhatsz, de ne ásíts!
3: Csukás Mese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukás Mese Rádió.
6: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Egy nagyon fura dal következik. Majd meghalljátok, hogy miért is mondom ezt.

0: Móra Ferenc, mese a kis Gidóról. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Hol volt, hol nem volt. Kristálypatak mellett volt egyszer egy gyöngyliget. Abban a gyöngyligetben volt egy ezüstfa. Annak az ezüstfának rengőringó ágán volt egy aranytollú madár. Annak az aranytollú madárnak volt egy nagyon okos íródeákja. Az a nagyon okos íródeák mindig ott ült a fa alatt, aranyos karos székben, előtte volt egy nagy könyv, abba a nagy könyvbe mind beleírta, amit az aranytollú madár dalolt. Itt van ez a könyv éppen a kezemben. Elmondok nektek belőle egy szép mesét a kis Gidóról. Nagyon szerette ezt a kis Gidót az édesanyja, az öreg kecske, mert ez az egyetlen fia volt csak. Féltette még a fúvó széltől is, friss hajnali harmadban fürdette meg minden reggel, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge arcocskáját, pillangós mezőről selyemfüvet hordott neki, ezzel etetgette. Úgy szerette, hogy ki se lehet azt mondani. Nem is hívta másképp, mint drága szemefényének, édes cukrocskájának. Vart neki szivárvány szín labdát, s labdázgattak együtt kerek erdő szélén, mert majd el is felejtettem mondani, hogy ott laktak zöld fák között fehér kis kunyhóban. Hozott neki a vásárból fütyülős lovat kerekest, húzogatta, vonogatta a kis Gidó, nagy örömet elt benne. Jávorfából metszett ágat, csinált belőle furuját, s megtanította furujázni. Olyan szép nótákat fújdogált el rajta a kis Gidó, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót, fáról fára szögdelve oda mentek a fehér kis kunyhóhoz hallgatni a furuja szót. Még a pintyőke is, a rigó is szívesen hallgatta. Mind azt mondták, hogy a kis Gidó szebben tud furujázni, mint a juhászbojtára napsütötte halmon. Azt a nótát is tudta, hogy zöld erdőben, sík mezőben lakik egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, de szépen jár. Édesanyja, az öreg kecske, nem tudott hova lenni örömében. Ezerszer is megcsókolta, ahova csak lépett a kis Gidó, virágot szórt az útjára. Me! Szólalt meg egyszer a kis Gidó, fejét az öreg kecske fejére hajtva. De jó is vagy te, édes anyuskám, úgy szeretsz te engem, mint galamba tiszta búzát. Me! Rubintocskám, gyémánt csillagocskám, hogy ne szeretnélek, mikor olyan szófogadó, engedelmes kis Gidó vagy. Most pedig elmegyek pillangós mezőre füvet szedni. Elfogyott az elemózsiánk. Zárd be jól az ajtót, be ne eresz senkit, akárhogy zörget, mert hát ha a nagyfogú farkas jön és elvisz a barlangjába. Hallod, hogy ordít most is a sötét erdőben? Itt terem, hízelgő szavakkal kér, hogy bocsásd be, de be ne erezd. Elment az öreg kecske. A kis Gidó jól bezárta az ajtót, és elgondolkozott azon, amit az édesanyja mondott. Egyszer csak kopogtat a nagyfogú farkas. Szelíd, szép szavakkal beszél be kívülről. Gidócskám, Gidócskám, tubicám, kincsecském, rózsafán született kedves kicsi kecském, erez be, bocsáss be, aranyos szép szentem, zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem. De a kis Gidó nem hitt a mézes mázos szónak. Édesanyja intése csengett a fülébe, nem nyitotta ki az ajtót. A nagyfogú farkas a fejét csóválja, kerül, fordul egyet, megint csak kopogtat. Gidócskám, Gidócskám, gyönyörű madárkám, fürge kis halacskám, gyönge violácskám, erezd be, bocsáss be, tudom, örülsz mostan, arancs katujába sárga cukrot hoztam. Beszélhetett a koma akármilyen szépen, a kis Gidó csak nem bocsátotta be, mert a fülébe csengett az édesanyja intése. A nagyfogú farkas újra csak a fejét csóválja, kerül, fordul, kettőt, hármat, s megint csak visszatér. Gidócskám, gidócskám, gerlicém, mókuskám, csillagom, rubintom, angyalom, babuskám. Erezd be! Pántlikát hoztam a nyakadba, szép piros pántlikát, ezüst csengő rajta. Hiába volt minden kísértés. Azokra a hízelgő szép szavakra, aranyos ígéretekre nem nyílt meg az ajtó, mert a kis Gidónak csak az édesanyja intése csengett a fülébe mindig. A nagyfogú farkas haragosan morogta magában. Lám, lám, ennek a kis Gidónak több esze van, mint gondoltam. Bizonyosan megtanította az édesanyja, s annak fogadja így a szavát. Nem is próbálta meg többször, neki iramodott az erdőnek. Ideje is volt elillanni, mert az öreg kecske hazafelé jöttében megtudta, hogy mi történt. Szaladt egyenesen a vadászbácsihoz, akinek jó puskája volt, és aki a kecske családot nagyon szerette. Mikor zöld fák között a fehér kis kunyóhoz értek, a nagyfogú farkasnak már híre hamva se volt, de azért a vadász csak nem nyugodott addig, míg a nagyfogú komát meg nem találta a bokrok közt. Bum, bum, koma, jó napot! Szólt a puska jó nagyot. De a farkas nem adta vissza a köszöntést, mert nyikkani se tudott már. Bezzeg aztán nagy vigasság volt. A kis Gidó édesanyja nyakába borult, sírt, rít örömében. Az öreg kecske ezerszer is megcsókolt a szófogadó fiacskáját. Mindjárt meg is fürdette friss hajnali harmadban, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge orcácskáját, pillangós mezőről hozott sejemfűvel etetgette. A kis Gidó aztán elővette a jávor furuját, olyan szép nótákat fújdogált el rajta, hogy a mókusok mindott hagyták a mogyorót, oda mentek hallgatni a furuja szót. A pintyőke is, a rigó is hallgatták, minden nóta után ezt dalolgatták. Éljen soká a Gidó! Nincsen tovább, vége a mesének. Aki szebbet tud, mondjon szebbet. Majd megírom az íródeáknak, az íródeák meg majd megírja az aranytollú madárnak.
0: A mese a kis Gidóról című mesét hallottátok.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk odavetődött a gúnyhója, azaz a kúnyhója elejbe.
3: Hé, szettevette rossz különcei, megálljatok csak, hadd kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
2: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
3: Hihi, szélhorta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
2: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
3: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét eszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
2: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fáit senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogy ne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralmafája éppen a lábam elé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, és áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
3: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
2: Gyerem, beszedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
3: Hí, öcskocs! El nem eresztelek, addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
2: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
3: Ide nézzük se!
2: Csapott a vállamra Gilice bácsi, és rámutatott egy őszi barackfára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem. Akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
3: Hé! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
2: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolgottam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülötte, s mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is odajárt a fa alá. S nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
3: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a száznak, akkor elmehetsz oda, ahol a barcakad. Ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
2: Kisború Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert Kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna, hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gilice bácsi akkorát süvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
3: Jaj, neked, kisborús Sós Imre!
2: Csikorgatta a fogát Gilice bácsi.
3: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
2: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, s elrikkantotta magát.
3: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
2: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög, motoszkál itt, Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, s hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, beteg szemű kisgyerek csúszott-mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolykosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe Vézna kis kacsóját.
4: Bajack, Bajack!
2: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szál ember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellalakasztotta a szavát.
3: Hát, Nini, te vagy az, kisborús Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam, míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
2: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió.
1: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor 2 hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukásmese Rádió.

0: Barna Béla bácsi bement a boltba, bekente bajuszát büdös barna bokszal. Csendes csiga csinosítgat kicsi csodás házacskáján. Csóri csóka császkál, Csősz Csaba csabai cserepén. Minden ember ember, de nem minden ember emberséges ember. Csalitban csicsergés, csattogás, csörgedező csermely csobogás, csonka cserfán, csúf csóka cserreg, cserkész fiúk csapata cseveg, csokrot csinálnak csillagvirágból, csípéseket csalnak csalár csalámból, csiga csöndben csúszik csicsóka csúcsára, csipkés cserlevelen, cserebogár csápja. Kedden kedvem kerekedett, kereket kereken kerekítettem kerekre. Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom, kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom.
1: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mesebandinak. Egyszer a szegény ember a táltos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli táltos aranyhintóba vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkombokron 7 leszedelmen keresztül. Legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol soha sincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is. Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék 2 ilyen táltos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van mit. Ez a kukoricaszár, a csutka, ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi, kezd egy gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Ó, még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutka paripáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutkaparipákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutkaparipák felébresztették. Jössz velünk, kis gazdánk! Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia. Az aranyrétre.
4: Megyek!
3: Ugrott fel Bandi. Pszt, csendesen, föl ne költs valakit. És jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára. Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutkaparipa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt a két csutkaparipa helyett, gyönyörű 2 tátos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A tátos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten. Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek, kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
4: Akarom,
3: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia. Akkor maradj itt, amíg legelünk. Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet. Bandika szomorúan nézte. Egyet se búsulj, kis gazdák, holnap estére ismét kinő. Most pedig ugolj fel és vágtassunk. Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a héttengert, az örökóbirodalmát, a tüzetvető hegyek láncán át eljutottak a lészhegyek közé, onnan az ezüsthegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója. Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert. Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Kurum sötét színe volt, a hulláma meg 7 torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak, és átrágult rajtuk. Bandika csuromvizes lett. Amikor a 7. hullámot törték át, megcsúszott, és leesett a paripára. De akkor ott elment a másik paripa, és kimentette. Kapaszkodj a sörényembe! Most már csak egy hullámhegy van előttünk. Valóban úgy volt, mert amikor áttörték, egyszerre vége lett a háborgó hullámoknak, és a víz, a tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kék színű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kék színű fű nőtt, kék színű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik nefelejtskék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átvágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt 7 kék királylányával. 100 kék katona fogadta őket körbe, amikor beléptek a kék király kék birodalmának kék fővárosába. Kék ország kék királya parancsolja, hogy gyere velünk a várába, lépett elő az egyik katona. Köszönöm kék ország kék királyának megbízását, vezessetek hát hozzá, mondta Bandika bátran. A kék katonák elvezették a kék várba, ahol a kék ablakokon égszínkék ruhában 7 kékszemű királylány csodálkozott a jövevényen, mert eddig még senki emberfia nem tudott átjönni a fekete tenger háborgó fekete hullámhegyein, pedig sokan megkísérelték. Bandit a kék király kék trónterembe vezették, ahol kék királyi székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent. Üdvözöllek idegen kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat. Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és 2 jó csutkaparipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
5: Keblemre, kedves kis vendégem!
3: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni. Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk!
5: Hívjátok 7 kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
3: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb kékszemű kék királylányt kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
5: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
3: Bandi gyorsan elbúcsúzott Kékország kék királyától, meg a 7 kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
5: Várunk,
3: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is, mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszágoldottak, hogy messze maradt mögöttük kék ország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja.
5: Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap.
3: Igaza van, édesapám, akinek 2 ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A 2 csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente. Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király
5: kék birodalmába, a hét kék királylányhoz, akik lakomával várják.
2: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Jaws.
1: Halihú!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
5: Mihály Pliackovszki. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
4: Ért egyszer két strucc fióka. Fúj és pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére pfúj sem volt különb. Ama, a strucc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz? Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a strucc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A strucc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen fúj. Ama, a strucc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót, egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama strucc mama életének legboldogabb napja.
3: Csukás
0: A Csukásmese Rádió. A gyerekek rádiója.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Fazekas Anna, öreg néne őzikéje. Mátra alján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska setes uta, rátévedt az országútra, megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke, arra ballag öreg néne. Ölbe veszi, megsajnálja, hazaviszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mint ha volna édes anyja. Cilicica, bodri kutya, mellé búvik az ugolyba, tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul a gida lába, elmehetne ő az ősz bálba, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme bús szomorún, csüng a távol hegykoszorú. Reggel bíbor napsugarak játszanak a felhők alatt. Esti szellő ködöt kerget, dombok, lankák üzengetnek. Vár a sarjú, gyenge hajtás, gyere haza, gidapajtás. Könybe lábad az ősz szeme. Nagyon is visszamenne, csak az anyja úgy ne várná, csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, hol selyemfű, puha pázsit, tarka mező, száz virága, ősztestvérkét hazavárja. Ahol mókus ugrabugrál, kopácsol a tarka harkály, vígan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hangja. Várja patak, várja szellő, kék ég alján futó felhő, harmadgyöngyös harangvirág, vad árvácskák, kékek, lilák. Öreg néne megsiratja, viszont dehogy mégse tartja. Kiki lakik hazájában, őz erdőben, ember házban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja, éj boldogul, őzgidácska! Lassan lépdel, csendben ballag, kattan ajtó, zörren ablak, onnan lesi öreg néne, kis gidája visszanéz-e. Azontalan állatkája egyre jobban szaporázza, s olyan gyorsan, mint a villám, fenterem a mohos sziklán. De a tetőn, hegygerincen megfordul, hogy búcsút intsen. Ég áldjon, rét, kicsi csalit, s mint a szél, eliromodik. Nyár elröppen, levél sárgul, lepereg a vénbükk fáról, óborul már házra, rétre, egyedül él öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, nem felejti a kis gidát. Fordul a föld egyszer, kétszer, zörgetnek a kerítésen. Kitekint az ablakrésen, kikopogtat vajon éjjel? Hold ragyogja be a falut, kitárja a kicsi kaput. Ölelésre lendül karja. Kis gidácska, meg az anyja áldogálott. Beereszti, szíve dobban, megismeri. Őz mama lett a kis gida, az meg ott a gida fia. Eltörött a melső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. Puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiacskája. S köd előtte, köd utána, belevész az éjszakába. Gida lábát két kezébe veszi lágyan öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre. S mire a tölgyről lehull a makk, a kicsi bak, az a ballag. Mátrai falu széle, kapuban ül öreg néne. Nincs egyedül. Miért is volna? A fú, a fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek, látogatni elel jőnek. Télen, nyáron, évről évre fejük hajtják az ölébe. Falu népe is szereti. Kedves szóval becézgeti öreg nénét, s azóta így nevezik, őz anyóka. Piros pipacs, szegfű, zsája virít háza ablakába. Nagy köcsökben, kis csuporban, szivárvány szín száz csokor van. Egyiket Gál Péter hozta,
másikat meg Kovács Julcsa, harmadikat Horváth Erzsi, úttörő lesz valamennyi. Vadvirágnak dal a párja, énekszótól zeng a háza. Oly vidám a gyereknóta, neve sír is őz anyóka. Mátraján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, mese őrzi arany szívét. Gidára vár sós kenyérke, kalács cipó apró népre, egyszer te is légy vendége, itt a vége, fuss el véle!

0: jót eszem, ha bebújok, éhezem. Barlangból kinézzek-e, fák közt szétfürkészzek-e. Lesz-e málna, odú méz? Ez a kérdés de nehéz.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás István. Jó étvágyat. Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold. A legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük el az hánkat, nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csámcsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted?
4: Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti.
3: Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles, és ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el?
4: Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás.
3: Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fedekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apró ravagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros, szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért.
4: Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk. Ogrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész. Igen, igen, tartsuk a kezünket az asztalon.

0: nyugalom. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész. Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátunt. Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
1: Kótyavetye megmondja a tutit.
2: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
3: Kótyavetye megtréfál titeket.
2: Ma a kedvenc állataimat mutatom be nektek. Legyen az első a hóbagoly. Azért szeretem ezt a madarat, mert fehér, mint a hó. Sajnos csak télen találkozhattok vele, mert nyáron elolvad. Nem is igaz, megtréfáltalak titeket? Másik kedvencem a mosómedve. Elég mókás állat, mert minden nap kimossa a ruháját. A mosómedvének nincs is ruhája, és nem is mos, és nem is medve. Ezt az állatot csak azért nevezték el így, mert hasonlít a medvére, és olyan mozdulatokat tesz, mintha mosna. De lássuk, mi a helyzet a citromsármánnyal. A citromsármányt bele lehet csavarni a teába. Na, ezt nem hittétek el, ugye? Jól is tettétek, mert nem igaz. Ezt az aranyos kismadarat azért hívják így, mert szép sárga, mint a citrom. És amúgy a kedvenc étele a dili bogyó, dili nélkül. Szóval a bogyó. Nyár elején mindig belefutok néhány szál ökörnyálba. Ezek az ökrök annyit nyáladzanak, fúj! Az ökörnyál nem is az ökörnyála, hanem a kicsi utazni vágyó pókok pókhálója. Így könnyen elrepíti őket a szél messzi vidékekre. Egyszer én is kipróbálom. Jól megtréfáltalak titeket. Nektek melyik tréfa tetszett a legjobban?
1: Műsorajánló következik.
4: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma Csukás Istvántól egyik kedvenc versemet fogom elmondani nektek. A kutya első verse. Asztal alatt sűrű homály, asztal alatt kincses bánya, rég feledett kéziratok, közöttük a gazdi lába. Mivel minden zugot elönt a sok telefirkált papír, ez meg milyen foglalkozás? Szegény gazdi egész nap ír. Közben nyög, meg sóhajtozik, és füstöt fúj, mint a kémény. Ködös szemmel hova bámul, dől belőle a sok élmény. Jön a kutyám szimatolva. Ő most egy nagy nyomozó ebb, fölfedezi a világot, és most az orrával főleg. Megtelik az orrsövénye, minden szagot külön választ. Csípőst, fanyart, dohost, szúróst, felsorolni ki tudná azt. Csodálatos szimatával betalál az asztal alá. Futólagos üdvözlésként a lábam puhán megnyalál. Majd mindkinek megtelt orra, s rájött, hogy van éles foga, rákcsál, mar, tépa homályban, nagy szuszogva és morogva. Én csak félig figyelek rá. Markában tart még az ihlet, nem a lábam rágja, érzem. Hát akkor mit rákcsál itt lent? Lenézek, a szája tele, rövid verssel, hosszú verssel, bűntudatos szemmel néz rám, most mi lesz? Ugye nem verszel? Rágd át magad, de ne nyeld le, szólok, hát ha beteg leszel, a vers, a lélek étke, s jobb, ha te még kolbászt teszel.
0: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések rajongója. Ma egy olyan kérdést teszek fel, ahol a megfejtésben a rím is segíthet. Így hangzik. Gyümölcs vagyok, édes vagyok. Ha megértem, piros vagyok. Télen jól elrejt a kamra, mi is volnék, ha nem? Édes, piros gyümölcs, amit télen is fogyasztunk, és a neve rímel a kamra szóra. Már is tudjátok? Ez remek! Igazatok van! Ez bizony az alma! Nagyon ügyesek és okosak vagytok! A következő találkozásunkra valami nehezebb feladvánnyal kell előrukkolnom.
1: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok! Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
2: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet. Vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút. Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát. Szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rét ad szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát. Tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a víz levitte a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
3: Halihú!
4: Jó reggelt, hétalvó!
3: Hasatokra süt a nap!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Polgár Regina vagyok, 13 éves, és Porosztóról érkeztem. Benke Rita, piros kalap. Igen, egy piros kalap csillagokkal, az kellene nekem. Egy piros, mágikus kalap. Egy piros kalap aranyló kacagó csillagokkal. Mit nekem a vicsorgó pink, a habos ragadós rózsaszín, a hebrencs zöld és kacagó sárga? Nem kell a kék sem, a mindenség atya. Nekem piros kalap kell. Piros, mint az élet. Az ám a szín. Sustorgó meséket sző, mint a vér, beborít, mint a születő nappaplana, szikrázik, mint a nyugati ég színjátszó illatos színpada. Szerelem, rózsa, vörös köd, lubogó láng, izzó parázs benne a kalapban. Egy piros kalap, az kell nekem. Elbűvölhetlek vele, ha felteszem. Ha fáradok, öblibe feketek, és szomorúságon belerejthetem. Gyengéden hűti lázas homlokom, melegít, ha szeretetlen vacogok a varázslatos, piros kalapom. Egy piros kalap aranycsillagokkal. Hasamban zengi harang kondulása. Egy piros kalap segít, ha bicsaklik bennem a ritmus, a dallam, eltüntet, ha bántasz. Láthatóvá tesz, ha az kell, hogy láss, vagy alábújhass. Mellém, az én piros varázskalapomba. Egy piros kalap az kell nekem. Vele összeszedek vad indulatokat, kézen fogok elszabadult erőket, egy piros kalappal semmi az nekem. Ha már hajamon a nap, párnám a hold, tenyeremen ragyognak a csillagok, és csókod az ajkamon, majd kölcsön adom a piros kalapom.
3: Csodás napra villattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok, mosolyogjatok, ma is!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, a századik könyv. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
6: Mikor kisdeák koromban az első bizonyítványt hazavittem, az édesapám örömében olyan barackot nyomott a fejemre, hogy csak úgy ropogott. Ember vagy a talpadon, mondta hozzá. Most már megérdemled, hogy megmutassam a könyvtáramat. Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett a tiszta szobába. Jártam én már máskor is ott, de sose láttam a könyvtárt. Most is hiába nézelődtem utána, híresen volt ott könyvespolcnak. Szegény szántóvetőnek gerendán a könyvtára okosított fel édesapám. A székre állva leszedegette a könyveket a mester gerendáról. Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább, újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább, szegényesebb. Válassz egyet magadnak, biztatott édesapám. De csak okosan, avval a kis ésszel. Bizén nem okosan választottam. Azt kaptam föl, amelyiknek legszebb volt a táblája. Csupa virág, meg csupa pillangó. Valami virágkereskedésnek az árjegyzéke volt. Na, ezt szépen kiválasztottad, nevetett édesapám. Meglátom, mire mégy vele. Megbirkóztam én azzal is, ha egy hónapig tartott is. De akkorra olyan virágtudós lettem, hogy apám uram elbámult bele. Ezt már szeretem, veregette meg a vállamat. Jóra való méhecske a gyimgyomban is megtalálja a mézet. Hanem most majd én választok neked könyvet olyant, amelyik csupa lépes méz lesz. Verses könyv volt, az tele nekem való versekkel, harmatosokkal, mint a hajnalka virág, csengőbongókkal, mint a reggeli harangszó. Estélig átsuhantam fölöttük, mint a fecske a víz fölött. Hanem az édesapám nem dicsért meg a nagy sietségemért, inkább megcsóválta a fejét. Nem jó van ez így, fiam uram. Nem fecske módra kell átsurranni a könyvön. Meg is kell abban merülni. Addig olvasgattam aztán a verses könyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolában senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendő végén annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam haza. Az én könyvtáram még egészen elszégyeli magát a tied mellett, mosolygott az apám. Mit szólnál hozzá, ha azt is neked adnám? Nem tudtam én semmit se szólni az örömtől, csak kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a másikhoz. És addig nem volt nyugtom, míg az édesanyám a régi fazekas polcot nekem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán nem cseréltem volna a szolgabíróval se. Beraktam a könyveimet szép sorjába, ragasztottam rájuk számot is, és azt pingáltam a polc fölé piros plajbásszal, az én könyvtáram. Attól fogva az egész iskola csodájára járt a könyvtáramnak. Kölcsön is kéregettek belőle, és nem sokára mindenki több hasznát vette, mint a könyvtáros úr. Én már akkor nem győztem olvasni, csak úgy feléből, harmadából lapoztam át a könyveimet. Minden eszem, kedvem azon volt, hogy minél több könyvem legyen. Mire nagyobbacska deák lettem, tetejétől aljáig megtelt a fazekas polc, de biz én minden tizedik könyvemről se tudtam volna megmondani, hogy mi van benne. Volt olyan is, amit ki se nyitottam még, de a címét sorban el tudtam fújni valamennyinek. Egyszer, hogy a könyveimet porolgatom, oda jön hozzám az édesapám, és azt kérdezi. Hány könyvem van már? Egy híja 100, feleltem büszkén. Na, ehol a századik. Húzott elő a hóna alól édesapám egy takaros kis könyvet. Éppen most hozta haza a könyvkötő. Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt. Szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára. A bagoly papírtekercset tartott a csőre közt. És arra volt írva a könyv címe. Okos könyv. Ez lesz a legszebb könyvem, tettem volna be a helyére a könyvet, de apám megfogta a kezemet. Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van, te majd folytathatod. Apám írta. Nyitottam föl megzavarodva a könyvet. Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel, azaz egy sor. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Azóta soha se tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az okos könyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot egyet se.
2: A századik könyv című mesét hallottátok.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az ami? Találós kérdések? Felolvassa nektek Tóth Vera. Áthaladni akkor tilos, amikor a színe piros. Készülj, ha a sárgát látod, indulhatsz, ha zöldre váltott. Mi az?
2: Ez a közlekedési lámpa.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Keresztes Ildikó vagyok, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Bizonyára tudjátok, hogy a fele életemet a színházban élem, a felét pedig a zenei pódiumokon, és már kisgyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem minden, ami a mesevilággal kapcsolatos. És egy kicsit a saját szakmámat is úgy tekintem még ma is, mint egy mesevilág, hiszen a színházban különböző figurákat ölthetek magamra, különböző jelmezekbe bújhatok. Nagyon szerettem táncolni, mozogni, tornázni, és nagyon élénk volt a fantázia világom, és mindig így, amikor meséket olvastam, akkor teljesen vizuálisan magam elé képzeltem ezt az egész történetet, mint egy filmen. Úgyhogy remélem, hogy ti is így fogjátok majd tenni most. Hogyan találtak hegedűt az áfonya bokorban? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha a kisujjával megpiszkálta a fülét. Állandóan hallok valamit, mondta halkan. Páfrány tölcsért formált a kezéből, és a fülére szorította. Én is hallok valamit. Valahonnan a tisztásról lágy zene szólt. Meg kell néznünk, mi az, mondta Moha. Oda mentek, és egy kis hegedűt találtak ott. Az áfonya bokor alatt feküdt. Páfrány körbejárt a kis hegedűt. Kié vagy? Kérdezte. Cini, cini, mondta a hegedű. Értelmesebben nem tudott beszélni, Páfrány még egyszer körbejárta. Itt megülnél a harmadtól, inkább elviszünk a házikunkba. Hazavitték hát a hegedűt, és letették az asztalra. Páfrány harmadszor is körbejárta. Játszom rajta egy kicsit, mondta. Kíváncsi vagyok, hogyan, hiszen nincs vonód, figyelmeztette Moha. Hát csinálok magamnak, jelentette ki Páfrány. A füle mögül kitépett egy hajszálat, meghajlított egy vesszőt, valahogy ráerősítette, és meg is volt a vonó. És most játszom, te pedig táncolsz, mondta Mohának. Az álla alá illesztette a hegedűt, és végighúzta rajta a vonót, de a hegedű meg se nyikkant. Úgy látom, nem sokat fogok táncolni, gúnyolodott Moha. Páfrány bekente a vonót fenyőgyantával, és még egyszer megpróbálta. A hegedű úgy elkezdett játszani, hogy Mohának valósággal ugrándozni támadt kedve. Egy ideig polkát járt, majd galoppot, végül kifulladt. Hagyd már abba, Páfrány! Nem tudom, mondta Páfrány. Akármit csinált is, a hegedű tovább játszott. Olyan kopogosra zendített rá, hogy Moha csak úgy ugrándozott a szobában. Táncra perdült minden, aminek csak lába volt a házikóban. Az asztal úgy forgatta a széket, mint egy kisasszonyt. Az almárium pedig a pohárszékkel ropta, mint Koma Kománéval. Moha forgott közöttük, és csak a sarkára ügyelte, hogy a pad rálépjen. Az Istenért, Páfrány, vess már ennek valahogy véget! Páfrány nem tudott jobb megoldást, mint hogy az ablakhoz ugrott, és kidobta a hegedűt a patakba. Ahogy a hegedű beesett a patakba, feljajdult és elnémult. Végre nyugtunk van tőle! Lélegzett fel Moha, és fújogatta a táncolásba belefájdult lábát. Kisvártatva bedugta a fejét az ablakon tücsök. Nem láttátok itt valahol a hegedűmet? Letettem egy percre az áfonya bokor alá, és eltűnt onnan. Egy kis hegedűt, melyet nem lehetett elhallgatni, épp az imént dobtunk a patakba, mondta Páfrány. Úram Isten, ti aztán elbántatok vele, rémült meg tücsök, hiszen az az én hegedűm volt. Tücsök leült a sarokba, és úgy szomorkodott, hogy még a csápjai is keresztbe feküdtek egymáson. Moha meg Páfrány csak nézték a sipkájukat, és tanástalanul kérdezték. Hát most mi lesz? A hegedű mindjárt beúszik a tóba, kesergett Tücsök. De Moha meg Páfrány már vonultak is ki a házikóból. Futottak egyenesen a patakhoz, és keresték a hegedűt. Mikor már csak egy ugrásnyira voltak a tótól, Moha felkiáltott. Oda néz, Páfrány! A patak fölé hajló fűzfán Vizimanó forgatta pracliában a hegedűt. Épp az imént hozta nekem, a patak örvendezett. Moha meg Páfrány zihálva megálltak a fűzfalat, és kérték, hogy Vizimanó adja vissza nekik a hegedűt. Dehogy adom, mondta Vizimanó. Letört egy vesszőt, lehajolt egy szál zöld szittyóért, és vonót készített magának. Amit a patakhoz, az az enyém. És a vonót merészen végighúzta a húrokon. Moha meg Páfrány gyorsan belekapaszkodtak egy hatalmas sziklába, mely mázsányi súlyával állt a parton. A hegedű pedig nem húzta az időt, sem polkával, sem galoppal, hanem rögtön olyan rezgő csárdásba kezdett, hogy Vizimanó belepottyant a patakba. Még belefúlok a vízbe, Játszol rajta, aki akar, mondta a vizet nyelve, és a hegedűt kitette a partra. Moha meg Páfrány csak erre vártak. Felkapták a hegedűt, és vitték a házikójukba. Nesze, visszahoztuk, nyújtották át a hegedűt Tücsöknek. Tücsök csápjai felemelkedtek, finoman az álla alá illesztette a hegedűjét, és kijelentette. Ezen a hegedűn nem tud ám akárki játszani. És olyan szépen hegedült, hogy Moha meg Páfrány úgy járták együtt a táncot, akár egy igazi bálban.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a sarló, a kakas és a fehér rigó. Néhány emberöltővel ezelőtt élt egy házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy a saját gyerekeiknek is alig tudtak enni adni. Eljárt már felettük az idő, dolgozni nem tudtak, csak abból éltek, amit az aprócska kertjükben összekapirgáltak. Aztán, ahogy a három fiú egyre idősebb lett, megunták a szegénységet. Faluról falura jártak, hogy valami munkát találjanak. Elvégeztek ők bármit, ha kellett, arattak, születeltek, kovácsoltak, és soha nem volt rájuk semmi panasz. Hanem egy nap legidősebb fiú így szólt az apjához. Édesapám, olyan furcsa álmot láttam az éjjel, hogy legjobb lesz, ha utána járok. Na, milyen álmot láttál, fiam? Kérdezte kíváncsian az apja. Egy messzi országban jártam, ahol az érett búzát paritjával szedik le. Jó erősen megpörgetik, hogy learatják vele a kalászt. Na már most, folytatta. Eljutott eszembe, hogy elvinném magammal a sarlómat, és megmutattam nekik, hogy azzal sokkal gyorsabban megy a munka. Vinnék magammal egy egész szekérrel, aztán eladnám nekik, és annyi pénzt kapnék érte, hogy többé nem kéne éhezni. Egény pedig még aznap útnak indult. Ment, mendegélt, hegyen völgyön át, és mire odaért a távoli országba, éppen elkezdődött az aratás. Fiú kiment a búzaföldre, akkor látja, hogy minden éppen úgy történik, mint álmában. Az ország népe paritjával aratja a kalászt. Na, majd most megmutatom nektek, gondolta magában. Majd előkapta a sarlóját, olyan gyorsan vágta a búzát, hogy az mindenfelé repkedett. Az emberek pedig mindőt bámulták, hisz még egyikük se látta ezt a furcsa szerszámot. Fiúnak csak pár óra kellett, és már végzett is az egész búzaföldel. Addigra már egy egész ember sereg vette körbe, és mind azt találgatták, mi lehet ez a csodaszerszám. Végül a legbátrabb megszólította. Mondd csak, fiam, mi ez a kezedben? Még sosem láttunk ilyet. Sarlónak hívják, felelt a fiú. Esetleg van nála több is belőle? Jó pénzt fizetnénk érte. Erre a fiú előhúzta a szekerét, s az tel is tele volt sarlókkal. Még aznap eladta az összeset, annyi pénzt keresett vele, hogy a szekéren kellett hazatolni. Hanem a középső testvér is álmot látott. Édesapám, éjszakámban egy olyan országban jártam, ahol mindig sötétség van. Már ki tudja, mióta nem kelt fel a nap. De aztán arra gondoltam, hogy kakasokat kéne vinni nekik. Az ő kukorékulásuk felébreszteli végre a napot, mesélte vígan a fiú. Viszek magammal néhányat, aztán ha elég pénzt kapok érte, nem lesz többé gondunk semmire. Legyen úgy, ahogy mondod, mosolygott az öreg. Fiú pedig összegyűjtött egy szekérre való kakast, s még aznap útnak indult, hogy megkeresse az örök sötétség országát. Húzta maga után a középső fiú a szekeret, így vándorolt egyik faluról a másikra. Aztán, ahogy közeledett a birodalom felé, egyre szürkébb lett az ég, egyre sötétebb lett minden, és mire odaért, már az orráig se látott. Valahogy mégiscsak elbotorkált a legközelebbi városba, piacon hangosan kiabálni kezdett. Gyertek csak, gyertek! Nézze meg mindenki maga, milyen csodamadarat hoztam! Olyan szép az éneke, hogy még a nap is feljön miatta az égre. Az emberek érdeklődve vették körül legényt, és mikor már elegen voltak, fiú halkabban folytatta. Bizony, ha a kakas kukorékolni kezd, előbb bújik a nap, és újra világosság lesz. Ígérem nektek, többé senki sem fog fázni a birodalomban, s végre újra lesz gazdag termésetek. Szánthattok, vethettek. Az emberek alig hittek a fülüknek, de aztán az egyik kakas kieresztette a hangját. Kukorikó! Abban a pillanatban az ég egyre világosabb lett, és előbukkant a nap a hegyek közül. Hanem a többi kakas ezt nem hagyta annyiban, és egyszerre kezdték rá mindannyian. Kukorikó! Kukorikó!
hangzott mindenfelől, és a nap egyre erősebben sütött, egyre világosabb lett, míg végül a sötétség országában újra nappal lett. Az emberek újjongtak, kiabáltak, egymást ölelgették, és persze mindenki kakast akart venni. Egy óra alatt az összes madarat elkapkodták, és a fiú annyi aranyat kapott, hogy megtöltötte vele a szekerét. Boldogan indult hát haza, mert tudta, többé nem lesz gondja semmire. Közben otthon a legkisebb fiút nem hagyta nyugodni a kalandvágy. Édesapám, szeretném próbára tenni magamat. Ígérem, ha sikerrel járok, boldogabbak lesznek, mint valaha. Szomorkodott az öreg ember, hogy a legkisebb fiú is elhagyja őket, de nem akarta útját állni, így elengedte. Elindult a fiú, csak ment, ment, mindig előre, míg nem egy óriási hegy állta útját. Olyan hatalmas volt, épp hogy csak ellátott a csúcsáig. A tetején vakítóan fénylő palota állt. Ám ahhoz, hogy fel lehessen jutni, előbb át kellett kelni egy mély vizes árkon, ami a hegyet körülvette. A fiú már hallott a vakító palotáról. Egy márványkastély volt az, amelynek legmagasabb tornyában lakott a fehér rigó, akinek bűvös énekétől mindenki megfiatalodott. Bizony a legkisebb fiúnak minden vágya volt, hogy hazavihesse a rigót és idős szüleinek adja. Hiszen mit ér a gazdagság, ha már nem sokáig élvezhetik, gondolta magában, majd elindult, hogy átusszon az árkon. Hanem a víz jéghideg volt. A sodrás pedig majdnem elvitte a fiút. Ám a fiú kitartóan úszott, és végül nagy nehezen átjutott a túlpartra. Kifújta magát, majd minden erejét összeszedte, és elkezdett felfele mászni a sziklán. Hanem a sziklafal olyan sima volt, hogy nem tudott fogást találni rajta. És minduntalan visszacsúszott. Egész nap próbálkozott, de hiába mindig visszaesett. Már éppen lemondott volna a madárról, mikor megjelent a hegy oldalában egy róka. Ne busulj, de legény, majd én segítek rajtad. Rengetegen odavesztek már előtted, ám ők mind csak azért akarták megszerezni a rigót, hogy meggazdagodjanak. De látom, neked helyén van a szíved. Majd így folytatta. Gyere, kapaszkodj a bundámba, majd én felviszlek a hátamon. Mire a fiú pislogott egyet, már a róka hátán ül, s egyre feljebb és feljebb repültek, míg nem elérték a kastély legmagasabb tornyát. Mikor a rigó meglátta őket, úgy megijedt, hogy egy hang sem jött ki a torkán. Fiú pedig gyorsan felkapta a madalat, s már vágtattak is le a hegyről át az árkon, egyenest a fiú faluja felé. A róka olyan sebesen szaladt, hogy senki utol nem érhette. Mikor megérkeztek a házhoz, a fiú megköszönte a róka segítségét, majd benyitott az ajtón. Lássatok csodát! Amint a rigó énekelni kezdett, a töpörödött öreganyó és öregapó felegyenesedtek, őszhajuk megfeketedett, ráncos bőrük kisimult, gazdagságban, boldogságban éltek ezután mind az öten, a fehér rigónak pedig még sosem volt ilyen jó dolga. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Jó reggelt, hétalbók!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hasatokra süt a nap!
1: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csugás Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Ma én olvasok nektek mesét. A bugyellár is, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóc Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Pálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényen volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Pálint hatalmas tüzet rakott, közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, s megkérte a legényt engedni oda a tűzhöz, hogy megmelegítse gémberedett tagjait. És miután jól megmelegedett, így szólt. Jó, tehát helyébe jót várj! Azzal odaadott neki egy bugyellárist, egy pipát, meg egy süveget. A legény forgatta, nézegette az ajándékokat, aztán megkérdezte. Öreg anyám, minek nekem ez a bugyelláris, hiszen mindig üres a zsebem. Aztán mit csináljak a pipával, mikor nem pipázom? A süvegnek még csak hasznát veszem, fejembe húzom, ha süvít a szél. Jaj, édes fiam, mondta az anyóka. Olyan ez a pénztárca, hogy ebből sose fogy ki az arany. Ha meg a pipából egyet szippantasz, több katonád lesz, mint magának a királynak. A süveget meg a fejedbe húzod, oda-vissza, hová parancsolod. Az öreg asszony ezután eltávozott. A legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úr lánya, s megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úr lányához, és leültek kártyázni. De a lány nagyon hamis teremtés volt, és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba, az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget. No, Bálint, gondolta magában a legény, amint búsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad. Se bugyelláris, se pipa, se süveg. Egyszer csak előtte termett az anyuka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Pálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó, bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Pálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv. Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve. Néhány csepp vizet szórt a szobalány fejére, s annak hirtelen lehultak a szarvai. A földes úr lányától előbb kérte a bugyellárist, s mikor megkapta, a víz erejével megszabadította egyik szarvától, a pipáért cserébe a másodiktól. Mikor a harmadik következett, kérte a süveget. A lány szabódott, de csak odaadta. Pálint kikapta a kezéből, fejébe nyomta, elmormolta a varázsigéket, és a süveg vitte messzire. A földes úr hamis lánya meg ott maradt egy szép nagy szarval a homloka közepén.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
0: Szólásmondások.
4: Képzeld, mi történt?
5: Na, mi?
4: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
5: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
4: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az eleme is sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
5: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja, és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.

0: közelek. A csillag szántja a fekete eget. Néz a morgás, hallod ezt? Talán egy csillag megrepett. Nem csillag ez, borzalom. Egy sárkány repül szárnyakon. Tüzet okálva ránk rohan. Szétfújja a telet boldogan.
1: Katonák előttek sorakozó! Célpont a sárkány!
2: A sárkány!
1: Támadás! Én

0: 6, aj!
1: Uram, igen, uram!
2: Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, Peszterics Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép kora tavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili? Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat. Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kézfejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a

0: két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyhakertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős, állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába, kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána!
1: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
5: Üzensz valamit Süsünek?
6: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
7: Szeretem hallgatni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok. Ha ti is szeretitek a kerteket, virágokat, gyümölcsösöket, akkor most tartsatok velem, hiszen nagyon különleges mesét hoztam nektek. Kassai Etelka, a kert. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csodálatos kert, ahol pompás virágok illatoztak, gyógynövények, zöldellő fűszerek bokrosodtak, és édes, varázslatos gyümölcsök teremtek, amelyek nem csak a testet, de a lelket is jól lakadták. Nagyon szerették azt a kertet az emberek, mert nem kellett kérni senkitől. Közös volt a virágok illata, közös minden szem megtermett gyümölcs, és olyan bőséggel adakozott a kert láthatatlan gazdája, hogy jutott abból mindig elegendő. Ahogy kérni se kellett, úgy acsarogni se kellett a másikra. Pont annyit szedhetett a kosárba az ember, amennyire abban a pillanatban szüksége volt. A munka is közös volt abban a kertben, és tette is szépen mindenki a dolgát. Volt, aki a kapával bánt ügyesen, más a metszésben volt járatos. Megint más, meg a virágszilmokból fűzött csodás gyógyító áldást hozó koszorúkat. Akadt, aki legfárt főzött, más a kert vesszőiből font kosarat, a harmadik meg ismerte a festékkeverés titkát, és olyan színeket, olyan kéket, olyan zöldet, olyan lilát rittyentett a növények bogyóiból, hogy csak ámultak a többiek. Esténként, amikor véget ért a munka, és csak a tűz lobogott a kert közepén rakott mágián, és ezer tücsök ciripelte altató dalát, összegyűltek az emberek. A tücskök ártatlan himnuszát dúdolták, vagy mesét hallgattak. Befonták a kislányok haját, rendbe tették az öltözéküket. Boldogok voltak, de nem tudták, mi az a boldogság. Aztán egyszer csak gondolatról gondolatra, tetről tetre megváltozott a kertben az élet. Az egyik ember többet akart a másiknál. A másik meg elirigyelte a harmadik szépségét, vagy fizetséget akart mindazért, amit addig jó szívvel adtak egymásnak. Észre se vették a változást, csak azt, hogy esténként már nem akart mindenki a közös tűznél melegedni. Egyik is, másik is visszavonult. Külön kertet akart, külön virágot, saját illatot, saját gyümölcsöt, saját mesét. Akik a tűz körül maradtak, eleinte húzták volna vissza a többieket. Engedtek napközben, hogy az este békében teljen, de hiába. Eltűnt a varázs abból a kertből. Elköltözött. És ahogy az utolsó ember is magára hagyta a közös tüzet, a közös gondolkodást, a közös mesét, úgy változott meg a kert adakozó kedve is. Megváltoztak a fák. A virágok nem adtak többé édes illatot. A gyümölcsök íze is keserű lett. Hiába nyúltak a körte után, annak fájáról csak kevésséget szakíthattak kedvesség helyett. A málna mélabút termett móka helyett, az alma adakozás helyett alamusziságot adott, a barack pedig hamvasság helyett hűvösséget árasztott magából. A csipkebogyó csók helyett csípni kezdett. A som simogatás helyett suhintott egyet. Az eper meg egyenesen elkergette azt, aki a közelébe merészkedett. Az áfonya áldás helyett átkoccolt. A ribizli csak remegett, és virágot se hozott. A megy termés helyett magot köpött. A dió durva lett, a szőlő pedig édes szép szavak helyett csak sziszegett. A virágok kifordultak önmagukból, gyökereik a földből. A bölcs tulipán folyton tévedett. A rózsa megrázta az érte nyúló kezet. Az orhidea ordítani kezdett. Az ibolya illata meg egyszerűen oda lett. Csúffá lett minden, ami valaha szép volt és boldogító abban a kertben. És az emberek nem csak éhesek maradtak, de testük, lelkük is didergett a közös tűz nélkül. Az elvadult fák a megposhadt gyümölcsök között. El is költöztek onnan, nem volt maradásuk. Ki ide, ki oda témfergett, gyökeret vert, meg saját kerítést. Saját kerítést hegyes karókból, más be ne jusson, el ne érje, el ne vigye azt, amit ő kiszakított. Indulattal, félelemmel, bizalmatlansággal lett teli az emberi lélek, és egy idő után már csak homályos emlék maradt a kert. A varázsfák, a virágok, a meleget adó tűz. De a vágyakozás a szívek mélyén megmaradt. Egy icike-picike szikra abból a tűzből. Észre se vették, mikor és hogyan, még régen. A szívekbe pattant, rejtőzött, reszketett, de a szív falához tapadt. Az a picike szikra volt az egyetlen menekvés a didergős, magányos éjjeleken. Azt dédelgették, ha nagy volt a baj, ha elhullott a jószág, ha betegség csapott le a vidékre, vagy jégeső verte le a lábon a gabonát. Az a pici szikra volt a kóborló szép szó, ami azért itt is, ott is felhangzott, majd elillant. Az a picike szikra a mosoly, ami ugyan túl gyorsan jött és ment, de azért néha-néha még el lehetett csípni egy-egy ember szája szegletén. Nehéz volt az élet nagyon, de csodák csodája azokban a kertekben, akiknek gazdája néha-néha szépet szólt, vagy valami váratlan sugallatra adott. Ha átnyújtott valamit a kerítések felett, ha csak úgy, akár egy mosolyjal betért a másikhoz, vagy kinyitotta a kaput. Szóval azokban a kertekben édes illatot árasztó virágok ütöttek tanyát. Máshol gyökeret vert a dió, vagy barackpácska nőtt hirtelen, megy suhanc dugta ki a fejét, és a gyümölcs édes lett. A barack nem borzongott, és a megy nem köpött magot. Oda költözött az élet, és termést hozott.
1: Csukás Mese Rádió.

Buenos dias, barnulnak a spanyolok! Jó napot kívánok én! Das vidanya, intenek az oroszok! Viszlá!

Amerika, London, Párizs, minden gyerek úgy normális, ahogy van. Mert Amerika, Moszkva, Párizs, minden ember úgy normális, ahogy van. Amerika, London, Párizs, ez a dal véget ér már is, ahogy van, ahogy van, ahogy van.

0: Mokásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bátori Irén, Cérnaszál vígan járj, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
2: Évi elhatározta, hogy új ruhát varra babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta: "Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni." Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. "Így," mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. "Hogyan is kell csak?" töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában: "A cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája, akkor jó lesz." Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, s az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett, szomorúan nézett a varnivalóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú, ráncos arcú, töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. "Ki vagy te?" kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. "Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ."
3: "Jaj, de jókor jöttél, drága öreganyú! Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon."
2: Az öreganyuka nem kérette magát, így szólt: "Varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál vígan járj a tűfoka után." Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreg anyukára pillantott volna, az már nem volt sehol. Eltűnt, mintha ott se lett volna. Amint az öreg anyuka eltűnt, a tű abba hagyta a varrást.
3: "Miért nem varsz?" kiáltotta tűre Évi.
2: De a tű nem mozdult többet.
3: "Jaj, mit csináljon?" Évi azt hitte, ezután már csak elő kell venni a szebbnél szebb ruhaanyagot, és a tű magától megvarja. Törte a fejét, hogy is volt az a vers, amire a tű varni kezdett. Addig-addig töprengett, míg eszébe jutott. El is mondta azon melegiben: "Varró tű szaporán, öltés-öltés után, cérna szál vígan járj, a tű foka után."
2: De bizony a tű meg sem moccant. Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyességét. Évi csak hallgatott. Aztán szó nélkül eltette a babaruhának valót. Másnap, mikor édesanyja elment, megint elővette. Letette maga mellé az asztalra, s várta, hogy a tű varni kezdjen. De bizony az meg sem moccant. Akkor elkezdte mondani a varázsverset. Varró tű, szaporán, öltést öltés után. De hiába mondta végig a verset, a varró tű rá se hederített. Bánatos lett Évi, hát hogy ne lett volna? Hiába tudja a varázsverset, nincs a tű fölött hatalma. Bizony szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadt, bánatában is, meg mérgében is. Amint sírt, sírdogált, valaki vállára tette a kezét. Fölnézett, hát az öreg anyuka állt előtte. Miért sírsz, kislány?
3: Hogy ne sírnék, mikor nem fogadsz szót nekem se a tű, se a cérna?
2: Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap?
3: Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta.
2: Hát miért nem folytattad te?
3: Minek folytattam volna, hiszen ez a tű magától is tud varni.
2: Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt. Évi hoppon maradt. Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap. Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva székkarfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

0: után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy az szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyukára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, s még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat.
1: A Cérnaszál vígan jár című mesét hallottátok.
2: Neked melyik mese a kedvenced?
3: Süsű nagyon jó. Nagyon tetszett.
4: Süsű a sárka.
2: Szereted Süsűt?
4: Szeretem.
5: Szeretem.
6: A Süsűt szeretem a legjobban.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Pecske Csaba, Lepke Bál. Elmondja Kassai Katalin. A végtelen nyári réten kezdődik a lepkebál. Táncolóknak, leskelőknek szúnyogbanda muzsikál. A sok tücsök is rázendít, szól a talpalávaló. Lepkelebben gyors ütemre ringatózni kezd a tó. Felhők közül bámul a hold. Csuda érdekes a bál. Vidám táncot rop mindenki, lepke, bogár és fűszál. Lelkes zenész szúnyog, tücsök, önfeledten muzsikál. A gomolygó forgatagban kiki párjára talál. Tarka lepke, kék pillangó, titokzatos pávaszem, libben-lebben a zenére, nézi sok kíváncsi szem. Nyári réten holcsütésben bevidám a lepke bál, millió gyöngyöt ragyogtat a tengernyi zöld fűszál.
8: Ez a mese nekem is nagy kedvencem. Csukás István. Süsüt kitagadják. Hol volt, hol nem volt, a vadüröm földön túl, de a bogáncsos réten innen, ott annál az írdatlan magas hegynél, onnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot ogádó szörnyetegek közé. De hogy arra fele van valahol, azt mindenki tudja, ha máshonnan nem. A nagy ordítozásból, bömbölésből, morgásból, tűzfújásból a sárkányok királya az írdatlan hegy legbelsejében lakott 9 gyerekével. A királynak 3 feje volt, a gyerek sárkányoknak szintén, kivéve a legkisebbet. Annak bizony már csak 1 feje volt. Csúfolták is eleget ezt az egyfejű legkisebbiket, akit pedig ezért Süsűnek hívtak. Meg talán azért is hívták Süsűnek, mert egyéb másban is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány, félénk volt, mint egy kecskegida, jámbor volt, mint egy kolduló barát. Amúgy persze külsőre pontosan olyan behemót nagy volt ő is, mint a többi sárkány. De csak külsőre. Belül meg, mint egy kisegér. Morgott is eleget az apa sárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a 3 fejével. Micsoda szégyen, meg hogy hajja, ilyen gyáva nyulat kilátott, meg az, hogy mintha nem is az én fiam lenne. Mikor már eleget pormogott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét is bántotta legkisebb gyerekének az egy feje, mert hiába hunyt be 6 szeme közül 3-at, akkor is csak egy fejet látott. Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte Süsüt, régi sárkány szokás szerint, hogy számoljon le az ellenségével, elmagyarázta neki az irány. El se tévedhetsz, mindig csak előre, és csak egyszer kell jobbra térned a húzatos völgynél. Ott lakik rögtön az ellenségem. Aztán azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele. El se tévesztheted, addig ütöd, megdögönyözöd, míg van benne szusz. Harmadik fejével csak mordult egyet. Na, lódulj már! De ez éppen 3 hónapja volt, már kezdték is elfelejteni Süsüt. Az apa sárkány is leszokott a szemhunyorgatásról, vidáman nézegette többi gyereke 3 fejét, úgy gyönyörködött bennük. Az ám, de egyszer csak nagy énekszó hallatszott az országútról. A sárkány gyerekek kitódultak a kapuba, az öreg sárkány meg az irdatlan hegy legmélyén hallgatózott magába. Süsü énekelt, szállt a hangja a hegyek felé. Ó, a rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a lepkék. Kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Ezt a vágyom senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi. Senki itt a világon, mi is az én titkos nagy álmom, jaj. A sárkány gyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszatódultak az irdatlan egy belsejébe, s egymás szavába vágva kiáltoztak, megjött Süsü, itt van Süsü. Hallom, mordult rájuk az apa sárkány, nem vagyok süket. A sárkány gyerekek elhallgattak, és kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, Süsü abbahagyta az éneklést, letörölte a lábát a barlang bejáratánál, és vidáman köszöntötte a testvéreit. Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok! Szia, válaszoltak a testvérek vihogva. Majd mikor Süsü az apa sárkány elé ért, elhallgattak, és kíváncsian várták, hogy mi is lesz. Süsü mosolyogva állt az apja elé, egy feje vidáman ragyogott, meg piroslott, mint egy alma. Majd így szólt. Megjöttem. Látom. Morgott az apa sárkány első feje. Mit csináltál az ellenségemmel? Dirmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot hallott. Ez is csak át is mosolygott. Az apa sárkányba rettenetes gyanú ébredezett. Megnyúztad? Morgott az első feje. Porrá törted a csontját? Dirmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje. Süsü a fejét rázta minden kérdésre, majd összeszedte a bátorságát, és megmondta az igazat. Gyógyfűvet szedtem neki, vizes borogatást raktam rá. Az apa sárkány nem hitt a fülének. Mi? Kérdezte mind a 3 fejével. Beteg volt. Védekezett Süsü. Influenza. Csak nem hagyhattam ott betegen. De most már meggyógyult. Az apa sárkány rettenetes dühbe jött. Fújta a tüzet mind a 3 fejével, mint valami óriási kovács fújtató. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Fordította az első feje. Te sárkányok szégyene! Te elfajzott egyfejű korcs, kitagadlak, bömbölte a második feje. Brr, brr, brr, berregte a harmadik feje, Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentől, s lassan hátrált kifelé. A testvérei vihogtak, rötyögtek, viharáztak és röhögtek, ujjal mutogattak a kifelé és hátráló Süsüre, nagyot csíptek a karjába, hatalmasokat ütöttek a hátába. Bruhaha, nézd, hogy lóg a taraja, mondta az egyik testvér. Süsü sóhajtott, s így dűnyögött. Elbújdosok, de hova? A másik testvér így folytatta. Ilyen gyáva, ilyen rút, nézd, hogy iszkol, nézd, hogy fut. Süsü tovább sóhajtozott. Majd akad egy gyalogút. A harmadik testvér így csúfolódott. Egy fejébe oda néz, alig pislákol az ész. Süsü megadóan bólintott. Sose voltam nagy vitéz. A negyedik testvér Süsü fülébe suttogott, gúnyosan. Hé, te lüke, féle szűke lekótya, Süsü. Süsü is sóhajtott egyet. Haj, nem terem nekem hű. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt kiáltotta Süsü után, hogy ha-ha-ha, bruha-ha, ne is lássunk már soha. Mivel közben Süsü kiért az irdatlan hegyből, s bánatosan battyogott az országúton, lepke, lepke, kis lepke! Egy szamárkóró bólogatott, hajlongott a szélben, lehör, lehör. Aztán már nem hajlongott, hanem csodálkozva hasalt a földre. Süsü lépett rá, majd döngő léptekkel tovább ment. Dam, dam, dam. Ismeretlen helyen járt. Csodálkozva forgatta a fejét jobbra-balra. Gyönyörködött a piros, sárga, kék virágokban. Lassan a szíve is megkönnyebbült. Nem fájt már neki annyira, hogy kitagadták. A sárkány király dörgő hangját sem hallotta, s a testvérek gúnyos nevetését is elvitte a szél.
2: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Jól indul!

vicces volt. Én nem tudom táncolni, de földön van gyökerezve a lábam. Ez egy pavic volt, én találtam.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék.
2: Miau?
1: A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná.
2: Miau?
1: Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki.
2: Miau?
1: Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni?
2: Nem,
1: csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki.
2: Miau?
1: Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókor a lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya.
2: Cin, cin, cin,
1: cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Jó, de félek, cin, cin, cin. Cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellől hallatszott, jó hangosan.
2: Miau!
1: A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában. Mindjárt megfogom. És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr! Morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr! Ön nyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta.
2: Miau?
1: Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki.
2: Miau?
1: Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kva, kva, kva, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kva, kva, kva! Hahotázott a béka. Milyen buta vagy? A békák csak brekegnek! És beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre. Egyszerre csak újból hallotta.
2: Miau?
1: Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos.
2: Miau?
1: Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagy kutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Azt aztán prüszkölt, és kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, kinyávogott.
0: Csukásmese Rádió. Fedezzétek fel a mai nap csodáit. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: S figyeljetek, ismételjétek utána.

Na énekeljük még egyszer. Körtére fájt a fogam, megráztam az eperfát, nyakamba hult a szilva, szétgurultak az almák, két magyarót feltört.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Táncolva kell átmenni a léc alatt, ugye nem szaladunk, nem bujkálunk. Figyelem, egy koreográfiát nyomó. Bármilyet, ami neked tetszik. Otthon lehet seprűnyéllel. Tedd a két székre, valami menj át. Próbálj ki te is. És hátra. Úgy be a fejed. Hopp. Hát ez nagyon egyszerű volt, ugye?
2: Mindenki őrült limbo.
1: Próbáljuk egy picit lejjebb. Hát, hogyha ez már nem megy neki. Na figyelj, más táncot próbálj. Melegítsd be a derekadat.
2: Van még egy pár hely, te is beférsz.
1: Ha ott van tesó, tartsam meg a karján neked. Azaz, bújjál! Nagyon jó, hát ez még neked is ment, ez még nekem is menne, na de majd ez? Hajrá!
2: Na ki lesz a sztár?
1: Tapsolnék, ha tudnék neked, de nem tudok. Na tapsol ő magának, hajrá! De sikerül, gyerünk, ma nagyon húzza az időt, szerintem nem mer átmenni. Még ez is ment. Kedves segítő, gyegyük lejjebb. Na figyelj, itt már a szülőket nem nézzük, bárhogy mehetnek. Jó, a gyerekek még próbálkoznak, főleg a kisebbek. Ha nem megy hátrafele, próbáld oldalról. Ó, hát neki még ment, nagyon ügyes. De akkor mutassunk egy oldalast is, jó? Hogy a szülőket se hozzuk kellemetlen helyzetbe, hogy nem tudják. Nagyon profi. Ez az. Csak ment ez. Hát nagyon-nagyon ügyes voltál, Ildi, és nagyon köszönjük a segítségedet.
3: Képzeld, mi történt.
4: Na?
3: Hétvégén megkóstoltam az év fagyját, tökmag fagyit. Nagyon finom volt, de semmelyik másik fagyizóban nem találom.
4: Ritka, mint a fehér holló.
3: Igen, ritka, de miért pont a fehér holló?
4: Mivel a fehér hollóról nem gondolná az ember, hogy létezik. Ezt a mondást arra mondjuk, ami meglepő, hogy van. Pedig létezik, csak ritka.
5: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukásmese Rádiót hallgatom.
6: Sziasztok, gyerekek! Én most egy nagyon tanulságos mesét fogok nektek olvasni. A címe: Mese a búzaszemről és az életről. Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincses láda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony, őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettő ez alatt élte világát. Szép feleséget, jó cimborákat szereztek. Mégis mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. Szép tornyos házát, 100 hordó borát a középsőnek ajándékozta. A legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet egyetlen búzaszemnél. Alig, hogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket. No, te ugyan elmehetsz az örökségeddel. Hiába kedveskedtél, hízelektél az apánknak. Mégis minket szeretett jobban. Azzal el is kergették a háztól. Futott szegény fiú, amíg csak látott, és estére egy rozogat csőszkunyhóban húzta meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogy sem tudta megérteni, miért bánt vele így. Mihez kezdjen ezzel a búzaszemmel? Keserűségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világgá megy. Hát, amint reggel felébred, észreveszi ám, hogy a búzaszem kikelt az éjjel. És szemlátomást nő a szára. Úgy nőtt, ahogy nézte. Mire a nap delelőre ért, gyönyörű dús kalász ringott a szélben. Ennek felesett tréfa, gondolta a fiú, és leakasztotta a válláról a vándortarisznyát. Kalászból a tenyerébe pergette a magokat, és mindegy szemig újra elvetette. Másnap virradóra azok is kikeltek, szárba szöktek, délre gazdag kalászokat hoztak. A fiú akkorát füttyentett örömében, hogy a Rigó is elcsodálkozott a fán. Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A maradékot két kő között megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle. Éppen bele akart harapni, amikor arra jött egy vándor, de olyan fáradtan, hogy már alig tudott menni. Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem, gondolta a fiú, és jó szívvel odaadta a cipót az öregnek. Igaz, ő maga éhes maradt, de a csodálatos búza szemek másnap még több termést hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett magának. Ez így ment napról napra. Egyre több dolga lett a fiúnak, de szomorúsága elmúlt, arca jó kedvtől pirosodott. Minek is szaporítsam a szót? Hamarosan jó módú ember lett belőle. Mindig annyit vetett és annyit aratott, hogy mindenkinek adhatott a kenyeréből. Meg is szerették hetet-hét országban. Esztendők múltak el, míg egyszer egy zimankós estén egy rongyos ember kopogtatott be az ajtaján. Könyörülj meg rajtam egy falat kenyérrel, mert éhen halok, kérlelte panaszosan. A fiú mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy másik didergő vándor is bezörgetett éjjeli szállásért. Azt is megvendégelte és megkérdezte tőlük. Milyen nagy szerencsétlenség ér benneteket, hogy így kell a világban vándorolnotok? Felsóhajtott az első. Volt nekem sok aranyom, de mind elköltöttem. Elköltöttem minden földi dologra. Elfogyott az arany. A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy búsa mondta. Volt szép házam. 100 hordó piros mustom. A sok mustot megittuk. A tornyos ház meg öregségében összedőlt. Én pedig csak a búza szemmel kezdtem, mondta csendesen a házigazda. Elkerekedett erre a szeme a két idegennek. Felugráltak az asztaltól. Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk. Hát nem mentél világgá bánatodban? Nem bizony, mondta boldogan a legkisebb fiú. És most már mindent értek. Te édes bátyám, csak aranyokat kaptál, te másik bátyám. Elmálló követ. De nekem egyetlen búza szemben örökül hagyta apám a megújuló életet, a munka örömét, a másokon való segítés boldogságát. Most már tudom, hogy az apám nagyon szeretett engem.
7: Halihó!
8: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye húga műszempillát szeretne.
1: A húgom Kótyavica műszempillát szeretne. Elvittem a szépségszalomba a pilláshoz, Strucz Icához, mert tudtam, hogy legalább olyan szépet csinál Vicának, mint a sajátja. Meg kellett várnunk, amíg Zsiráf Zsanival végez. Zsiráf Zsani amúgy top modell. 5D-s szempillákat kért magának, mert nem csak a szépség fontos számára, hanem az is, hogy amikor faleveleket majszol a fáról, a kiálló gallyak ne tegyenek kárt a szemében. Végre Vica következett. Strucz Ica mutatott egy fotót a kaffer szarvasvarjúról, akit kifejezetten csúnyának láttam, egészen addig, amíg meg nem pillantottam a pilláit. Nem semmi. Kiderült, hogy a pillái igazából tollak. Ez nem futná a zseppénzemből, úgyhogy megkértem Icát, hogy mutasson olcsóbbat. Mutatott is Láma Lénáit. Ez a pillasor olcsó és praktikus, mert azon kívül, hogy csinos, még az erős napsütéstől is megvédi a szemet. Felvilágosítottam Icát, hogy mi, patkányok, csatornákban és kamrákban élünk, szóval Vicának semmi szüksége nincs szemellenzőre.

0: Ica szerint Vicához feltűnően elegáns stílus illene, mint kígyászkeselyű Kamillához, aki amúgy titkárnő a központi dögfeldolgozó üzemben. Nos, neki tényleg jól áll a kunkori pilla, de Vicának, a hugomnak túlzás lenne. Végül Vica egy olyan pillát választott, mint Elefánié. Divatosan lezser, nem túl hosszú, nem túl rövid, olyan pont jó. Ti milyen szempillát választanátok?
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló következik.
1: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Kedves gyerekek! Én Kőszegi Ákos vagyok. Ma én mesélek nektek. Csukás István, a nagy ho-ho-ho horgász nyáron. A repülőhal. Ha itt a nyár, a nagy horgász vígan dudorászik a folyóparton. A szívében öröm van és izgalom. Erről lehet megismerni a horgászokat, hogy a szívük tele van örömmel és izgalommal. Az a baj, hogy a főkukac is dudorászik, hiszen az ő szívében is öröm van és izgalom. Hogy miért baj? A nagy horgász megmagyarázta. Fölemelte az ujját, hogy mindenki figyeljen ide. Te csak ne kornyikálj! Elriasztod a halakat! A főkukac megsértődve válaszolt.
7: Én riasztom el! Én, aki az ujjam köré csavarom a halakat!
6: A nagy horgász tovább morgott. Nincs is ujjad! A főkukac se hagyta magát. Visszafeleselt, mert úgy érezte, hogy ő is egyenjogú tagja a horgászásnak.
7: De mosolyom van! Figyelj, főnök! Bedobom a halbűvölő mosolyt!
6: Azzal fejest ugrott a vízbe. De már ugrás közben szélesre húzta a száját. A halak kíváncsian gyűltek köréje.
8: Né, egy kukac, egy vigyorgó kukac, mondta az egyik.
9: Nem kukac, pondró, mondta a másik.
10: Nem pondró, giliszta, mondta a harmadik.
11: Nem giliszta, cipőpertli, mondta a negyedik.
6: A főkukac hallva ezt az agyva beszédet, mérgesen bicsorított. Elfelejtette a mosolygást. A halak tovább piszkálták, megjegyzéseket tettek rá.
7: Mosolyog,
6: mondta neki az egyik hal.
7: Hadd tudjuk, hogy melyik az elejed.
6: A főkukac erőlködve mosolyra húzta a száját.
7: Hihihi, egy vigyorgó cipőpertli, mondta a másik hal.
6: Arra úszott egy repülőhal, aki nem csak úszni tudott, hanem repülni is. Megnézte a vigyorgó főkukacot.
8: Most figyeljetek, kicsalom a vízből. Fogta magát, s felrepült a levegőbe. Fent repült, verdesett az uszonyával. A nagy horgász a parton unatkozott. Lelecsukódott a szeme, sehol semmi kapás, magában motyogott.
10: Na, mi lesz már? Hol vannak a halak?
8: Ekkor ért ki a levegőbe a repülőhal. Kivágódott a vízből, szivárványos uszony szárnyakkal repült egy kört a levegőben. A nagy horgász báván nézte, majd görcsösen behunyta a szemét. Biztos napszúrást kaptam, suttogta lehunyt szemmel. Biztos délibáb, biztosan hallucináció, de az is lehet, hogy ez mind nem biztos. Nézzük csak, gondolkozzunk csak tudományosan. Ho-ho-ho-ho! Kinyitotta a szemét, és lázasan kutatott a szatyrában, és előszedett egy horgász zsebkönyvet. Mert a horgászoknak mindig van a zsebükben egy zsebkönyv, hogy ha valamit nem tudnak, abból kinézik. A nagy horgász izgatottan lapozott a zsebkönyvben. Mert azt is tudnunk kell, hogy egy horgász sohasem esik kétségbe. Ami nincs a fejében, azt megkeresi a zsebében, illetve a zsebkönyvben. Meg is találta, mormogva olvasott. Nem napszúrás, repülőhal, ilyen a tudomány! Ho-ho-ho-ho! Most már mindent tudok, velem nem lehet kibabrálni. Azért a biztonság kedvéért maga elé tette a földre a zsebkönyvet, hogy beleolvasson, ha szükséges. Kirántotta a főkukacot a vízből, s harsogva mondta neki. Repülőhalnak repülőcsali! A nagy horgász a levegőben is, úr! Most következik a magas iskola! Ho-ho-ho-ho-ho! A főkukac szédelegve repkedett a levegőben. Tehet, hogy ez egy repülősuli, de én nem vagyok léglökéses csali. Szédülök, tériszonyom van, jaj, anyucikám! De a nagy horgász oda se figyelt a jajveszékelésre. A repülőhal ráült a bot végére. A nagy horgász azt hívogatta, csalogatta. Psz, te ott, gyere csak! A repülőhal vigyorogva hallgatta a tyutyúzó, csiripelő nagy horgászt a bot végén. Majd mikor a nagy horgász óvatosan maga felé húzta a botot, röhögve elrepült.
10: A nyavaja törjön ki,
8: dühöngött a nagy horgász. Ezért csiripeltem neked. Azért is elkaplak, te beribbe oltott evihal, hogy a csúz rántsa össze a szárnyadat. A halak kidugták a fejüket a vízből. Úgy gyönyörködtek a madarászó halászásban. Az öreg hal füttyöngetett, mutogatott, hogy ott repül a kis madár. A nagy horgász legyintett. Most nem érek rá veletek foglalkozni. Előbb elkapom ezt a repülő ebihalat. Figyeljetek, van még egy két cselem. Ho-ho-ho-ho! Azért is elkapom, s beviszem az állatkertbe. Hadd röhögjenek ezen a potyka madáron. Előszedte a rugóra járó szákját, vagyis a nyeles hálóját, és a repülő hal alá tartotta. Ez az. Most jól kifárasztom. Pottyanj bele! Pottyanj bele! A repülőhal keringett, ide-oda cikázott, de a nyeles háló mindig alatta volt. Már kezdett kifáradni, jobbra-balra pislogott, hogy hova menekülhetne. Ahogy ide-oda pislogott, meglátta a fűzfán gubbasztó madarakat. Elkanyarodott, megcsattogtatta a szárnyait, s a nagy horgász feje felett elrepülve a fűzfára csücsült a madarak közé. A nagy horgász anyakát tekergetve bámult utána. Hová tűnt? Csak fölfelé menekülhetett? Azután meglátta a fűzfán csücsülő repülőhalat. A fához ment, s megrázta. Hess, hess, gyere le! Neked nem ott a helyed, neked a vízben a helyed! A madarak méltatlankodtak a farázás miatt, károgtak és csiripeltek. A nagy horgász rájuk förmett. Ó, ti tök fejmadarak! Ő nem madár, még csak nem is rokon! Megfogta a nyeles hálót, s fordítva a madarakra csapott vele. Fél szemét behunyva megcélozta a repülőhalat. Na megállj, te verép pofájú repülő hüllő, most megvagy! Lehúzta a hálót, a hálóban három igazi madár volt. Gúnyosan károgtak és nevettek. Azonnal engedj ki, te pancser! Panaszt teszünk a Madárvédő Szövetségnél, és elvetetjük a horgász engedélyedet, mivel ártatlan madarakra vadászol. Mi vagy te, horgász vagy madarász? A nagy horgász elengedte a madarakat.
10: Röhögjetek csak, ócska madarak! A nagy horgász nem piszkítja be veletek a kezét!
8: Átölelte a faderekát, és mászott felfelé. A repülőharra mutogatott dühösen. Nekem te kell lesz, te fára mászó cápa töpörtyű! A nagy horgász felért a fa tetejére. Nyulkált, kapkodott. A repülőhal egy kiálló ágon hátrált óvatosan. A nagy horgász négy kézláb mászott utána. A repülőhal az ág végéhez ért. Az ág meghajolt kettejük súlya alatt. A repülőhal, hopp, elengedte az ágat, és belepottyant a vízbe. Az ág visszacsapódott, a nagy horgász, hopp, felrepült a levegőbe. Repült, repült, s a parton ért földet. Nagy csobbanás, illetve puffanás. A halak röhögve nézték a vízben. A nagy horgász leporolta a nadrágját, megigazította a sapkáját, és felrikkantott. Csak semmi röhögés! Van még egy-két trükköm! Ho-ho-ho-ho! A zsinort a saját derekára kötötte, s odaintette a főkukacot.
10: Gyere ide! Jó erősen lengesd a botot! Majd én megmutatom, hogy milyen az igazi repülőcsali!
8: A főkukac nekiveselkedett, s lengette a botot.
10: Lengetem, főnök! Repülj, főnök! Helycserés támadás!
8: A bot lengett, a nagy horgász repült a levegőben, körözött a víz fölött a zsinór végén.
10: Elkaplak, te gyáva kukacfaló!
8: A repülő hal először nagyot nézett, hogy hogy kerül a nagy horgász a levegőbe. Azután látta, hogy ennek felesett réfa, rémülten röpködött ide-oda. A vízbe nem tudott menekülni, mert a nagy horgász alatta röpködött és elzárta az utat. A főkukac nagyokat nyögve lengette a botot.
10: Jaj, főnök, túl nehéz vagy!
8: A zsinór letekeredett az orsóról. A nagy horgász egyre nagyobb íveket írt le, közben kapkodott a menekülő repülőhal farka után.
10: Most megcsiplek, most elkaplak! Itt a rettenetes élő horog, nem menekülhetsz!
8: A halak tátott szájjal figyelték az üldözést. Ilyet még nem láttak. Levegőben horgászás, és puszta kézzel. A nagy horgász megint bebizonyította, hogy a horgászok nem ismernek lehetetlent.
10: Akadály nem is volt.
8: Annyira nem volt, hogy a nagy horgász szabadon suhant a levegőben, már elhagyta a folyót, és a mező fölött suhant. A zsinór surrogva tekeredett utána. Olyan volt, mint egy nagy, elfáradt madár. Egyre lejjebb ereszkedett, majd földet ért a legelésző birkanyáj közepében. A birkák rémülten bégetve szétfutottak. A vezérürű nem futott, hanem harciasan rohamozott, és ráfeküdt a nagy horgászra. Büszkén bégetett a juhásznak.
10: Be! Ide gyűjjön, Mihálybá! Ekkora horgászt fogtam!
8: A juhász odament, hogy megnézze, mi a csuda ez. A nagy horgász kimászott a kos alól. Zavartan hebegve bemutatkozott.
10: Vagyis becsületes horgász vagyok.
8: Sőt, úgy szoktak hívni, hogy nagy horgász. A juhász nagyot nézett.
9: Nem madár.
10: Nem madár. Repülőhal. Én meg utána repültem.
8: Magyarázta a nagy horgász kicsit zavarosan. A juhász óvatosan hátrált, majd elrohant a falu felé.
10: Persze, persze, motyogta futás közben. A nagy hőség, csak maradj nyugodtan, mindjárt hívom az orvost.
8: A nagy horgász legyintett, majd visszanézett a folyóra. A repülőhal a folyó fölött röpködött, s gúnyosan vigyorgott. A nagy horgász harsogott, újra a régi volt.
10: Csak repkedj, majd holnap megmutatom, hogy ki vagyok. Lesz majd nem ulas. Reszkessetek, halacskák! Ho-ho-ho-ho!
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az ami? Című könyvéből. Keresztben a kormány rajta, olyan, mint a kecske szarva. Benzin teszik, nem zabot. Berreg, hogyha berugod. Mi az?
1: A motorbicikli.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok. Most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci foci. Maci bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackó kaland. Elmehetek ma medve papával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medve mama. Maci bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medve papa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek, még harmatos volt a fű. Medve papa a málna bokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a maci poci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb macilány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
4: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci bocs.
5: Gyönyörű,
3: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
5: Zsupsz! Fáj?
3: Kérdezte aggódva Maci saci, és elindult, hogy segítsen Maci bocsnak felállni.
4: Á, dehogy!
3: Legyintett Maci bocs, és gyorsan talpraugrott. Ebédidőig játszottak. Akkor Maci saci rúgott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
4: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci bocs, és azonnal ott termett.
3: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci saci is leült, és segített neki enni.
4: Ebédszünet! Ebédszünet!
3: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci saci és Maci bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
4: Hát ti hol jártatok? Kérdezték a medvepapák.
5: Fociztunk,
4: mutatta fel büszkén Maci Bocs a labdát. Aztán leültek a telikosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
5: Ott veszett el,
4: mondta egy kisfiú a papájának. Berúgtam
5: a fák közé, de hiába kerestem.
4: A medvék felkapták a kosarakat és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
5: Biztosan a labdáját keresi,
4: súgta Maci Saci medvebocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
5: Ott van, ott van!
4: Kiáltozta boldogan és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még félúton sem jártak, Maci Bocs kosara már megint üres volt. Mennyi málnát szedtetek? Kíváncsiskodott medvemama, amikor beléptek a házba.
5: Sokat!
4: Büszkélkedett Maci Bocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
5: Itt!
4: Mutatott Maci Bocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Maci Bocs részletesen elmesélte medvemamának a mackó kalandot. Mire az utolsó falatokkal is végzett,
5: nagyon fáradtnak érezte magát.
4: De jó leső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt. Hatalmas málna szemekről álmodott.
2: Csukás Mese Rádió. Láttatok már szivárványt? Azt mondják, a szivárvány akkor jelenik meg, amikor a nap és az eső összebarátkozik. A nap nagyot mosolyog, az eső pedig apró csillogó cseppeket szór a levegőbe. És egyszer csak ott ragyog az égen a szivárvány. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színek sorakoznak egymás mellett, mintha valaki egy hatalmas festőecsettel színes hidat rajzolt volna a felhők közé. Te vajon melyik színt veszed észre először, amikor felnézel az égre? Úgy tűnik, mintha a szivárvány közel lenne. Mégsem lehet megérinteni. Mire odaérnénk, már arrébb is csúszik egy kicsit az égen. Talán ezért olyan varázslatos. Sok mese szól a szivárványról. Vannak, akik szerint egy titkos híd az ég és a föld között. Mások úgy tartják, hogy ahol véget ér, ott kincs lapul. Egyszer én is megláttam egy nagy szivárványt egy nyári zápor után. Sokáig néztem, mert attól valahogy minden vidámabbnak tűnt körülöttem. Olyan közelinek látszott, hogy legszívesebben elindultam volna megkeresni, hol ér földet. Amikor szivárványt látok, mindig eszembe jut, hogy a felhők mögött ott van a napsütés. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

teszek le gyorsan, mert ez nagyon-nagyon nehéz volt. És sütünk belőle egy kis finomság. Jó, meggyúrjuk. Süttem bele perecet, hát süttem bele perecet, süttem bele perecet. Tegye föl a kezét, aki nagyon-nagyon

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött-ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta. A felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok. Perdült, fordult, s közben, hogyhogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett zörgésbe, dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. – Mi történt? – kiáltott odakint anyu. – Csak nem dől ránk a ház? Lapi kétségbe esetten hadonászott. – Jó éjszakát, jó éjszakát! – mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
3: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi. Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
2: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
3: Ó, megfájdul az ember feje,
2: panaszkodott a szomszédnéni.
4: Hívni kell a szerelőket,
2: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
5: Lapi!
2: Sikkantott boldogan Fanni.
5: Hol a sipkád, Lapi?
2: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi manó zörög, ő bizony.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A tigris.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

őket, mert hogy a betűkre hallgatnak főleg. Arra az aranyhal, esre a sáska, gére a gerle, és nem jön ki másra, csak kára a

négy-öt betűre is csak előballag. S ha viccelsz a nevével, ő rá se ránt, A-val is, I-vel is, O-val is, U-val is kijön a nagy elefánt. Na gyerünk! A!

0: A búbos banka fészke. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az, búbos banka. Amint repkedett jobbra-balra, erre-arra, hát lát egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket, megnézegette alaposan, és elkezdte kérdezni a többi madártól. Ez a fészek milyen madári? Ki csinálta ezt? Milyen ügyesen meg van csinálva? Azt mondta neki a többi madár. Az a sarka fészke, ő csinálta ezt, a sarka. Na hát akkor a búbos banka addig ment, amíg találkozott a sarkával, s megkérdezte tőle. Maga csinálta ezt a fészket? Azt mondta rá a sarka. Én. Legyen szíves, azt mondja neki a búbos banka, segítsen nekem, csináljunk nekem is egy olyan ügyes fészket, tanítson meg engem is, megfizetem jól. A sarka hajlandó volt. No, mondja, gyere, menjünk, gyűjtsünk anyagot. Elmentek, s hordtak oda tövist, ágat, szalmát, s ami kellett mindenfélét. Mikor mindent összehordtak, akkor keresett egy alkalmas helyet a sarka, ahova fészket rakja. Azt mondja a búbos bankának, na, nézd ide! Elvett egy ágat. Ezt tedd csak így, s csak úgy is. Azt mondja a búbos banka, tudom, tudom. Akkor vett egy másik ágat. Na, csak így, csak úgy. Azt mondja megint a banka. Tudom, tudom. A harmadik ágat is vette. Csak így, csak úgy. Tudom, tudom. A harmadiknál, a negyediknél már kezdett feltűnni a sarkának. Na te, ez mindenre csak azt mondja, hogy tudom, tudom. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor mind mondogatta a búbos banka, s mikor meggyűlt a sarkában a méreg, még csak az alja volt meg a fészeknek, még csak ilyen alakú volt, mint a tenyerem, megharagudott a sarka, s azt mondta a búbos bankának. Na, ha tudod, akkor csináld magad. Elrepült a sarka, s a búbos banka ott maradt. Ma is, ha valaki valahol lát egy búbos banka fészket, csak ennyi. Még le is hengergőznek a tojások róla. Amikor kikölti a kicsi madarakat, így kell odafogózniuk a fészek fenekére, nehogy lehengergőzzenek. Mert amelyik lehengergőzik, az visszamászni többet nem tud. A búbos bankának hát úgy maradt a fészke, ahogy hagyta a szark, amikor megharagudott. Azóta is úgy él, éldegél, ahogy lehet.
0: A Búbos Banka fészke című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na? Tudjátok már, mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Fekete István, Fészek, aki elmeséli nektek, Süc Ila.
1: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó, nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most, és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájos. Szóval, élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyi, de jó kedve kerekedett ennek a potykának. Mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnásárga hegyi mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackóka meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom, nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már mindent tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott. Szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge mackók és gyenge emberek. De erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gombszemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, és a kislányok legfeljebb 7 évesek. És milyen rongyos a talpa, tette hozzá a másik kislány, mire én betettem az ablakot. Nem mondott a méhecske semmit, kérdeztem Mackókát, miközben megsimogattam. Nem félnek a rügyek a fagytól? Így akartam elterelni a gondolatait. Ó, dehogy félnek, oly boldogok, szertelenek, örülnek a tavasznak, össze-vissza küldözgetik a méhecskéket mindenféle titokzatos üzenetekkel. A méhecske úgy megtelt virágporral, alig tudott felrepülni. Más újság nincsen? Kis lakótársam erre már nem válaszolt, csak kinézett az áprilisi alkonyatba, hol melegedő kis felhők szálltak a nap felé. A sürgönydróton két fecske tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárga rigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek.

0: fészkék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Tán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt mackókám tekintetében. Zavart volt, sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kis barátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi, itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe! Nem néz, oldalt néz, hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna, közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
1: El, de gyanakszik,
0: mondja kedvesen mackó. Erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevéske szőrt adj még.
1: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
0: És mackóka felemelje a karját. Felemelje a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
2: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint.
1: Igen, vedlik.
2: Hiszen tudod, tavasz van.
3: A Fészek című mesét hallottátok.

0: Stop. Három óra oda be.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
2: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Káder Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi. Óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első is hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésű tartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj, haj, ez aztán a meglepetés, haj, haj. Picóra dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne. Picórnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picór fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, és végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Jajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon. Ugor fel, hátra, öcsi! Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
0: Ajaj, enged a gumi!
4: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
0: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
4: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
0: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
4: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
0: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
4: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe.
0: Ó, A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll. Most előre megyünk, vagy hátra megyünk? Morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott. Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni? Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami. Elmegyek Gombóc Artúrhoz. Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte. Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig? Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fagyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult. De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem? Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót. Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
4: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
4: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felesett tréfa, azonnal keresem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
4: Sürgősen segíteni kellene valakin.
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
4: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
0: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
4: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
0: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
4: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
0: Radírpók felmászott a lyukból.
4: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
0: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami. Radírpóknak felcsillant a szeme.
4: És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj!
0: Engem is?
4: Téged? Hát minek?
0: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
4: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
0: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
4: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
0: Egyenest festéktüsszentő habcibenőhöz ment. Hadarva mondta.
4: Szerbusz, de jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mind búsulsz?
0: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
4: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el,
0: hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek és ne kattogjanak. És most nézd meg! Bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új! Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta. Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor. Hesték tüsszentő Habci Benő még fancsalibb képet vágott. Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem? Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami. Várjál csak, ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk. Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkomorodott. Mi lesz, ha szélcsend lesz? Gombóc Artúr csak legyintett. Semmi vész, és ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért. Erre már festéktüsszentő Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyarban is vannak igazi varázsszavak? Hallgass csak, hoztam neked néhányat. Csiribú, csiribá, hókusz, pókusz, pritz, pratz, prutz. Te mit szoktál mondani, amikor játékból varázsolsz? Neked is vannak titkos varázsszavaid, mint a mesékben a varázslóknak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Halihó, gyerekek! Réka vagyok, és itt az ideje egy új találós kérdésnek. Így hangzik. Ez a kis szárnyas reggelente édesen csicsereg. Fészkét gyakran láthatjátok a fákon. Kicsi, nagy, színes, néha piros, vagy kék is lehet. És amikor repül, szinte nem is látható. Van is egy mondásunk, ami úgy hangzik, hogy szabad, mint a... Találd ki, mi lehet! Így van! Ez a madár! Ez volt a mai találós kérdésem. Egyébként ti tudtok még olyan szólást vagy közmondást, amiben madár szerepel? Mint például... Jobb majd veréb, mint holnap egy túzok. Vagy egy fecske nem csinál nyarat. A madar a tolláról... Jaj, nem is árulok el többet. Remélem élveztétek, és legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki a napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falujra megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő. Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, Zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül. A napot? Csodálkozott a kecskegida. Igen, a napot. Fent az égen. Majd, ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mentovics Éva, Ribizli. Aki elmondja, Pató Márton. Szúrós bokorágán terem, fürtjén sok a parányi szem, piroslanak ott csokorban, s virítanak a bokorban.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Én minden évszakot nagyon szeretek. Ti hogy vagytok ezzel? A nyarat különösen kedvelem, de a nagy hőséget, a kánikulát, azt már kevésbé. A kánikula azt jelenti, hogy nagyon-nagyon meleg van, és a nap erősen süt. Ilyenkor könnyen leéghet a bőrünk, ezért nem jó sokáig a tűző napon maradni. A legjobb ilyenkor árnyékba húzódni, sapkát viselni és sok folyadékot inni. A víz a legjobb, mert segít, hogy ne száradjunk ki. Egy finom hűs gyümölcslé is jól eshet ilyenkor. Milyen érdekes, télen alig várjuk a nyarat, nyáron pedig néha hűvösebb napokat kívánjuk. A nagy melegben nem csak nekünk nehéz, hanem az állatoknak is. Ezért gondoljunk rájuk is. Tegyünk ki nekik friss vizet, hogy ihassanak és hűsölhessenek egy kicsit. Kánikulában sokan mennek a strandra vagy vízpartra, hogy lehűtsék magukat. Mások otthon maradnak és fagylaltot esznek, hideg italokat isznak, vagy árnyékos helyen játszanak. Otthon is hűsölhetünk, lehúzhatjuk a redőnyt, összehúzhatjuk a függönyt, hogy az erős napsugarak ne jussanak be a szobába. És egy kis vizes játék vagy lábáztatás is felfrissíthet bennünket. A legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra a nagy melegben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, én fogok most nektek mesélni Dombon inneni mesék című könyvemből. A nagy lassulási verseny. Köles, a denevér fióka épp a magasabb légrétegekben időzött, amikor lenézve különös dologra lett figyelmes. Egy vöröses-barna gombolyagra és egy hosszúkás téglalapra. Lejjebb röppenve rájött, hogy ez Janka, a vadmacskalány, amint éppen elmerülten egy deszkalap fölé hajol.
2: Mit csinálsz, Janka?
1: Kíváncsiskodott a bőregér. Erre aztán, mintha csak a föld alól bukkant volna elő, oda sündörgött Elemér, a kölyök fóka, és Dinnye, a hangyász is. Kérdően néztek a vadmacskalányra.
3: Versenyeztetek. Csigákat versenyeztetek. 4 darab csigát. A futópálya ez a deszka, a cél a deszka vége. A leggyorsabb már 2 únyit haladt délóta.
4: Én vagyok azzal a kövérrel,
1: ujjongott fel Elemér.
5: Stipi-stopi a csíkos házú,
1: csapott le Dinnye.
3: A sárgással én vagyok az lánycsiga,
1: mondta gyorsan Janka, és senki se kérdezte, honnan tudja.
2: A legkisebbel meg persze én, mint mindig,
1: sóhajtott beletörődve Köles.
4: Csalás, az enyém lekanyarodik a deszkáról. Hé, haver, mász vissza, vagy megpöcköllek,
1: dühöngött Elemér.
2: Nem ér benyúlni a pályára, akkor kizárunk a versenyből,
1: figyelmeztette Janka.
4: Úgy van,
1: tódították kórusban a többiek.
5: Csalás, az enyém elaludt. Teljesen begubózott. Meg kell piszkálni, bottal vagy fűszállal,
1: méltatlankodott Dinnye.
2: Nem ér piszkálkodni, különben kizárunk a versenyből,
1: intette Janka.
5: Bizony,
1: zúgták a többiek. A 4 cimbora lába estére már egészen meggémberedett a gugolástól.
3: Holnapra talán beér a célba,
1: bizonytalankodott Janka.
2: Vagy holnap
1: utánra, találgatott Elemér.
5: Vagy az utánra,
1: becsülgette Dinnye.
2: Legkésőbb 1 hét múlva,
1: satszolta Köles. Másnap éppen Janka születésnapja volt, és ő búslakodva kereste barátait mindenfelé. A Dombon inneni banda Szőrin szálán eltűnt. Estére járt már.
3: Jellemző. Megfeledkeztek a születésnapomról,
4: sőt, megfeledkeztek róla. Gyerünk haza, el is teszem magamat holnapra.
1: Ekkor azonban a bokrok közül diadal üvölt és harsant, majd Dinnye, Köles és Elemér tűnt elő, kezükben egy nagyobb bacska dobozzal.
4: Boldog születésnapot, Janka! Ezt egész nap neked gyűjtöttük az erdőn!
1: Janka kinyitotta a dobozt, és felsikoltott örömében.
3: Csigák! 50 csiga! 100 csiga! 500 csiga! Végre! megrendezhetem a nagy születésnapi lassulási versenyt.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egy, megérett a meccs. Kettő, csipke, bobo.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon-nagyon szeretem a meséket a mai napig. Gyermekkoromban mindig örültem, hogy édesanyám lefekvés előtt olvasott nekünk valamit, és elrepített egy teljesen más világba. Következzen most egy olyan mese, amelyből egy tündérvárost ismerhettek meg. Berg Judit tündérvárosát. Postás. Megérkezett a Rigó posta. Rigó Janó a postás szuszogva zöttyent a mogyoró bokorágára. Hajnal óta meg sem állt, ide röppent, odaszállt, de még mindig 3 levél lapult a táskájában. Janó elfáradt. Táskáját felakasztotta egy ágra, ő maga pedig leszállt a földre, hogy néhány gilisztát keressen. Miközben kapirgált, a mogyoró bokrok közül előkúszott a szél. Rettentően unatkozott éppen, már mindent megtépázott, megcibált az erdőben, és semmi új nem jutott az eszébe. Amikor megpillantotta a faágról lelógó postástáskát, rögtön felcsillant a szeme. Ho-ho-ho! Végre van mit játszani! Meglapult egy bokor alján, aztán hirtelen elősüvített, és egyenesen nekirontott a táskának. A magasba emelte és körbeforgatta, belekukkantott, kikapta a leveleket, és szédült iramban végigrohant velük az erdőn. Janó kétségbe esetten repült utána. Állj meg, te csirkefogó! Azokat a leveleket nem neked írták! De a szél fütyült rá. Ide-oda röpködött, tekergett, kavargott, eltűnt a rémült postás szeme elől. Az egyik levelet menet közben elvesztette, a másikat belefújta a patakba, aztán ráunt a száguldozásra, eldobta a harmadik levelet, és úgy döntött, alszik egyet. Rigó Janó meg csak repkedett az erdő felett, de semmit sem talált. Végül kimerülten leszállt a nagy tölgyfa legfelső ágára. Ilyen szégyen még sosem esett vele. Ellopták tőle a leveleket. Most hogy fogja kézbesíteni? A faágán ülve világnak fütyülte a bánatát. Panka meghallotta a dalt, és rögtön kiszaladt az erkélyre. Mi történt, Janó? Rigó Janó elmesélte, Panka a fejét csóválta. A szél mindig ilyen. Kinek szóltak a levelek? Az egyik Borzéknak, a másik Nyesnek, a harmadik neked és Csiribínek. Nekünk? Ki írt vajon? Nem tudom. Én csak a címzést figyelem. Ne félj, Janó, megkeressük azokat a leveleket, jelentette ki Panka. De hogyan? Én már mindenütt kerestem. Majd Csiribi segít, mindjárt ide hívom. Rigó Janó elcsodálkozott. Van telefonod? Dehogy, csak figyelj. Panka térült, fordult, hozott egy kis sípot, teljes erejéből belefújt. Tititá, titi, Csiribi, gyere! Tudod, ez a jel, magyarázta Panka. Ha elkészül a forró csoki, mindig így hívom, mindjárt itt lesz. Csiribi csak ugyan hamar érkezett, vidáman nevetett Pankára. Nem is mondtad, hogy főzöl forró csokit. Nem is főztem, viszont segítened kell. A szél elfújta Janó leveleit. Csiribi az üstökét vakargatta. Akkor keressük meg a szelet, várjatok! Azzal szárnyra kapott és elrepült. Kisvártatva visszatért az álmos, morcos szél hátán lovagolva. Igazán hagyhattál volna aludni egy kicsit, duzzogott a szél. Segítened kell megkeresni, amit szétszórtál, mondta szigorúan Csiribi. Próbálj visszaemlékezni, hová fújtad azokat a leveleket. Sok felé jártam, susogott a szél. Na jó, akkor gyere, körberepüljük az erdőt. Panka, ülj fel te is és figyeld a földet. Panka felpattant a szél hátára, és elindultak. Rigó Janó a nyomukban. Nézelődtek, keresgéltek mindenfelé, de hiába. A patak partjára érve aztán nagy sürgésforgást láttak. Egy egész sereg béka ugrált a nádas körül. Csiribi jelt adott, és a szél leereszkedett a földre. Kutykorúgy, de jó, hogy jössz, Csiribi! Brekegtek a békák. Segíts nekünk vitorlást hajtogatni! Találtunk egy jó kis papírt, ebből lesz a hajó! Csiribi közelebb lépett, aztán nagyot kiáltott. Hisz ez egy levél? Mutassátok csak, itt áll rajta a címzés. Nyest! Éppen ezt kerestük. Brekeke, akkor miből lesz a vitorlásunk? Majd hozok nektek kartonpapír délután is. Együtt hajtogatunk vitorlást. De zászló is legyen rajta. Lesz, lesz, ígérte Csiribi, most pedig indulás. Még két levél hiányzik. Rigó Janó boldogan rejtette táskájába az ázott levelet. Elviszem a nyesnek, ha kiteszi a napra, hamar megszárad. Mi addig folytatjuk a keresést, bólogatott Csiribi, a nagy tölgyfánál találkozunk. Rigó Janó elrepült, Panka és Csiribi visszaültek a szél hátára. Délután várunk, integettek a békák. A szél felemelkedett és lustán beszállt a fák közé. Panka és Csiribi összehúzott szemmel figyelték a földet, hát ha valahol megpillantják a következő borítékot. A kökény bokrok közelébe érve Panka vett észre valami fehéret. Nézzétek, ott benne az ágak közt, mintha volna valami. A szél leszállt a bokrok mellé, a két kis tündér körbejárt. Szerintem az egy boríték, de hogy vesszük ki? A levél a bokor legmélyén hevert hatalmas tüskék közt. Megpróbálom, ajánlkozott Panka, és kezével óvatosan széthúzta az ágakat, de mielőtt benyúlhatott volna a levélért, az egyik ág visszacsapódott és alaposan megszúrta. Panka felsziszent, a szúrás helyén véres volt a karja. Szoríts rá egy zsebkendőt, javasolta Csiribi. Jobb, ha nem húzigáljuk az ágakat, túl mélyen van az a levél. Pankának, miközben csipkés zsebkendőjével törölgette a szúrás helyét, eszébe jutott valami. Hívjuk ide Benedeket. Ő a tüskék közé is be tud ugrálni? Csiribinek tetszett az ötlet, és már repült is a Pin család fészke felé. Nem kellett messzire szállnia, a madarak ott laktak egy közeli fán. Barátjuk, a Dagi Benedek éppen a fészkében rajzolgatott. Gyere, Benedek, segítened kéne, kurjantott Csiribi. Nem mehetek sehova, megtiltotta a mama, énekelte Benedek. Egy elveszett levelet próbálunk kiszedni a kökénybokorból, magyarázta Csiribi. Benedek, Benedek, adok neked levelet, dalolt Benedek, azzal a fészek szélére szökkent, és csőrével lecsípett egy zöld falevelet az ágról. Nem ilyen kell, nevetett Csiribi, hanem olyan, amit a postáshoz. Csiribi felröppent a fészekben Benedek mellé, aztán nagyot nézett. Hát ez meg mi? A rajzom, mutatta büszkén a kismadár. De hát ez egy levél. Pont olyan, amilyet keresünk. Hogy került hozzád? Egyszer csak bepottyant a fészekbe. Van rajta Benedek betű, ezért az enyém. Bogyókat rajzolok rá. Igen, van rajta egy B betű, de nem Benedeket jelent, hanem borzot. Borzéknak hozta a postás. El kell vinnük nekik. Benedek elszontyolodott. Gyere a kökénybokorhoz és segíts! Oda is beszorult egy levél, kérte Csiribi. Aztán majd rajzolsz bogyókat a rajzfüzetembe. Benedek sóhajtozott, de beleegyezett. Gyorsan visszarepültek a kökénybokorhoz, ahol Panka és a szél már türelmetlenül várta őket. Benedek ügyes volt. Óvatosan bearaszolt a tüskék közé, és csőrével tirángatta a levelet. Csak egy picit szakadt el a boríték. Mi van ráírva? Kíváncsiskodott Panka. Panka és Csiribi, betűzte Csiribi. Úgy látszik, Bonifác küldte a városból. Olvasd, olvasd, tapsikolt Panka. Csiribi kibontotta a levelet, és már olvasta is. Kedves Panka és Csiribi, látogassatok meg a városban, nagyon várlak, a címet tudjátok. Gyertek, mielőbb, üdvözöl Bonifác. Amikor a levél végére értek, Benedek szomorúan csipogott. De jó nektek, még a városba is mentek. Panka megsimogatta a kismadár fejét. Tudod mit, Benedek? Ha elutazunk Bonifáchoz, küldünk neked képeslapot. Ne csak egyet küldjetek, hatot akar Benedek, énekelt Benedek, aztán gyorsan hazarepült, nehogy Pinty mama megszidja, amiért eltűnt otthonról. Panka és Csiribi elvitték borzék levelét Rigó Janónak, aztán neki láttak a csomagolásnak, hogy minél hamarabb elutazhassanak Bonifáchoz a városba.
2: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A Király nyulai. Népmese. Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény asszony, és ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal reárántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet míg a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Sütött is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy mendegél országvilág ellen, hegyen völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, eléveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kis egérke, s azt mondja: hallod-e te, legény, adj egy falást abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincogna nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elejébe, s ott vár rá a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijöjjön a király maga, meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi: mi járatban vagy te, szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király: gyere csak, bélegény, van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de ezek bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100-100 felé futott. Haj, megszontyolodott a legény, még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszélte otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Elé áll erre a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét, s erőst köpte a tenyerét, hogy ő, tudom Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapá a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó nagy taligakerék, s ezzel elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki Isten nevében egy falás pogácsát, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke, úgyis talán megsegít a jó Isten, hogy nem kell ebből a pogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérke, s azt mondja: no te szegény legény, jót étel helyébe, jót várj! Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítette meg az Isten egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelembe légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepedik a

0: Meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét, semmiképpen el nem tudá gondolni, hogy miféle ördöngős praktikával gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolá magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a százból, ha nem, egyéb próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony az Isten nevében sem áld, mert neki az a feladata, hogy egytől egyig vigyázzon a nyulakra. De így, de úgy, mondja a leány, vendégség lesz a háznál. Amint így vitatkoznak, honnét, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám! A legény hallgat az egérke szavára, fülinél fog egy nyulat nagy hirtelen, bedugja a zsákba, s a lány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafutott a többihez, mint a szemét vették volna ki. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, bétereli a száz nyulat a nagykapun, hát jő elejébe a király, káromkodik, hogy rengbeli az udvar. Jere csak, jere, te semmire kellő, mit küldöttél te nekem a zsákba? Az Isten Istenem ne legyen, ha nem nyulat, felséges királyom. Hívják a szolgálót, hát mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem bizony, felséges királyom, életem halálom a kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király, még ilyen sem ettem világ életemben, hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig száz jött ki. No hallod-e te szegény legény, mondja a király, még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék. Hát mit kívánsz? Csak egy kád pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsákpénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza, de bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Vaku villan, szemünk csillan, nem is lesz már gondod ezzel. Várunk téged szeretettel, fotográfus szerkezettel.

0: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok.
1: Én pedig Berettyán Nándor. Most a Fiatal Pár és a Kotlós című mesét fogjuk nektek olvasni.
0: Fogadjátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Még hetet hét országon is túl volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt. De olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije. Csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, és az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatal ember, hogy a tyúk rákezdi. Azt mondja a fiatal asszonynak.
1: Te, tudod, mit gondoltam?
0: Mit?
1: Ültessük meg ezt a tyúkot.
0: Azt mondja.
1: Van tojás elég. Tegyünk alá 19 tojást. És mikor kikölti, akkor vele együtt 20 lesz. Felneveljük, és mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a 20 tyúkot, és az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, és az malacozik 9-et. A 10 disznót eladjuk, és akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot, és egy szekeret. Ülünk fel ketten, és megyünk kereskedni. Beleegyezel?
0: Bele. Kerítettek egy kosarat, és tettek belé egy kicsi gizgaszt. Raktak belé 19 tojást, s a tyúkot ügyesen rátették. És betették az ágy alá. Leültek az ágyra, és kezdtek ott beszélgetni, és örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival, s annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival. 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak.
1: Te asszony, baj van.
0: Miféle?
1: Hát,
0: azt mondja.
1: Szekeret s hámot tudunk venni. De lóra csak egy gyengére futja. Mert nicsak mennyi pénzt kapunk a disznókért.
0: Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül.
1: Hát, megerősül, ha jól adunk enni, de eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
0: Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember.
1: Dehogy nem. Leszállsz te is.
0: Én nem szállok le.
1: Leszállsz.
0: Nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, és azt kérdezi az asszonytól.
1: Leszállsz, vagy nem szállsz le?
0: Nem szállok le! Toppantott az asszony. Az ember mérgében megpörgette. Megijedt ettől még a tyúk is, és kiugrott a ládából. A láda, zsupsz, leesett, összetörte a tojásokat mindegy szálig. De amikor meglátták a nagy rendetlenséget, egymásra néztek, aztán nagyot kacagtak. Megölelték egymást, s rájöttek. A legfontosabb, hogy együtt legyenek. Boldogan élnek, tán ma is. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A vásárban degeszre keresték magukat. Sose láttak még ennyi pénzt. Bizony, meg is bolondította őket ez a nagy, hirtelen jött gazdagság. Tanakodtak, megtartsák, elköltsék, s addig-addig gondolkoztak, míg a végén

0: Szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack. Élt egyszer egy király, aki három szépséges leányát jobban szerette minden másnál a világon. Egy nap a városba indult, s megkérdezte leányait.
1: Drága gyermekeim, mit hozhatok nektek, amiben örömötöket lelitek?
0: Hozzon nekem olyan ruhát, ami színaranyból készült, mégis könnyed, mint a szellő, mondta a legidősebbik. Nekem ezüst ruhát hozzon, ami drága kövekkel van kirakva, kérte a középső.
1: Hát te gyermekem, mit szeretnél?
0: Kérdezte a király a legkisebbiket.
2: Nekem hozzon szólószőlőt, mosolygó almát, csengő barackot, felelte.
1: Na, ilyet se hallott még a király. De ha a király kisasszony erre vágyik, ő bizony megszerzi neki.
0: Felült hát a hintóba, és a városba hajtatott. Az aranyruhát, ezüstruhát hamar megtalálta, de hiába járta a várost egész álló nap, sehol sem adtak szólószőlőt, nem hallott még senki mosolygós almáról, és csengő baracknak sem volt híre. Kénytelen kelletlen hazaindult hát a király. Ám a palota fele vezető úton a ló megbicsaklott. Nagyot rándult, és egy tapottat sem mozdult. Nézte a kocsis, mit tehetne, de a kocsi csak nem indult meg. Elküldött a király a faluba pár erős legényért. De még ha 10 tolták is a hintót egyszerre, az sem segített. Ökrökkel, lovakkal próbálták kiemelni a gödörből, de semminek nem lett eredménye. Ám ekkor egy disznó jelent meg az úton.
3: Felséges királyom, ha nekem adott legkisebb leányod kezét, menten kihúzlak a bajból.
0: Itt a kezem, nem disznóláb, egyezett bele nevetve a király. A disznó az orrát a hintó tengelye alá dugta, lódított rajta egy kicsit, és a kocsi már is kint volt a sárból. Nagyot nézett mindenki, de leginkább a király. Könnyelmű ígéretével nagy bajt okozott. Hazaérve a király nem tudta, mit mondjon a legkisebb leányának. Előbb átadta inkább a király kisasszonyoknak a ruhákat, s már éppen belefogott volna a mondandójába, mikor megjelent a kapuban a malac.
3: Kedves királyom, itt az ideje, hogy teljesítsd, amit ígértél. Küldd hát le a legkisebbik leányodat nekem. Hadd vigyem haza az ólacskámba!
0: Kiabálta a malac az udvaron. De a király nem akarta adni a leányát. Királylánynak öltöztették az egyik szolgát, s őt küldték le a malachoz. De a malac rögtön látta, hogy ez nem lehet királyi származék.
3: De ez itt bizony nem a te lányod! Küld csak le az igazit!
0: Kiáltotta a malac. Édes lányom, bocsáss meg nékem. Köt az ígéretem. Menj hát, drága gyermek, majd kiötlünk valamit, hogy hazatérhess. Szólt a király a zokogó lányhoz. Ám a királynak még egy ötlete támadt. A leányát rongyos, piszkos ruhákba öltöztette. Hát, ha így nem kell a malacnak. De a disznó, mikor meglátta, tudta, hogy ez a legkisebbik királylány.
3: Gyere, ülj csak ide, majd én tolom a talicskát,
0: mondta a disznó. A királylány pedig zokogott, hiszen reggel még a palotában járt kelt, most meg csupa mocskos ruhában ült a disznó talicskájában. Ahogy az erdő szélére értek, megállt a malac egy ól mellett.
3: Itt volnánk, király kisasszony. Meglásd, olyan boldogságban fogunk élni, amiről tám még csak nem is álmodtál. Feküdj le, pihent ki magad, és reggel más színben látod majd a világot.
0: Másnap, mikor a királylánya szemét kinyitotta, az ól helyett egy csuda palotában ébredt.
2: egy hatalmas ágyon feküdt, és szolgálók serege szaladt a parancsát lesve. Szebbnél szebb ruhákba öltöztették, majd így szólt az egyik szolgáló.
4: Király kisasszony, felségedet már várja a király? Jöjjön csak utánam.
2: Egy nagy terembe vezette a király kisasszonyt, ahol az asztalnál egy daliás ifjú ült. Kedvesem, nem kell félned. Itt tiéd minden, amit csak látsz, és én is a tiéd vagyok. Majd kézen fogta a meglepett lányt, és a kertbe vezette. Egy szőlőfürt a király kisasszonyhoz hajolt. Szakíts le, kedves király kisasszony, szakíts le engem. Ez bizony a szólószőlő, kedvesem, magyarázta a király, és mentek tovább. Ahogy sétáltak, a király kisasszony felé fordultak az almafák, és az almák mosolyogva köszöntek a király kisasszonynak. Ezek itt a mosolygó almák, mondta a királyfi, és mentek tovább. Egyszerre csengettyű szó ütötte meg a fülüket. A barackok voltak azok a fáról. És a királylány tudta már, hogy nem akármilyen gyümölcsös kert ez, hiszen mindaz megtalálható volt benne, amit az apjától kért, mikor a király a városba indult. Most már áruld el, ki vagy te? Nézett kérdőn az ifjúra. Én vagyok a legszerencsésebb férfiú a világon. Egy boszorkány változtatott disznóvá, és az átkot csak azt törhette meg, ha olyan feleséget találok, aki nem vágyik másra, mint szólószőlőre, mosolygó almára és csengő balackra. Nyakába borult az ifjú királynak a király kisasszony, és nyomban megüzenték a lányapjának, hogy egész udvarával jöjjön a lakodalomba, mert olyan esküvő lesz, amilyet még nem látott a világ. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kórai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.

0: Gilingalang, gilingalang, szól este a kicsi harang. Magas tornya, kis harangja, messze szállva int a hangja.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadászta risznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, mégtán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodorment a virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. Noha, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, és mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisült-e már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. Ha te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram, királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a szegény ember lánya, meg a béka. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy ember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Minden nap keményen dolgozott, szántott, vetett, aratott, de a fáradtságos munka nem hozta meg a gyümölcsét, éppen csak néhány falatra futotta neki. A szegény ember álmatlanul forgolódott éjjelente, és hosszú órákig fohászkodott az Istenhez, hogy segítse meg a családjukat, legalább egyszer hadd adjon rendes vacsorát a lányának. Így teltek múltak szépen lassan a napok, szomorúság és kínlódás közepette. Hanem egy napon megváltozott minden. A napsütéses délutánon a szegény ember lánya a tópartján játszott a kutyájával, amikor hirtelen hangos kuruttyolásra lett figyelmes. Szemével pásztázni kezdte a vizet, és Nini az egyik tavirózsán megpillantott egy kövér békát. A lány mindjárt dalra fakadt, és édes énekével hívogatni kezdte a békát. A zöld leveli békának annyira tetszett a dallam, hogy mindjárt táncra is perdült az egyik sziklán. Aztán, mikor a béka nem figyelt, a lány utána nyúlt, és megpróbálta elkapni. Ám a béka szemfüles volt, és éppen az utolsó pillanatban sikerült elugrania. Így játszadoztak órákon át, a béka szikláról tavirózsára, tavirózsáról sziklára ugrált, a lány pedig követte. Mindenáron meg akarta kaparintani magának az ugribugri leveli békát. Hanem idővel a béka fáradni kezdett, és egy óvatlan pillanatban a lány kezei között találta magát. Most végre megvagy, kiáltotta diadamittasan a lány.
1: Kérlek, ne bánts, engedj szabadon,
0: könyörgött a béka, ám a lány nem hallgatott a szavára, és hazavitte. Nézd csak, édesapám, mit találtam a tópartján, húzta elő zsákjából a békát a lány.
1: Mi csak, egy leveli béka,
0: derült fel mindjárt a szegény ember arca.
1: Majd csinálok neki egy ketrecet, és ezentúl ő is itt fog élni velünk.
0: Így is lett. A béka kapott egy faágakból összeeszkábált kalitkát, s attól fogva a házban töltötte napjait. Habár hiányzott neki a tó és a mocsárvidéke, nem volt oka panaszra. A szegény ember családja jól tartotta. Mindenféle finomságokkal halmozták el, lárvákkal, legyekkel, szúnyogokkal, s néha még egy pár falás kenyeret is kapott. Éppen ez volt a baj. A kenyértől a béka hízni kezdett, és mindig csak egyre éhesebb lett. A szegény ember és családja aggódva figyelték, hogy a béka lassan kinövi a ketrecét.
1: Talán jobb lenne, ha kevesebb nassolni valót kapna. Még a végén elfoglalja az egész szobát, mondta szigorúan a szegény ember, és megvonta a békától a vacsorát.
0: Ám a lánynak megesett a szíve a kis teremtésen, és minden este becsempészett neki néhány finom falatot a saját vacsorájából. Így történt, hogy hamarosan a béka már a ketrecébe sem fért bele. A szegény emberék kénytelenek voltak a kemence mellett a földön helyet csinálni neki. S habár végre kiszabadult a börtönéből, a békának esze ágában sem volt megszökni. Olyan jó dolga volt a szegény ember házánál. Végre szabadon ugrándozhatott, s ha megéhezett, beugrált a kamrába, és elvette, ami megtetszett neki. Így aztán a béka csak hízott és hízott megállás nélkül, s hamarosan akkora lett, hogy már moccanni sem tudott. A szegény ember, akinek addigra már igencsak elege lett a torkos állatból, elhatározta, hogy kiteszi a béka szűrét. Egy hajnalban oda settenkedett a béka fekhelyéhez, és megpróbálta felemelni. Igen ám, de a béka akkor már olyan kövér volt, hogy az ember akárhogy próbálta, meg sem tudta mozdítani.
1: Azt a kutyafáját, hogy nőttél te ekkorára?
0: Bosszankodott a bajusza alatt. Törte most erősen a szegény ember a fejét, hogy mit évő legyen.
1: Itt mégsem maradhat, így is alig van mit ennünk, gondolkozott magában.
0: Aztán egy nap így szólt a lányához.
1: Legjobb lenne, ha megszabadulnánk ettől a feneketlen bendőtől.
0: Meghallotta ezt a béka, és hangosan felkiáltott.
1: Szomjazom! Hozzatok nekem egy kis bort!
2: Milyen bort? Hiszen nincs én nekem egy csepborom sem.
1: De ha lenne, se adnék neked, vágta rá az ember. Márpedig, ha nem adtok nekem bort, meg szalonnát, felfallak titeket.
0: Megijedt erre az ember, és könyörögni kezdett.
1: Kérlek, ne bánts minket, hiszen mindig olyan jók voltunk hozzád. Megosztottuk veled mindenünk, amink volt.
0: Ám a békát nem hatotta meg az ember könyörgése. Nagyra nyitotta a száját, és ham, bekapta az embert a lányával és a kutyájával együtt.
1: Na, most végre jól laktam, brekegte elégedetten a béka.
0: Aztán a bőséges lakoma után az óriási radagadt béka úgy döntött, hogy visszatér a tóhoz, az igazi otthonához. El is indult, ám a jól lakott bendőjével nehezen mozgott. Órákig tartott, mire ledöcögött a partra. Mikor megérkezett, megpillantott a víz fenekén valami aranyosan csillogót.
1: Néni, egy aranygolyó, kiáltott fel, és mindjárt utána vetette magát.
0: Hatalmas csobbanással elmerült a vízben, és izgatottan keresni kezdte a golyót. Mikor megtalálta, ham, bekapta azt is. Ám hamarosan kínzó fájdalmat érzett a hasában, és kimászott a partra. Ott feküdt hatalmas bendőjével a fűben, a nap pedig olyan erősen sütött, hogy a béka alig bírta elviselni. Aztán egyszer csak nagy recsenést lehetett hallani, és a béka hasa a nagy forróságtól kipukkadt. A szegény ember és a lánya boldogan másztak elő, hát még mekkora volt az öröm, amikor megtalálták az aranygolyót. A szegény ember eladta a kincset, és ezután olyan jól éltek, hogy az egész falu irigyelte őket. Ha a béka ki nem pukkadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jövés, menés, utazás.
2: Macska, macska, csacska, macska, hörge, mint a kis halacska. Ide fut, oda fut, megpihenni sose tud. Peti, Kati, hű, de nézi, fusson, aki utoléri.
3: Csikó mondja nyehehe, kizöldült már a here, gyíbányára, besztercére, borsos-boros pecsenyére.
1: Három vélből snekeresben, tengerre szállt egy rézüstben. Ha az üstjük nagyobb volna, az én mesém is tovább folyna.
4: Poros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög. Sári néni vezeti, aki látja neveti.
5: Gígágá, elmegyünk mi világgá.
6: Megy a kutya Szentes felé, lóg a farka Ezel felé. Lim-lom lakatos, te leszel a fogó most.
1: Gyere, Gyuri, a térdemre, lovagoljunk Debrecenbe. Veszünk ottan vásárfiát, szépen szóló kis muzsikát.
6: Cín-cín, kisegér, szúnyog lába szárnya. Hová visz ez az út, cín-cín-cínkotárra?
7: Gyíte fakó messzire, hazaérünk estére. Gyíte fakó perecért, holnap után kalácsért.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedeznivaló vár a gyerekekre. A nyugodt ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogat mosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Augusztus 31-től szeptember 13-áig, minden reggel 7:30-tól kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Pápa Jerika vagyok. Színésznő, énekesnő, sokat énekeltem gyerekeknek, felnőtteknek, de a legkedvesebb számomra, amikor mesét mondhatok. Biztosan hallottátok már azt a mondást, hogy valaki reszket, mint a nyárfa levél. Vajon honnan jött ez a gondolat? Miért reszket az a szegény nyárfa levél? Találtam egy mesét. Ez egy finn népmese, és ez elmeséli nektek, hogyan is született ez a mondás. Valamikor régen osztozkodott a fákon az Isten és az ördög. Azt mondta az Isten hirtelen. Á, mit osztozkodok én itt veled? Nem adok én neked egyetlen fát sem. Már hogy ne adnál? Igenis, adnod kell, feleselt az ördög. Hát jó. Mordulj akkor egy nagyot, de akkorát, amekkorát csak bírsz. Miért morduljak? Mert amelyik fa megijedt tőled, az a tiéd lesz. Összeszedte magát az ördög, és morrant egy jókorát. A nyárfa ettől annyira megrémült, hogy elkezdett reszketni. Azóta is, legyen az idő bármilyen csöndes, állandóan rezegnek a nyárfa levelei. A nyárfa magyar legendamese. Egyszer Jézus Krisztusnak el kellett rejtőznie az ellenségei elől. Nem volt egyéb menedéke a pusztán, csak egy nyárfa. Fölment arra, és meghúzódott az ágai között. Hanem a nyárfa megijedt, széttárta az ágait, és Jézus Krisztust megtalálták az ellenségei. Akkor azt mondja Jézus. Na te nyárfa, nem rejtettél el engem. Ezentúl télben, nyárban reszkes. Azóta reszket a nyárfa, télen, nyáron, és olyan szomorúan zúg, mintha valami nagy bánata volna.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: gyorsan még bemutatjuk a zenekar tagjait, vagy bemutatom. Basszus ukulele játszott és énekelt Kis Zoltán. Gitározik a színpad közepén, de leginkább furujákon játszott, műsor vezetett, énekelt Kajos Zsuzsanna.
1: És végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni zenekarunk vezetőjét, aki most mandolinon játszott, és gitározott, és gyönyörűen szépen énekelt, és ő írta ezt az összes dalt, zeneszerzőnk Boros Tamás.

0: leszel, ha nagy leszel?
1: Folytató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.
2: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
0: A holdvadászok, izlandi népmese, felolvassa Hűvös Völgy Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. És ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban fölértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni. Mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék. Mert bizony nem szerettek volna szégyen szemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leértek a völgybe, megint felnéztek az égre. A hold most valóban egy másik hegy legmagasabb csúcsán tündökölt. Nekiíramadtak hát ennek a hegynek is. De mire fölértek, ugyanúgy jártak, mint először. A hold megint csak elúszott előlük az égre. És egyiküknek sem volt elég hosszú a karja, egyikük sem tudta elérni. Megjárták így a környék valamennyi hegyét, de a holdat nem tudták megfogni egyetlen egyszer sem. Ekkor egyiküknek az jutott az eszébe, hogy hát ha fél tőlük a hold, és azért menekül el mindannyiszor előlük. Mézes-mázos csalogató versikét kezdett el dúdolni feléje, s a többiek valamennyien együtt énekelték vele. Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
3: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
0: A hold azonban nem nagyon akart a legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyérre sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Holdfáradtan mentek haza. Szégyen szemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. És talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Hallgass velünk te is ezt a dalt!
6: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezért nem meglepetés, hogy újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Ezt figyeljétek! Vízben élek, brekegek, ismertek-e gyerekek? Szúnyoglábon élek, agójától félek. egy pillanat alatt kitaláltátok. De miből tudtátok szinte azonnal, hogy ez a dóka? Igen, ez igaz. Az, hogy brekeg, nagy segítség volt. A hal meg a delfin nem brekeg, csak a béka brekeg. Nagyon okosak vagytok, hogy már egy tényből rájöttetek. Gratulálok! Jó volt veletek találgatni ma is!
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével, s jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvárra. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szette-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húz rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serénye munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram! Tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás! Mátyás! Mátyás! Dadogta a bíró. Bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Tájj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példással megbüntetem. akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban. És hogy magadon érez néped szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották. Éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép, meghalt Mátyás király, oda az igazság.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a földelem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést!
0: Csukás Mese Rádió.
5: Es, mindenhova es. Zap, szaporodjon, búza, bokosodjon, kisjárt, piasodjon.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a bakkecske és a kos. Volt egyszer egy tanya, ahol egy bakkecske meg egy kos éldegélt, és igen jó barátságban voltak. A két jószág elválaszthatatlan volt egymástól. Együtt legelésztek, egymás mellett aludtak a csűrben, és egy tapottat sem tettek a másik nélkül. Ráadásul a két patás mindig valami rosszban sántikált, és így, ha lehet, kétszer akkora volt a kár. Ezért, ha például a kecskének káposztára fájt a foga, és lopott egy szép nagy káposztafejet a kertből, a kos is mindjárt elcsent egyet. Máskor pedig a kosnak támadt kedve a virágos kertből falatozni. A kecske pedig szívesen követte, s így sikerült kettejüknek letiporni az öreg anyó féltve őrzött virágos kertjét. Fájt is a gazdáik feje rendesen a két csirkefogótól. Aztán egy nap, mikor a két jómadár széthordta a gazda által kemény munkával összegyűjtött szénát, az öreg embernek elege lett belőlük. Jobb lesz, ha új otthont kerestek magatoknak, mert itt nem látunk többé szívesen titeket. Hajtotta el az állatokat. Ám a bakkecske és a kos egy cseppet sem ijedtek meg. Nyakukba kapták a tarisznyájukat, és végan útnak indultak. Boldogan daloláztak útközben, és izgatottan várták, miféle kalandokat tartogat nekik az új élet. Miközben mendegéltek, a kos megpillantott egy farkas koponyát az árokban. Nézd csak oda! Vegyük fel, talán még jó lesz valamire, mondta. És eltette a koponyát a tarisznyájába. Inkább siessünk, nem sokára besötétedik, és nekünk még szállásunk sincs. Méltatlankodott a bakkecske, és megszaporázták a lépteiket. Nem is telt el sok idő, és megpillantottak a távolban egy pislákoló fénysugárt. Egy hatalmas tábortűz égett a fák között. Menjünk csak közelebb. Töltsük a tűz körül az éjszakát, és akkor majd nem bántanak minket a farkasok, javasolta a bakkecske. Azt hallottam, a farkasok nem szeretik a tüzet. A kos bólogatott, és elindultak a tűzrakás felé. Már éppen odaértek, mikor észrevették, hogy a tűz körül bizony három farkas tanyázik. Éppen kását főznek. Hát, ilyen a mi szerencsénk, sóhajtott a kos. De akkor már nem volt visszaút. A farkasok észrevették őket, és mind arra gondoltak. Úgy tűnik, megjött a hús a vacsorához. És közben jó ízűen nyalogatták a szájuk szélét. Jó estét! Köszönt kissé félénken a bakkecske. Jó estét! Gyertek csak közelebb! Jut nektek is vacsora bőven! Hízelgett a farkasok vezére. A két jószág pedig annyira megrettent, hogy nem mertek ellenkezni, és kénytelenek voltak a tűz mellé telepedni. Hanem a kecskének egyszer csak eszébe jutott a farkas koponya, és odaszólt a kosnak. Kos barátom, vedd csak elő azt a farkas koponyát, amit magaddal hoztál. Hát, ha akad rajta még egy kis falat. A kos hallgatott barátja szavára. Benyúlt a tarisznyájába, és előhúzta a koponyát. Nem azt, hanem a nagyobbikat, vágta rá a bakkecske. Mire a kos másodszor is elővette a tarisznyájából ugyanazt a koponyát. De hisz van ennél nagyobb is, erősködött a kecske. A kos pedig minden alkalommal elővette ugyanazt a koponyát. Eközben a farkasok reszketve figyelték, mennyi farkaskoma feje bánta, hogy könnyű prédának nézték a két jószágot. Jobb lesz, ha megszökünk innen, mert a végén még mi is így végezzük, gondolták magukban, és törni kezdték a fejüket. Majd kisvártatva megszólalt az egyik. Úgy látom, fogytán van a víz. Megyek és hozok egy vödörrel a kútról.
és már futott is az ilyet farkas árkombokron keresztül. A másik két farkaskoma pedig erősen törte a fejét, hogy szabaduljanak meg a kecske és a kospatái közül. Hol késlekedik már az a zsivány? Úgy megéheztem. Megyek is, visszakergetem, mondta a második farkas. Majd felpattant, és egy szempillantás alatt elviharzott. A harmadik farkas tanácstalanul ült a tűz mellett. Neki nem jutott eszébe semmi. Annyira rettegett, hogy felfalják a fenevadak, hogy fogta magát, és egy szó nélkül elszaladt. Hát, ha nem érik utol. A bakkecske és a kos pedig jót nevettek a lóvá tett farkasokon, és elégedetten láttak neki a vacsorának. Miután jól laktak a kásával, a kecske így szólt. Most már jobb lesz, ha mi is szedjük a sátorfánkat, mert ha rájönnek, hogy becsaptuk őket, ellátják a bajunkat. Azzal utcu neki szaladtak, ahogy csak bírtak. Eközben a három farkas összetalálkozott az erdőben. Micsoda szégyen, hogy így elbántak velünk, bánkódott az egyik. Mi mégiscsak hárman vagyunk. Én azt mondom, menjünk vissza, és faljuk fel őket, mondta a másik. És elindultak. Ám mire visszaértek a táborhelyükre, a bakkecskének és a kosnak már csak hűlt helyét találták. Még egyszer nem fognak túljárni az eszünkön, mondták a farkasok, és a keresésükre indultak az erdőben. Eközben a bakkecske és a kos felmásztak egy tölgyfára, és reménykedtek, hogy ott nem találják meg őket. Ám a farkasoknak kiváló a szaglása, és egy perc alatt a nyomukra bukkantak. Hamarosan ott állt mind a három ordas a fa alatt, és azon tanakodtak, hogyan szedjék le a fa tetejéről a zsákmányukat. Te vagy a legidősebb, mondta az egyik. Találd ki te, hogy mi tévők legyünk. Erre a legidősebbik gondolt egyet, lefeküdt a fa alá, és csiribú, csiribá, úgy tett, mintha varázsolna. Ám a kos úgy megijedt a mágiától, hogy elvesztette az egyensúlyát, és lepottyant a fáról. A kos éppen a varázsoló farkasra esett rá, és egy szempillantás alatt kilapította. De a bakkecskének se kellett több, mindjárt elkiáltotta magát. Hozd csak fel azt a farkast, majd adok én neki. A farkasok erre úgy megijedtek, hogy egy szempillantás alatt eliszkoltak. A bakkecske és a kos pedig végre megnyugodhatott. Soha többé nem háborgatták őket a farkasok.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: valós lett a játékunk vége. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket, különösen az állatos meséket. Ma a távoli Koreából hoztam nektek egy mesét, a tigrisről. A tigris és a datoja. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arra lett figyelmes egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anya pedig bosszankodva fenyegette kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek cseppet sem fél tőlem, bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anya látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesze, datoja, csak ne sírj már. Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkozott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága. Félt a datojától, s letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyette egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek félte a tigrist, és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán, ostorral biztatta gyorsan vágtára, hogy elmenekülhessen, mielőtt kivilágosodnék, s rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvirradt, a tolvaj ilyetten látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, s talán még most is fut, ha meg nem állt.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: És akkor virágéknál ég a világ. Egy,

0: Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomósok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagyszederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
2: Majd ettől megundorodik.
3: Jaj, te finom!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
3: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
1: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes, meg egy mézes palacsinta között.
3: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
1: Ham egy túrós.
3: Lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki se tud kifogni Kriszti király kisasszony ádás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az akilleszina. És azt mondta,
2: kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
4: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű föl és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
1: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájos lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű, föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
3: Ó, megmentöm!
1: Sóhajtotta.
3: Ide azt a soványító palacsintát!
4: Egy pillanat, mondta a nagy darab ember.
1: Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csiga szerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot.
4: Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát.
1: A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
4: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
3: De hogyan?
1: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
4: Mász fölérte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás. Mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
3: Én innen többé le nem megyek,
1: mondta neki keseredetten.
3: Húzzatok föl még egy palacsintát!
4: Azt már nem, mondta odalent maga biztosan a kitalálnok. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz. Lekváros!
3: Hú!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirzőr az ágak, sitsutty a levelek, és lent ham a lekváros.
4: Megy ez, kérem,
1: vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát.
4: Rajta, Kriszti király kisasszony!
1: De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
3: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
1: Ordította.
3: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő, vágjatok 25-öt a háta végére. Még hogy soványító palacsinta.
1: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Achillesinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
4: Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy, esetleg egy kis futás sem árt.
1: Tette hozzá, és fágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakaza, és vastag,

tovább. Legyél csillagász! Nekik nem kell korán kelni, viszont este ébren kell lenni, hogy jól meg tudják szemlélni az éjszakai égboltot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A jaguár és az eső. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá. Faágakra akasztották a függőágyakat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látta, hogy az emberek kint alszanak a függőágyakban, a kunyhó ablaka, ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel. Mi áradban vagy, jaguárkoma? Kérdezte tőle az eső. Ráijesztek az emberekre. Esőkoma, válaszolta büszkén a jaguár. Nem félnek ám tőled az emberek, mosolygott az eső. Nem-e? Húzta félre az orrát a jaguár. Menj szépen, és bújj el a kunyhójuk mögött, majd meghallod, hogy mennyire félnek. Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban. A jaguár meg tele szívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függőágyakban, és így beszélgettek. Hallod, mondta az egyik. Hallom, felelte a másik. Jaguár. Holnap elejtjük, mondta ismét az egyik. Jó prém lesz belőle a tarisznyánkra, válaszolta a másik. Aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában. Visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meghallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt-fult mérgében, de az eső így szólt hozzá. Most bújj el te, jaguárkoma. Miért bújnék? Kérdezte értetlenül a jaguár. Majd meglátod, mondta az eső, és már el is tűnt a jaguár szeme elől. A jaguárnak erősen furdalta az oldalát a kíváncsiság, oda lopakodott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. Aztán szabadjára engedte őket. Azon nyomban feltámadt erre a szél, dörögni kezdett, cikázott a villám, a zápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg se tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső, visszaparancsolt a fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. A jaguár meg, amint csapzott, vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már, hiszen ő is megijedt az esőtől.
1: A jaguár és az eső című mesét hallottátok.
3: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
2: Gyerekek, hallottátok-e már hírét a Marabú várnak? Rá nem mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok meg hát azt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabú vár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabú palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabú madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabú madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabú palotán. Hát ki is dugta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabú. Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabúnak. Úgy kellett lenni, mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent eszenélkül. Bizonyosan azt jelenthette, hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát. Fölhúzta-e marabú úr a csizmát, vagy sem, meg nem mondhatom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon. Kecsegés, jó reggelt, köszöntem fel neki, de nem szólt rá semmit. Szerecsen madár az, nem ért magyarul, mondta az őr. Na, én meg szerecsenül nem értek, szomorkodtam el. Hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék marabúnak. Azt megteheti az úr, nevetett az őr. Csak tessék kivárni, míg olyan hosszúra megnő az orra, mint a marabúé. De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza se fordultam többet, s azóta se láttam marabú várat. Csak a verebek hozták hírül az újságot, hogy nagy a baj marabúéknál. A baj az volt, hogy Télapó a marabú palotába is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezdeg egy-kettőre megtanította magyarul a kis marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis marabú. Egész éjszaka ezt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, hogy mivel kell a telet megszelídíteni. Fűts be! Parancsolta a bagolynak. Bagolynos szót fogadott, de nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabú úr, azt gondolom, a kéményben sok a korom, köhécselt Bagolynos. Hát ki kell söpretni, tüszkölt mérgesen marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt, gondolkodott el a bagoly. Futott szegény fűhöz fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, s nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabúéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a marabúvárat, és visszaköltöznek arra jó forró szerecsenhomokra, a pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották Bagolynost zsiráfszomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan meg lesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen.
3: Süsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly.
2: Zsiráf apó mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának. Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani, de az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósapka, olyan csodát látott. Hely, gyerekek, csengette föl a háza népét, nézzetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel, zsiráffejük nőtt a kéményeknek. Úgy volt bizaz. Négy zsiráffej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy Bagoinas elsúgott, az súgta zsiráfapó a fiainak. Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg. Nem sokból áll az nekünk, létra se kell hozzá. Bízahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy álló helyükből kidugták a fejüket a kéményen. Hát igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s marabújéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész napot sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják a bagoly muzsikást, s felköszöntik az udvari kéményseprőjüket. Ácsi! Éljen zsiráf bácsi! Ilyen jó szívű teremtések a zsiráfok. Amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik.
1: A kéményseprő zsiráfok című mesét hallottátok.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Varga Katalin, álomszuszék kiskakas. Elmondja Novodomszki Éva. Álomszuszék kiskakas elaludt a fa alatt. Pedig nem akar csúholt sápat fénye világolt. Dagadt képű nap sütött, s az óra hatot ütött. De a kakas csak aludt, nem verte fel a falut, nem verte fel jókorán, hajnaloknak hajnalán. Szedte-vette, teremtette, fürgeségét hová tette? Az a szuszi kiskakas. Szitta anyja, szitta apja, kórholta a dühött gazda, ám hiába a kakas csak aludt a fa alatt. Ejnye pedig deszégyelte, mikor ébredt, derestelte, hogy nem tudta felkelteni, mély álmából ébreszteni, házat, ólacs a falut, de hiába elaludt. Most aztán nevetik, a szűrit is kiteszik, hogyha netán holnap is elfeledne felébredni. Útszú gyorsan elszaladt, az óráshoz beszaladt, s vett egy órát, vekkerórát, este felhúzta a srófját, és nyugodtan lefeküdt. Másnap, hogy az óra üt, Uzsgyi már is felrebbent, kerítésre felreppent, kukurikú, jó napot, a legfrissebb én vagyok, én köszöntöm a napot, én köszöntöm íjkorán, hajnaloknak hajnalán.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Sztelek Csilár, Döme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa 4 kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az oviról beszélgettek. Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak. Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást. A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett. A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott Dömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban. Bubu, hogy jön majd ki a hasadból? Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anya hasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat. A Bubu lány, mivel fogunk játszani? Töprengett hangosan Döme. Az oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek. Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa. Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány, határozta el Döme. Amikor elkészültek a kiságyjal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várta Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez odakönyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt. A szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon, és bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
2: Csukás Mese Rádió. Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltellik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.
3: Úgy ennék én mást is, mint vízi növényt, meg rovart és békákat, ó! Még senki sem értette ezt az igényt, oly kevés, mit kínál a tó. A mólónál várom már azt a napot, hogy jöjjön egy okos gyerek, és bedobjon nekem pár jó falatot, ne mindig kenyér beled. Dobjatok végre egy sajtos rolót, dobjatok eper fagyit, gyúrjatok egy úszó kókusz golyót, vagy kérjétek meg a nagyit.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió. Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és ma este Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
2: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot, és törölt fel szépen.
1: Mikor az a kicsi, ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek, és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
3: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő, úgy ügyesedik.
1: Mazsola azt is megfigyelte, hogyha Tádé az asztalnál ülve lejti a kanalát, Manócska szó nélkül lehajol és fölemeli.
2: Ha viszont ő ejt le valamit, azt Manócskának esze ágában sincs fölemelni. Igaz, Mazsola könnyen le tud hajolni, míg Tádénak két mohapárnán trónolva is éppen csak, hogy feléri az asztalt, nagy üggyel bajjal kellene minden lejtett holmiért lemásznia. Minden esetre Mazsola ezekből a megfigyelésekből azt szűrte le, hogy Tádénak Manócska többet enged meg, többet néz el, mint neki, mert hogy Tádé még kicsi. Bizony, Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt. Te, Tádé!
1: Szólalt meg.
2: Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
3: Miért nem?
1: Kérdezte Tádé csodálkozva.
2: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
3: Mi az a tengeri csata?
2: Hát, amikor két hajóhad összecsap.
1: Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
2: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
3: Tökből?
1: Tádé szeme tágra nyílt, azt már megtanulta, hogy kivált tökből házat lehet készíteni.
3: De a tök nagy,
1: bökte ki végül.
2: Ó, te kicsi csacsi,
1: kacagott Mazsola jóságosan.
2: Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
1: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
2: Most még te is kicsi vagy, Tádé, de egy idő múlva nagyra nősz.
3: Jé,
1: mondta Tádé kellemesen megleppe.
3: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
1: Mutatott a tökházra.
2: Na hát azért, akkora azért nem,
1: sietett a félreértést eloszlatni Mazsola.
2: Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac.
3: a kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök.
2: Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt.
3: Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót.
2: Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tök ültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
3: Hogy te milyen ügyes vagy! Lelkendezett Mazsola. Hozzá még!
2: Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolt a Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök.
3: Nem baj,
2: mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett.
3: Ne túl vékonyra vájd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket, és így tovább.
2: Egyszer csak Tádé megszólalt.
4: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
3: Én is, mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejföllel, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
4: Nem,
2: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte.
3: Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
4: Hát, igaz,
2: hagyta rá Tádé.
3: Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, mint hogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt.
2: Még Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni.
3: Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén.
2: Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
3: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárgatököt?
2: Tádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
4: Tádé ötlete volt,
2: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
5: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
4: Sehogyan,
2: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
4: Mazsola mondta.
2: Mazsola szeretett volna köddé válni.
4: Én azt mondtam,
2: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
4: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondja, hogy Tádé ötlete volt.
2: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tökfőzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
4: Én is,
2: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Nem postás, de levelet hord, zúgva felveri a port. Előtte a fűfa virág hajladozik, amerre jár. Mi az?
2: Ez a szél.

0: élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és furjázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese! Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzlábgomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? Mondom már. Az egész házban és a benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. A vízcsobogás helyett zongora szó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgáltak is a fekete-fehér billentyűkön. Így aztán valóban egész nap szállt a zene az egész lakásban. Történt egyszer, hogy Manó apuka nagyon fáradtan érkezett haza. Aznap sok bosszúság érte őt, és hiába ragyogott még délután is a nap, a tavaszi égbolton hiába nyíltak a vadvirágok, az erdőben nem tudott vigasztalódni. Az ajtónyitáskor megszólaló zeneszó sem csalt mosolyt az arcára, mint máskor. Belépett a lakásba és felkiáltott. Csoda gomba! Hallgattasd el a zenét! Azonnyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak. A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manu anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedtem. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manó kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manó apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene, de nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manó apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni. Csoda gomba, köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manó kislány és a szülei hallgathatták a zenét a Csoda gomba ház belsejében. Ezentúl gyakran meghívták magukhoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét, és együtt muzsikáltak a Manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken. Ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templomot. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok kis állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a manó kislánynak. Szerintetek?

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tapsal indul a csúcsúá!

lefele, könyököd behajlít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít, és pohóckodik. Wow.

0: Vizipók, csodapók, búcsú a csigaháztól. Beköszöntött a tavasz, és az erdőt friss virágok illata árasztotta el. Apró léptek zaja törte meg a madarak jókedvű csiripelését. Két szorgos hangya lépdelt a fűben, hátukon meglehetősen nagy terhet cipelve.
1: Ó, de nehéz ez a kifli csücsök! Inkább hagyjuk itt!
0: Kérlelte társát a kisebbik. Időnk van, majd csak hazaérünk vele, mondta az idősebb hangya. Ahogy cipekedtek, egy arra szálló katicabogár pihent meg a kifli csücskön.
1: Hé, te, pöttyös!
0: Rivalt rá fiatalabb hangya.
1: Még csak ez hiányzott. Éppen elég nehéz ez nélküled is.
0: Jó, ne veszekedjél, kérlelte a katica. De a hangya csak tovább puffogott.
1: Cipelnél csak te ekkora terhet.
0: A katica leszállt a kifli csücsökről. Innen nézve valóban óriási, ismerte el a katica.
1: És nem csak nagy, de nehéz is,
0: mondta békülően a hangya.
1: Nem láttál errefelé egy csigát? Jó volna, ha fölrakhatnánk rá, és elvinne minket egy darabig.
0: Dehogy nem, ott van nem messze, igazította útba a két hangját a katica. Elindultak hát abba az irányba, amit a katica mutatott. És nem sokára az erdő szélen elértek egy öreg csigaházhoz, amely a levelek tövében bújt meg. Kop-kop, kopogott ajtaján a hangya.
1: Ki az, kizörög?
0: Szólalt meg valaki a csigaházban.
1: Bocsánat, hogy zavarjuk, csiga úr!
0: Mentegetőzött a hangya.
1: Itt nincs semmiféle csiga. Ez csak egy üres csigaház, amiben én ősszel beköltöztem,
0: válaszolt bentről egy titokzatos hang.
1: Aha, a kedves családjával,
0: kockáztatta meg az idősebb hangja.
1: Itt nincs semmi

0: Féle család? Villogott a 8 szem a csigaházból. Én lakom itt egyedül. És az a rengeteg szem? Kérdezte a hangja. Mindössze 8, mondta az ismeretlen hang, és kijött a csigaházból. Nekünk pókoknak ilyen sok szemünk van.
1: Ó, szóval pók,
0: csodálkozott a hangja. Vízi pók, mutatkozott be a valaki.
1: Olyan is van,
0: hitetlenkedett a fiatalabb hangja.
1: De mitől vízi? Hiszen egészen száraz, és csigaházban lakik.
0: Ez csak a téli szállásom, magyarázta vízipók.
1: Remek szállás, gyöngyház tapítás,
0: udvariaskodott a hangya.
1: Remek, nem remek, elegem van belőle. Én csak a vízben érzem jól magam.
0: A vízben? Kérdezte a fiatal hangya.
1: Ha egyszer vízipók,
0: vágta rá a másik.
1: De hiszen minden más rendes pók irtózik a víztől,
0: értetlenkedett az első. A vízipók meglátott egy csepp vizet, ami egy lehullott levél alján lapult. Azonnal belehuppant, de a kevés vizet a nap hamar felszárította. A hangyák segíteni akartak.
1: Vízipók úr! Ott van egy szép tócsa!
0: A vízipók megörült.
1: Igazán?
0: És már futott is, hogy beleugorjon a vízbe. De sajnos csalódnia kellett.
1: Hisz ez csupa olaj? Ó, ezek a szörnyű autók!
0: Szomorodott el.
1: Figyeled! Még válogat is,
0: méltatlankodott a kisebbik hangja.
1: Ha mindig csak bámészkodunk, estig sem érünk haza.
0: Szólalt meg az idősebbik, és hátukra véve a kifli csücsköt elindultak. A hangyaboly messze volt, de alig, hogy elindultak, egy gyönyörűen csillogó, tiszta vízű pocsolyába botlottak.
1: Vízipók úr!
0: Kiáltották azonnal.
1: Itt nagyon szép, tiszta vizet látunk.
0: A vízipóknak több se kellett. Futott mind a 8 lábával, és boldogan ugrott a vízbe.
1: Szép kis pók vagy. Hálószövés helyett pancsikolsz. Hát méltó ez egy pókhoz?
0: Akadékoskodott egy ismeretlen hang.
1: Ki meri ezt mondani?
0: Fortyant fel a vízipók.
1: Én a keresztes pók.
0: Mutatkozott be, miközben a víz fölé szőtt hálóján hintázott.
1: Rendes pókok nem úsznak,
0: jelentette ki.
1: Azt akarod mondani, hogy mi, vízipókok, nem vagyunk rendesek? Hát nem is. Rendes pók nem megy a vízbe,
0: hangzott a válasz.
1: Igen. Ki látott már ilyet?
0: Helyeselt a fiatal hangya. Az idősebb hangya rászólt.
1: Azért, mert valaki szokatlan, még nem kell újjal mutogatni rá. És kinevetni sem kell,
0: fordult oda a keresztes pókhoz.
1: Azért, mert egy pók még nem pontosan olyan, mint te, attól még lehet nagyon rendes pók.
0: A keresztes pók tovább méltatlankodott.
1: Igen, de olyan furcsa, hogy egy pók a vízbe mászik.
0: Nekem meg olyan furcsa, hogy egy pók a levegőben táncol, válaszolt a vízipók.
1: Hát én mondom, csuda egy pók vagy, te vízipók.
0: És azzal barátságot kötöttek, talán örökre.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Julcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy márpedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Julcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Julcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbeszólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és most meg 7 vöröset látok. Hopp, egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Julcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Julcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Au, ez megcsipett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt, hogy amikor

0: Bocsi.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: A királyfi és a felesége, aki elmeséli nektek, Pálos György.
4: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki, te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
3: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.
1: Mese Rádió.
5: Itt a nyár, hurrá! A játszóterek, a parkok és a kerékpárutak most tel is tele vannak gyerekekkel, akik száguldoznak a biciklikkel. Kerékpározni igazán szuper dolog. Suhanunk a szélben, száguldunk a parkban, s persze megesik, hogy olykor fel is borulunk. Ezért fontos, hogy mindig óvatosak legyünk, mindig vegyünk fel térd és könyökvédőt, és ne feledkezzünk meg a sisakról sem, hogy a fejünk biztonságban legyen. Érdemes palacktartót is felszerelni, ahová a biciklis kulacsot tehetjük, hiszen jól jön, ha megszomjaznánk. A kerékpározás közben felfedezhetjük a környéket, láthatunk madarakat, fákat, virágokat, és közben mozgunk is, ami nagyon egészséges. Ha a barátainkkal biciklizünk, még izgalmasabb a játék. Vannak, akik még nem tudnak kerékpározni, még túl kicsik hozzá. De ne aggódjatok, nem olyan nehéz megtanulni. S ha már megtanultátok, akkor egy új, izgalmas világ nyílik meg előttetek. Szóval pattanjatok nyerekbe, tekerjetek bátran, de vigyázzatok magatokra is, élvezzétek a szél sűvítését, a nap melegét és a nyár minden vidám pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
0: Képzeld, mi történt?
6: Na, mondd.
0: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az ovónéni is nagyon büszke volt rá.
6: Azta! És tényleg ő rajzolta?
0: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
6: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
0: Más tollával? Mint a madarak?
6: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
0: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
6: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
7: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.

0: Jó estét kívánok! Grillus Vilmos vagyok. Nagyon szeretem a madarakat, sok dalt is írtam róluk, de egyszer egy madárról mesét is írtam. Most ezt fogom nektek elolvasni. A címe Kéki, a cinkelány. Kéki, a cinkelány tavasszal született egy nagy kertben, egy faodúban, amit szülei jól kibéleltek puha szőrszálakkal. Jó dolga volt, ha kitátotta a csőrét, mindig megetették hernyóval, pókkal, de egyszer, amikor már 3 hetes volt és enni kért, azt mondták, menj és fogj magadnak. Attól kezdve Kéki maga járt élelem után. Megismerte a kert minden zegédzugát. Sokan laktak benne, bogarak, sünök, madarak, emberek, és még egy macska is. A szülei a lelkére kötötték, vigyázz, a macska nagyon gonosz, ha megfog, felfal. És vigyázz az emberrel is, sose lehet tudni, hogy mit akar. Így hát Kéki vigyázott. Másra úgyse volt gondja, nyár volt, meleg nyár, a leveleken mindig talált elég hernyót, és egy nagy cseréptálban, ki tudja honnan, mindig volt friss víz. Mi kell még egy kék cinkének a boldogsághoz? De hát semmi se tart örökké, eltelt a nyár, el az ősz is, és egy reggel hóborította az egész kertet. Megjött a tél. A hernyók eltűntek a lehulló levelekkel, Kéki fázott és éhezett. Mi lesz velem? Gondolta. És egy reggel meglátott egy oszlopon egy nyitott oldalú pici házikót, ami teli volt fekete héjú magokkal. Hát ez meg hogy került ide? Körülnézett, de semmi veszélyeset nem látott. Oda röppent, felkapott egy napraforgó magot, és egy közeli ágra telepedett vele. Lábával fogta, csőrével feltörte, és a belsejét kicsipegette. Amikor végzett, már ment is a következőért, és nem csak ő reggelizett ott, széncinkék, csúszkák, fenyőpintyek, csízek, zöldikék, mind ott süregtek, forogtak a házikó körül. Gyorsan fogyott a mag, és akkor hirtelen megjelent egy ember. Meneküljünk, kiáltotta, aki először észrevette, és erre ahányan csak voltak, annyi felé röpültek. Kéki egy távolabbi faágára ült, onnan leste, hogy mi történik. Az ember odament a házikóhoz, egy edényből magot töltött bele, majd elment. Hűha, gondolta Kéki, ha az ember teszi ki a magot, akkor lehet, hogy ez csapda, nem megyek oda többet. De hiába határozta el, a hideg és az éhség újra és újra rávette, hogy napraforgó magot egyen. Ám egy napon, amikor éppen ebédelt a pici házikónál, meglátta a macskát. Egy bokor alatt ült, és őt nézte. A tekintete semmi jót nem ígért. Kéki kiabálni kezdett. Vigyázzatok, madarak! Itt van a gonosz macska! És akkor a macska váratlanul megszólalt. Miért volnék én gonosz? Még kérded, mert megfogod és megeszed a szegény védtelen madarakat, és az ember is gonosz ennivalót tesz ki csaléteknek, a madaraknak, te meg lesben állsz, hogy megfogd őket. Én csak éhes vagyok, nem gonosz, mondta a macska. Aki nem vigyáz magára, azt megfogom. Az ember meg nem nekem segít, hanem nektek. Etett titeket is, látod? A madáretető oszlopára egy szúrós szederindát tekert, hogy ne tudjak rá felmászni. Na és te nem vagy gonosz? Én gonosz? Kérdezte megdöbbenve Kéki. Te bizony, megeszed a szegény hernyókat, pedig milyen szép kis lepkék lennének belőlük. Ebben a pillanatban megjelent az ember. Sic! Kiáltotta a macskának és tapsolt egyet. A macska felugrott és eltűnt. Kéki is elrepült, és az járt a fejében, amit a macskától hallott. Igaza volna? Ha ő gonosz, akkor én is az vagyok. De hát én csak éhes vagyok. Akkor viszont ő se gonosz. És az ember? Az biztos, hogy nélküle már rég éhen haltam volna. És a macskát is hogy elkergette? Telt múlt az idő, hosszabbodtak a nappalok. Megszűnt a hideg. Kitavaszodott. A kis házikóból eltűntek a magok, viszont a fákon megjelentek a levelek, és a leveleken a hernyók. Ez azért egész más, gondolta Kéki, amikor bekapta az első tavaszi hernyót. Ami ilyen finom, az nem lehet gonoszság, döntött el. Különben is, jut is, marad is. Van itt elég hernyó. Már nyitotta a csőrét, hogy bekapja a következőt, de akkor gyönyörű énekszót hallott. Sziszi-szürr, sziszi-szürr. Közelebb repült, és meglátta az énekest. Nagyon csinos volt. Pont úgy nézett ki, mint ő, kék volt a sapkája, sárga a mellénye, kékes a szárnya, de még élénkebb színekben pompázott. Semmi kétség, egy cinke fiú fütyörészett az ágon. Ő is észrevette Kékit, és most már direkt neki énekelt. Sziszi, grrr! Trillázott, aztán udvariasan köszönt. Szép tavaszi napot kívánok, Szürri a nevem. És az öné, kisasszony? Én Kéki vagyok. Látom, éppen hernyóra vadászik. Csatlakozhatok? Hát persze, mondta boldogan Kéki. Attól kezdve együtt kapkodták a pókokat, hernyókat. Összebarátkoztak, és pár nap múlva Szürri megkérdezte, mondd csak, Kéki, volna kedved fészket rakni velem? Kéki úgy érezte, mintha még a kék sapkája is elpirult volna, alig bírta kimondani az igent. Másnap neki láttak odút keresni. Fáról fára repültek, nézelődtek, és Kéki egyszer csak meglátott az egyik fa ágára akasztva, jó magasan, egy kocka forma házikót. Teteje is volt, és egy lyuk az oldalán épp csak akkora, hogy egy kék cinke beférjen rajta. Hát ez meg hogy került ide? Talán az ember? De nem sokáig törték a fejüket, egymás után bebújtak, és mindjárt tudták, hogy megtalálták a tökéletes fészkelő helyet. Boldogan simultak egymáshoz, aztán Szürri azt mondta, én hordom, te rakod. Először apró ágakat és fűszálakat hozott, aztán mohát, végül elhullajtott szőrszálakat. Kéki is gyűjtötte az építőanyagot, de közben rakta, igazgatta a fészket, amíg olyan nem lett, amilyenben ő is felnőtt. Jöhettek a tojások. Az elsőre még várni kellett egy kicsit, de aztán már gyorsan telt a fészek. Kéki 10 tojásig meg se állt. Végül fáradtan eligazgatta őket, és óvatosan rájuk telepedett. Szürri reggeltől estig hordta neki az ennivalót, és amikor már vagy 2 hete kotlott a tojásokon, Kéki mozgást érzett maga alatt, lenézett. Az egyik tojásból egy kis csőröcske állt ki. Hát megjöttél, gondolta. Csőrével óvatosan ő is bontani kezdte a tojáshéját, amiből nem sokára előbújt egy csupasz kis fióka. Recs! Felrepett a következő tojás. Kéki alig győzte világra segíteni az apró kis madarakat. És már tátogtak is a pici csőrök. A fiókák enni kértek. Ennyi éhes szájat betönni. Na, az se volt egyszerű feladat, de Kéki és Szürri állták a sarat. Amit csak tudtak, megfogtak hernyót, pókot, lószúnyogot, és vitték a tátogó kicsiknek. Így ment ez vagy 3 hétig. Ez alatt a fiókák megnőttek, megtollasodtak, alig fértek a fészekbe, és egyre jobban tülekedtek az ennivalóért. Aztán egyszer a nagy helyezkedésben az egyik fióka kiesett az odú nyílásán, és lepottyant a földre. Hiába csapkodott a szárnyával, nem tudott még annyira felemelkedni, hogy visszajusson a biztonságos fészekbe. Lett nagy ijegység. Kéki nyugtatgatta a testvéreit, Szürri meg leszállt a földre, és azt mondta kicsinek, ugrálj utánam, tudok egy jó sűrű kis bozótot a közelben, ott elrejtőzhetsz. Szerencsére a macskának éppen másfelé lehetett dolga, mert nem mutatkozott. 1-2-re odaértek, olyan sűrűn nőttek ott az ágak, hogy alig tudtak átbújni közöttük. A fióka addig keresgélt, addig kapaszkodott, amíg jó rejtek helyet nem talált, és Szürri a lelkére kötötte, innen ne mozdulj, már csak pár nap is kinő az összes tollad, megtanulsz repülni, addig meg ide hordjuk majd az ennivalót. Fücsülünk, ha jövünk. Így is történt. De a szülők egyre jobban elfáradtak, és eljött az a nap, amikor Kéki egyszer csak azt mondta az ennikérőknek: menjetek, és fogjatok magatoknak. De vigyázzatok, a macska nagyon veszélyes, és biztos, ami biztos, az emberrel is legyetek óvatosak. A kék sapkás, sárga mellényes fiókák pedig sorra kirepültek a fészekből. De ez már egy következő történet.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

nappal és éjszaka. Sok száz évvel ezelőtt élt a kínai birodalom területén egy igen ügyes vadász, aki olyan jól bánt az íjjal, hogy messze földön nem akadt párja. Sokan próbáltak vetekedni vele, de mindnek oda lett a büszkesége. A vadász, akit csak nyilásznak becéztek, legtöbbször kisebb állatokra, rókákra, nyulakra vagy madarakra vadászott, de ha kellett, igazi nagy vadakat is elejtett. Annyira gyorsan és pontosan lőtte ki íjával a nyilat, hogy meg sem kellett néznie, sikerült-e célt találnia. Ahogy kilőtte, már vágtatott is lovával a nyíl után, hogy felszedje a zsákmányát. Hanem egy nap Kína népe vakító fényességre ébredt. Egyszerre 10 nap jelent meg az égen, és világította meg a földet. Annyira erős volt a fényük, hogy az emberek egész állónap a kunyhójukban ültek, hogy védjék a szemük épségét. De nem volt elég a fényesség. A 10 nap olyan meleget árasztott magából, hogy mindent felperzselt és kiszárított. És ahogy a növények, úgy az állatok sem tudtak hova bújni a szörnyű hőség elől. A birodalom összes élő lénye azt várta, hogy leszálljon az éj, és az égről eltűnjenek a napkorongok. De hiába, az égi testek csak nem mozdultak, s egész éjjel fent maradtak, és tovább perzselték a birodalmat. Nyilász, látva a sok szenvedést, elhatározta, hogy majd ő segít a népek baján, és elpusztítja a forróságot adó testeket. Mindjárt neki is látott a munkának. A legerősebb ébenfából nyilakat faragott, azokkal akarta megcélozni a 10 napot. Próbának egy sziklát nézett ki magának. Kilőtte rá az ébenfából készített nyilat, s az olyan sebesen hasított a levegőben, hogy egy pillanat alatt ketté törte a bivaly erős követ. Ekkor összeszedte minden tudását, és íjából egyszerre kilőtte mind a 10 nyilat, és aztán nézte, vajon célba talál-e mindegyik. A nyilak olyan gyorsan és olyan erővel sűvítettek a levegőben, hogy még a föld is beleremegett. A 10-ből 9 napot talált, s a megsebesült testek egyenként hullottak alá, s tűntek el nyilász szemei elől. A 10. napot épp hogy csak súrolta a lövés, ám látva testvérei kínját, félelmében elbújt egy óriási bambuszerdő mögé. Ám most, hogy mindegyik nap eltűnt az égről, már nem volt ki világítson vagy meleget adjon, és a földre sűrű sötétség és fagyos hideg borult. A vadász már megbánta, hogy elpusztította az égi testeket, s tudta, hogy az állandó éjszaka sem lenne jó az embereknek. Éppen egy sziklán ülve gondolkozott, próbálta kitalálni, hogy csalhatná vissza a napot, mikor észrevett egy kis, halványan pislákoló fényt az egyik domb mögött. A 10. napocska volt az. Előbújt rejtekéből, hogy körülnézzen, milyen veszély fenyegeti. Feljöhet-e újra a földet bevilágítani? Ám amint meglátta a vadászt, úgy megijedt, hogy megint elbújt a bambuszerdőbe. Nyilász annyira megörült, mikor meglátta az épségben maradt napot, hogy összeszedte íját és nyilait, és elhagyta a birodalmat. Elvándorolt más vidékre, és nem emelte íját a napra többet. A nap azonban nem felejtette el a vadászt, s azóta is tőle retteg, mikor felemelkedik az égre. Ezért van, hogy minden nap előbújik keleten, bevilágítja az eget, s aztán nyugaton lemegy,
s visszatér rejtekébe. Így váltak ketté, a nappal és az éjszaka.

0: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, műsorvezető. Most egy olyan mesével készültem, ami az ételekről szól, legalábbis azokról az ételekről, amelyeket nem biztos, hogy szeretünk, lehet, hogy meg sem merünk kóstolni. Hát nekem ilyen volt a finom főzelék, amit egyáltalán nem szerettem, megkóstoltam, de akkor sem ízlett, és tulajdonképpen azóta sem szerettem meg. Viszont a legnagyobb kedvencem az természetesen a tejbegríz volt kakaóval. Hát hallgassátok meg szeretettel a következő történetet. Vadadi Adrián, leszel a barátom? Nem szeretem. Minden gyereknek megvan a maga rigolyája. Dani azt szereti, ha szorosra van bekötve a cipője. Zsófi azt, ha sorban mindig ő az első. Györgyi csak a kengurujával szeret aludni, és ha véletlenül otthon felejti, az anyukájának haza kell szaladnia érte, mert különben egész nap nyafog miatta. De a legtöbb vacakolás mégis az evés körül van. Senki nem szereti megenni a kenyér héját, ha pedig olyan étel kerül az asztalra, amit nem ismernek, hozzá se érnek, az orrukat facsargatják. És amióta Lea kijelentette, hogy a tojáslevesben, amit addig megevett, bogarak vannak, a gyerekek meg sem kóstolják. Az óvónéni hiába mondja, hogy a kenyérhéjától erősödnek a fogak, hogy mindent először meg kell kóstolni, és csak azután mondjuk rá, hogy nem szeretem, a tojáslevesben pedig nem bogarak, hanem köménymag van. Bezzeg a tejbegríz az utolsó cseppig, a vajas kenyér, persze a héja kivételével, az utolsó morzsáig elfogy. A dadus néni mindig morog, amikor a gyerekek kiszaladgálnak a konyhába, hogy ők a kőrözöttes vagy a szilvalekváros kenyeret nem szeretik, legyen szíves kenjen nekik vajasat. Nem lehet csak vajas kenyéren élni, úgy nem szeretem, hogy folyton válogattok, mondja, de mivel az sem szereti, ha a gyerekek éhesek maradnak, már vajazza is a következő adagot. Egyedül Peti étvágyával nincs baj, ő mindent megeszik, amit eléraknak. Csak hát Peti érzékeny a tojásra, nem azt teszi, amit a többi gyerek. Nem mondhatja az óvónéni, hogy nézzétek Petit, ő ezt is, meg azt is megette. Mert a gyerekek úgy is azt válaszolnák, hogy persze, hogy megette, mert az övé finom volt. Ezért valami más furfangot kellett kitalálni. Ma reggel, amikor Lea, Torci és Maja az asztalhoz ültek, hogy a nagy babázás után igyanak egy bögre citromos teát, az óvó néni melléjük telepedett. Evett a tálcáról egy szelet tejfölös túrós kenyeret, és késsel 6 egyforma darabkára vágta. Aztán a 6 egyforma darabkát addig rakosgatta a tányérján, amíg pont úgy nem álltak, mint a dobókocka 6-os oldalán a pöttyök. Akkor bekapott egyet, és megint áttologatta a falatokat. Most a tányéron lévő falatkák a dobókocka 5-ös oldalához hasonlítottak. A lányok szürcsölgették a forró teát, közben pedig az óvónénit figyelték. – Mit csinálsz? – érdeklődött Maja. – Dobókockásat játszom – felelte az óvónéni, és megint bekapott egyet a kenyérből, de hogy a 4-es megmaradjon, a maradékot érintetlenül hagyta. Ha akarjátok, ti is kipróbálhatjátok, vetette oda a lányoknak csak úgy mellékesen. Maja felugrott a székéről, és a tálcához lépett. Nézegette a tejfölös túróval megkent kenyereket, először nem is tudta, melyiket válassza. Aztán kivette a legnagyobbat, leült az óvónéni mellé, és oda nyújtotta a tányérját. Légy szívágd fel nekem is! Inkább odaadom a kést, te is fel tudod vágni, csak arra ügyelj, hogy a végén 6 darabkád legyen, válaszolta az óvónéni. Maja fűrészelni kezdte a késsel a kenyeret. A tejfölös túró folyton az ujjára ragadt, de nem törődött vele, gyorsan lenyalta és már szeletelt is tovább. Nem sok idő kellett, hogy a többiek is köréjük gyűljenek. Amíg Maja a késsel vesződött, ők mögött álltak és szurkoltak. Aztán, amikor majszolta a falatokat, vele együtt számoltak, és amikor már bekapta az egyest is, szaladtak a tárcához, hogy ki ne maradjanak a dobókockás játékból. Csak Lea ült még mindig a teája felett, előtte még nem volt tányér. Te nem próbálod ki a dobókockás játékot? Kérdezte tőle az óvónéni. Lea fintorogva nézett a kenyérre, aztán rámutatott. Mi ez rajta? Ez? Húzta fel a szemöldökét az óvónéni. Ez macskafarka pástétom, válaszolta. Lea nagyot nevetett, aztán ő is vett egyet, de amikor az ujjára ragadta tejfölös túró és megnyalta a nyelve hegyével, határozottan kijelentette, hogy ő ezt nem szereti. És kiszaladt a dadus nénihez vajas kenyérért.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Meseádió.
1: Mindig mosolyogjatok és köszönjetek, amikor találkoztok valakivel. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kútyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kútyavetye bemutatja a testrészüket visszanövesztő állatokat.
1: Tegnap Cápannával uzsonnáztunk a sarki kávézóban. Meggyes pitét ettünk, amikor Cápanna ráharapott egy megymagra. Rögtön szívbajt kaptam. Cápanna, kitört a fogad? De Cápanna megnyugtatott. Ugyan ne izgulj, nő helyette másik. Aztán elmesélte, hogy vannak olyan állatok, akik képesek visszanöveszteni a testrészeiket. Ott van például Gyík György, aki a múltkor egy róka szájában kötött ki. A róka szerencsére csak a farkára harapott, ám György gyorsan megszabadult a farkától és elmenekült. De nem maradt ám farok nélkül. Visszanövesztette. Polip Pali meg a múltkor az utolsó pillanatban ugrott fel a villamosra, és oda csukta az ajtó az egyik karját. Bent 7 volt, kint 1. Na, ezért nem szabad az utolsó pillanatban felpattanni a villamosra. Mert ő simán visszanöveszti a csápját.

0: testéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
1: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Csukás Mese Rádió!
2: Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottatok. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Csukás Mese Rádió!
2: Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: quem se dá louco.
1: Oi!
0: Bulldog, Bulldog, Bulldog született napon. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Most egész halkan.

0: szép napot!
1: Hűha, micsoda buli van itt nálunk! De figyelem, csak akkor szabad táncolni, ha a csoki a szádban már eltűnt. Jön a következő pörgős dal, szólj anyának meg apának is, hogy ők se maradjanak ki.
2: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban!

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A potrohom gyönyörű szép, fogadok, hogy észre sem vetted még, mert a fületbe berregen, és szép lassan az idegeidet legyek.

halászom. A gyümölcsfám megrágom, a bűnömet szánom, bánom, én nem vagyok tökéletes, de a bugi-bugi táncom igazán rengeteges. Mindenki eltaposna, bár ne lennék poloska, hey, a bugi-bugi-bugi-bugi, pillanatom nem tud tuti, nem tuti, ha szól a bugi-bugi-bugi-bugi, és beindul a buli, tuti-buli, megpróbálok éppen változni. Az otthonod ellepem, nincsen bennem félelem, a kedvem kiváló, az nem hat rám a rovar riasztó.

0: Jetzt hat er Wurst.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem együtt daloltatok.
1: Ez a Zenevarázs, ahol minden dal mosolyt csal az arcodra. Ha most épp a konyhában vagytok, akkor táncoljatok a fakanállal. Ha a kocsiban, akkor tapsoljatok a ritmusra.
2: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit kívánt állsz. Majdnem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem már.

Tessék ujjakat föl, mehetünk elkészülni. Mutatom, figyelj. Nád a házam tetteje, tetteje, rászállott a színege. Váratlan fordulat. Hess le róla színege, színege. Le, csak lustálkodunk, igen?

ez gyönyörű. És nem azért mondom, de innen fölül olyan látvány, beleborzongok, te föláll a hátamon a szél. Tessék, mehetünk még egyszer, gyorsabban figyelj ujjakat föl. Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, jó. Rendben van.

Még gyorsabban, gyerünk! No, tessék, ujjakat föl! Egy, két, há, és... Két, egy, két, há, és... Ez valami madárinfluenza, ez a... Figyelj! Egy, két, há, és... Nád a háza, te telje, rászállott a cimelget.

0: cinege de hesláról, cinege cinege, mert beszakad a tetejében. Ha beszakad, mi lesz félem sárga? Cinege cinege de hesláról, cinege cinege, mert beszakad.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Miért hallgatod a Csukásmese rádiót?
1: Azért, mert izgalmas.
2: Mert lehet belőle valamit tanulni.
0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyelem, tánckirályok és tánckirálynők! A Zenevarázs most egy újabb kedvencet hoz nektek. Készen álltok? Szabad a színpad, szabad a nevetés. Induljon a buli!
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban!

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Dr. Blue és a csibe.
1: Te mit tudsz Süsüről?
2: Tudom, hogy ő egy sarkán, kedves jó szívű.
1: Na és mit tudsz még?
3: Egyfejű.
4: Jó sárkány.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Helyvenjárás. És az iskolások mosolyognak.

0: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Most egy pillanatra mindenki dobja el a tabletet. Persze, csak óvatosan, mert jön egy olyan sláger, amit nem lehet ülve hallgatni. Táncolj, énekelj, és legyen ma a világ legvidámabb vasárnapja.
2: Csukás Mese!

0: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Igen!
2: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
3: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári, nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? 1, 2, 3...

0: hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsongavilág köpci, mint a mékas, te csak a madárra köpci, hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass kurióra.
0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
3: Csukásmeseládió. A Csukásmeserádió. A gyerekek rádiója.
4: Csukásmeserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A farkas és a bárányok. Élt egyszer egy farkas a legelőket határoló, széles, sűrű erdőben, akit a bárányok a faluban már hírből jól ismertek. Éhesebb és ravaszabb volt minden elődjénél. Úgy verte át a kis bárányokat, hogy azok észre sem vették, és már is a farkas vacsorájaként végezték. Egy nap az egyik kis bari messze elkóvájgott, és közben igen megszomjazott. A hegyoldalban egy patak futott alá, nagy nehezen felkapaszkodott, és a hűs vízből boldogan kortyolgatott. Hanem egyszer csak mit lát? A farkas állt a patak túlpartján. A kisbárány nem ijedt meg, még fiatal volt, és semmi rosszal még a világban

0: nem találkozott. De a toportján csúnyán ráfordult.
1: Te álmok gaztevő! Most mindenért megfizetsz! Széttéplek!
0: Gonosz! Hiszen csak tegnap születtem. Ellened nem védhettem, felelte a bárányka ártatlanul, de a hatalmas farkas nem tágított.
1: Úgy ám! Akkor hát apád volt, vagy nagyapád? Mit számít ez egyáltalán?
0: Azzal a farkas átugrotta a kis patakot, és a szegény védtelen báránytát ott helyben fel is falta, majd jól lakottan távozott. Volt is nagy sírás-rívás a nyájban, a juhok mind együtt gyászoltak. Másnap a junyáj gyűlést tartott. Úgy döntöttek, a farkas portyáinak véget vetnek. Éjszakába nyúlóan vitatkoztak.
2: Hiszen a farkas olyan erős és gyors, mi lassabbak vagyunk. Gyöngék, mégis mit tehetnénk?
0: Kérdezték sokan.
1: Ha mind együtt cselekszünk, nem járhat túl az eszünkön,
0: felelte a legöregebbik, és ezen túl így is tettek. A juhásznak szinte semmi dolga nem akadt. A nyáj úgy mozgott, mintha egy nagy fehér felhő volna az égen. A farkas pedig hiába várt, nem látott eltévedt báránykát. Amint megközelítette a nyájat, a juhok közre fogták a kisebbeket, a kör szélére pedig a kosok álltak.
1: Ha még egy lépést teszel, szarvunk lesz a vesztet,
0: kiáltották bátran. Elsonfordált a farkas, és azon tanakodott, hogyan kerülhetne észrevétlenül a nyáj közelébe. Amíg a juhász a réten legeltette a nyájat, beosont a kamrájába, és meg is találta, amit keresett. Pirkadatkor már kinn is volt a réten a farkas báránybőrben. Azt csente el a kamrából, és most felöltötte álcából. Így aztán a farkas végre bekerült a nyájba, és már csak azt várta, hogy leszálljon az éjjel. Csak hogy éppen aznap jött a mészáros, hogy egy megtermett juhot levágjon. Kiválasztotta közülük a legnagyobbat, a báránybőrbe bújt farkast. Megegyeztek a juhásszal, s az a farkast megkötözte, és a mészáros kocsijára tette. A farkas nem is értette, mi történik. Csak mikor a mészárszéket meglátta, akkor jött rá, hogy visszafelé sült el a csel. Utcu neki illaberek, nádak, erek nyomát se látta a mészáros, úgy elszaladt a farkas. Meg sem állt az erdőig, csak ott a fák sűrűjében fújta ki magát.
3: Többet nem viszem a bőrön vásárra,
0: mondta magában, és úgy határozott, segítséget keres a vadászathoz. Végül az oroszlán megegyezett vele.
4: Veled tartok, de igazságosan osztozkodunk. A zsákmánynak én a nagyobbik részét kapom.
0: A farkas kelletlenül beleegyezett, egyebet úgy sem tehetett. A réten a bárányok ismét szétszélettek, hiszen a farkastól már nem féltek. Úgy hitték, elvitte a mészáros, és tőle bizony még senki sem jött el saját lábon. Így a két gazember csak várt a hegyen, míg nem egy juhot egyedül találtak. Oda mentek hozzá, és köszöntötték.
4: Jó napot! Hogy szolgál a kedves egészsége? Kezdte a farkas. Tudja, én már jó útra tértem. Ha segíthetek, ne habozzon. Tőlem akármit kérhet.
2: Igen, nem is tudom, higgyek-e neked,
0: felelte a bárány gyanakvóan.
2: Éppenséggel segíthetnének rajtam az urak. A minap egy szeg szorult a patámba, azóta járni is alig bírok rajta, talán azokkal a nagy fogaival megszabadíthatna tőle.
0: A farkas csapdát sejtett, és a feladatot az oroszlánnak készségesen átengedte.
4: Én magam kevéssé vagyok jártas a gyógyításban, de barátom, a nagy hírű oroszlán, sok bajon átsegített már, talán, ha ő próbálkozna.
5: Valóban, hiába is szerénykednék,
4: királyi segítség egy ilyen erős kéz. Magában csak nevetett a farkason, hiszen ha ő lesz a vadász, a farkasnak egy falatot sem ad. Akkor a lyú felemelte hátsó lábát, megmutatta, hol fáj a patája. Az oroszlán komoly, hozzáértő arcot öltött, úgy hajolt a pata fölé. De amint az arca a közelbe ért, a bárány úgy orrba rúgta, hogy az ájultan terült szét.
2: Te pedig, farkaskoma, most talán megtanulod, hogy minket többet nem bánthatsz. Nem lesz, aki hinne neked. Takarodj vissza az erdőbe!
4: Kiáltotta a bárány, és szaladt vissza a nyájhoz. A farkas csak állt, és nem hitt a szemének. Végül ott hagyta az oroszlánt, és visszatért az erdőbe.
5: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Tyúkás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
2: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, műsorvezető a Duna TV-n. Most pedig egy nagyon kedves kis mesét mondok nektek, melynek címe a Bőségmadara. Göbölyös Attila meséje. Egyszer volt, hol nem volt, egy eldugott kis faluban, ahol a föld szegényes volt, és az emberek épp hogy megéltek, történt egy különös eset. Egy nap egy ragyogó aranytollú madár szállt le a falu főterére. A madár nem csak szép volt, hanem varázslatos is. Amikor megszólalt, csilingelő hangja, mintha reményt és boldogságot hintett volna szét. A falusiak először félve közeledtek hozzá, de a madár barátságosan trillázott, mintha azt mondaná, ne féljetek, segíteni jöttem. A falu legidősebb embere, Ilonka néni, úgy döntött, hogy a madár szavait értelmezve követik, amit mondani akar. A madár a csőrében egy kis magot hozott, és azt a földre ejtette. Amikor a maga talajba hullott, azonnal szárba szökkent, és gyönyörű búzakalász nőtt belőle, tele érett szemekkel. A madár minden nap új magokat hozott, és mindenütt, ahol a magokat elvetették, bőséges termés nőtt. A falu földje, amely korábban szegényes és kopár volt, hamarosan zöldelt és aranysárgán hullámzott a szélben. Az emberek hálásak voltak a madárnak, és vigyáztak rá, mintha a saját családjuk tagja lenne. Ahogy telt az idő, a falu nem csak gazdaggá, hanem boldoggá is vált. Az emberek megértették, hogy a bőségmadara nem csak a termést, hanem a közösség erejét is elhozta nekik. Már nem csak a földjükről gondoskodtak, hanem egymásról is. Segítettek a rászorulóknak, megosztották a termésüket a szomszédos falvakkal, és minden évben ünnepséget rendeztek a madár tiszteletére. Egy nap a madár elrepült, de mielőtt eltűnt volna az égbolt kékjében, utoljára trillázott. A gazdagság nem csak a termésben rejlik, hanem a szeretetben és az összetartásban. Őrizzétek meg ezt a kincset! A falu ezután is virágzott, mert az emberek nem felejtették el a madár tanításait. És amikor valaki megkérdezte, hogy miért olyan boldogok, mindig azt válaszolták, mert megtanultuk, hogy az igazi bőség a szívünkben van.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
3: Képzeld!
4: Na?
3: Ma reggel nem tudtam kinyitni az ajtót. Akárhogy ráncigáltam, nem sikerült. Aztán kiderült, hogy kulcsra volt zárva.
4: Többet ésszel, mint erővel.
3: Azaz?
4: Ez a közmondás azt jelenti, hogy mindig gondolkodj, mielőtt cselekednél. Sokszor azzal többet érsz.
5: Sziasztok, Herman Nille vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
6: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, most én fogok nektek egy mesét olvasni. Az író Kocsis Gábor, a címe Gertrúd és Gréta. Együtt, bármi áron. Jó szórakozást! Amikor egészen picik voltunk, mindenki szeretett minket. Na jó, nem mindenki, mert a gonosz kétlábú, aki kidobott minket a pusztába, egészen biztosan utált. Aztán ott volt a sakál, aki fenyegetően közelített felénk, és végül egy kis segítséggel sikerült elzavarnunk. Nagyon úgy tűnt, hogy ő sem szeretett minket. Inkább csak szeretett volna megenni. De a többiek mind aranyosak voltak velünk. Lord, anya, kicsi szőke, anya, anyukája, anyáik összes kutyusa és cicája. Apa, mama. Annyi mindenkitől kaptunk szeretetet, hogy azt hittük, végre megszűnt minden gonoszság a világon. Eleinte még nem sétálhattunk, mert túl veszélyes lett volna. De miután a doktorbácsitól megkaptuk a betegségeket előző szurikat, végre kimehettünk az erdőbe. És képzeld, nagyon sok kutyabarátot szereztünk, akiknek a kétlábú társai is mindig kedvesek velünk. Ők is szeretnek minket. Ezt első pillanattól fogva tudom, mert az bizony egyből lehetett érezni, hogy ki az, aki igazán szeret, és ki az, aki csak úgy csinál, mintha szeretne. Mi igazi szeretetet kaptunk mindenkitől. Ezért sokáig el sem tudtam képzelni, hogy valaha még megtapasztaljuk azt a gonoszságot, amit baba kutya korunkban átéltünk Gertruddal. Azt pedig főleg nem hittem, hogy nem csak egy kétlábú vagy egy sakál, hanem egy másik kutya is lehet az ellenségünk. Azon a napon, amikor erre rádöbbentem, éppen egy hegyről bandukoltunk lefelé a magas fák között. Az egyik legjobb barátunk, Mia és kétlábú családtagjai is velünk voltak, így még fantasztikusabb volt a séta. Boldogan szagláztunk, nézelődtünk, időnként szaladgáltunk egyet, utána lihegve örültünk, hogy együtt vagyunk, de hirtelen minden megváltozott. Egy nagy fehér kutya jelent meg velünk szemben, és egyenesen felénk tartott. Gertrud! Gertrud! Súgtam oda a tesómnak. Ez a kutya úgy közeledik felénk, mint az a sakál picikorunkban. Igen, súgta vissza Gertrud, ugyanúgy fenyeget minket. Ebben a pillanatban meghallottam apa hangját. Hívják vissza a kutyát! Köszönöm. A nagy fehér kutya mögött több kétlábú is sétált, és az egyikük meg is próbálta őt visszahívni, de hiába, mert a kutyának esze ágában nem volt szót fogadni. Apa korábban rengeteget gyakorolta velünk, hogy bárhol vagyunk, bármi is történik éppen, ha meghalljuk tőle a hozzám szót, azonnal szaladjunk vissza hozzá. Ebben mindig is szigorú volt velünk, és aznap megértettem, hogy miért. A nagy fehér kutya nem hallgatott az égvilágon senkire. Hiába szólt neki újra a kétlábú, hiába ordított rá apa, hogy menjen innen, hiába állt elé még Mia apukája is, ő csak egyre közelebb és közelebb jött hozzánk, és a testtartásán láttuk, hogy támadni készül. Apa ekkor Lordot, Gertrudot és engem is leültetett. Mia apukája is ezt tette Miával, majd mindketten előre léptek néhány lépést, és együtt próbálták elzavarni a támadót. Tűnés vissza! Menjél haza! Kiabálták olyan hangosan, ahogy még sosem hallottam apát, de a nagy fehér kutya továbbra is fenyegetően közelített felénk. Most mi lesz? Villant át az agyamon egy kétségbe esett gondolat, mert a támadó már egészen közel került apához. Ám ebben a pillanatban Lord közbelépett. Mint egy vihar felhőből érkező villám úgy csapott le a nagy fehér kutyára, megragadta őt a hatalmas fogaival, és erőteljesen rángatni kezdte. Nagyon megijedtem. Gertrud arcán is megjelent a rémület, és jobb ötlet hiány mindketten kétségbe esett vonyításba kezdtünk, hát ha ettől véget ér a támadás. De nem ért véget. Amíg Mia apukája ránk és a családjára vigyázott, apa megfogta Lord nyakörvét, és rákiáltott a másik két lábúra. Fogja meg a kutyáját! Ám a másik két lábú nem tett semmit, ezért apa újra elengedte Lordot. Nehogy hátrányba kerüljön és megsérüljön. Megint rákiabált a másik két lábúra, aki végül nagy nehezen elkapta a kutya nyakörvét, és ekkor apa is újra megfogta Lordot. Végre véget ért a szörnyű harc. Gertrud és én viszont még mindig rémülten vonyítottunk. Apa ekkor visszasietett hozzánk, hogy megnyugtasson minket, de ez nem ment könnyen, mert még sokáig a támadás hatása alatt voltunk. akkor ott megtanultam, hogy bizony nem minden kutya a barátunk. Vannak, akik rossz szándékkal közelednek felénk. Gertrude és én olyan gyengének és tehetetlennek éreztük magunkat, mint még soha. Lord viszont egy igazi hős volt, hogy megvédett minket. Ez volt az első alkalom, amikor megtapasztaltuk, hogy nem minden kétlábú figyel úgy a bundás társára, ahogy apa figyel ránk. Így aztán néha később is előfordult, hogy ránk támadt egy másik kutya. Amíg még picik voltunk Gertruddal, borzasztóan féltünk ilyenkor, ám ahogyan nagyobbak lettünk, egyszer csak felfedeztünk egy igazi kincset, amivel bármikor le tudjuk győzni a félelmünket. Fura volt először meglátni ezt a kincset, mert azelőtt nem is tudtam róla, hogy létezik. De még apa sem tudott róla, ezért ő is csak ámult, amikor megtaláltam. Egy téli estén jött el a nagy felfedezés. Sötétben már nem megyünk be az erdőbe, hanem az utcákon sétálunk, hogy ne zavarjuk a vaddisznókat, akik valamiért este jobban szeretnek mászkálni és földet túrni. Amióta többször is találkoztunk már velük, én is óvatosabb vagyok. De azért még mindig eszembe jut, hogy milyen jó játék lenne megkergetni őket. Apa viszont elmagyarázta, hogy ők ezt egyáltalán nem élveznék, ezért elfogadtam, hogy inkább labdákat és batakat kergetek. Na meg Gertrúdot, amikor hirtelen turbómacivá változik, és szaladni kezd fel alá a fák között. Na de hol is tartottam? Ja, igen, ott, hogy egy sötét téli estén éppen az utcákon sétáltunk, amikor hirtelen három hatalmas kutya bukkant fel. Két lábú nem volt a közelükben, ezért arra mentek, amerre csak akartak, és úgy döntöttek, hogy felénk veszik az irányt. Apa ezúttal nem kiabált rájuk, mert még észre sem vette őket. Azok hárman viszont csak jöttek és jöttek. Veszélyben vagyunk, hasított belém a felismerés, mert eszembe jutott, milyen szörnyű verekedés volt legutóbb Lord és a nagy fehér támadó között. Nem akartam, hogy ez újra megtörténjen. A három hatalmas kutya viszont egyre csak közeledett. Ekkor hirtelen olyan erőt éreztem magamban, mint még soha, és tudtam, eljött a cselekvés ideje. Fogtam magam, és jó hangosan ugatva rohanni kezdtem a három idegen felé, hogy elzavarjam őket. És képzeld, sikerült. A nagy kutyák megtorpantak, és csak tétován álltak, én pedig tovább folytattam az ugatást. Ekkor tűnt csak fel a láthatáron a velük sétáló két lábú. Hívd vissza őket, légy szíves! Kiáltott felé apa, miközben én még mindig ugattam rájuk. Néhány pillanattal később a három hatalmas kutya visszafordult, majd a két lábúval együtt eltűntek az utcasarkon, én pedig boldogan szaladtam vissza apáékhoz. Gréti, te ilyen bátor hős vagy. Fantasztikus vagy, hogy megvédtél minket. Nagyon köszönjük neked. Dicsért meg apa boldogan, pedig egyikünknek sem szokta hagyni, hogy engedély nélkül elszaladjunk. Most viszont tudta, hogy miért tettem, azért ahelyett, hogy leszidott volna, nagyon büszke volt rám, amiért megvédtem a családomat. Azért bevallom, eléggé betojtam a három óriástól, amikor a közelükbe értem, de tudod, mi segített? Az, hogy felfedeztem egy fantasztikus kincset, azt az érzést, hogy bízhatok magamban, mert képes vagyok megoldani a helyzetet. Tudtam, hogy ők hárman erősebbek, de olyan határozottan rohantam feléjük, hogy sikerült elijesztenem őket. Később is előfordult néhányszor, hogy egy kutya veszélyesen közeledett felénk, és ekkor tanultam meg, hogy azt a kincset, amit egyszer már felfedeztünk, fontos újra és újra felfedeznünk, mert könnyen elfelejtjük, hogy bennünk van. Így sikerült mindig elzavarnom a gyanús kutyákat, ám egyik alkalommal olyan gyorsan történt minden, hogy mire észbe kaptam, a támadó már ott termett az orruk előtt. Éppen a szokásos esti sétánkon voltunk, az út sötét volt és csendes, ám hirtelen egy halk zajra és egy fénycsóvára lettem figyelmes. Az a valami nagyon gyorsan közelített. Hamar rájöttünk, hogy egy kétlábú gurul felénk két keréken, és egyből megláttuk a mellette szaladó kutyát is. Apa gyorsan felkapcsolt egy lámpát, hogy jól látszódjunk, szólt is a másik kétlábúnak, hogy biztosan észrevegyen minket, mire ő meg is állt, és hívogatni kezdte a bundástársát. Teljesen hatástalanul. A kutya ugyanis egyáltalán nem foglalkozott vele, hanem egyenesen hozzánk rohant. És mindez olyan gyorsan történt, hogy apának még kiabálni sem maradt ideje. De Lord ezúttal is lecsapott. Most sem hagyta, hogy bármi bajunk essen, ám ez a találkozás nem úgy folytatódott, ahogy régebben a nagy fehér kutyával. Apának arra sem volt ideje, hogy szétválassza Lordot és a támadót, mert abban a pillanatban, ahogy összeverekedtek, Gertrude és én olyat tettünk, amit még soha. Gondolkodás nélkül neki mentünk az ellenségnek. Bizony, mindhárman együtt harcoltunk, így a támadó néhány pillanat múlva már szaladt is, amilyen gyorsan csak tudott. Én még azért hangosan ugatva utána futottam picit, hogy véletlenül se jusson eszébe visszafordulni, de bolond lett volna ilyet tenni. Örült, hogy megúszta. Győztünk, sikerült, kiáltottam boldogan a többiekhez visszaszaladva. Együtt elképesztően erősek vagyunk. Csodálatos érzés fogott el, nem a harc miatt, mert harcolni nem jó. Apa sem engedi, és mi sem szeretjük, ezért amikor csak lehet, elkerüljük. De azon a napon nem lehetett. A csodálatos érzést egészen más okozta. Az, hogy felfedeztünk egy újabb kincset magunkban. Együtt olyan gyorsan győztük le a támadót, ahogy egyedül semmelyikünk sem tudta volna. Tényleg olyan könnyen ment az egész, mintha csak egy botot kaptam volna fel a földről. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy mire vagyunk képesek, ha összefogunk. Apa is nagyon meglepődött. Lordról tudta, hogy nem csak hatalmas szíve van, hanem kemény harcos is tud lenni, ha meg kell védenie magát vagy minket. Mielőtt bekerült a sintértelepre, ahonnan apáig kimentették, sok veszélyes kétlábú és négylábúval szembenézett. Gertrude-ról és rólam viszont azt hitte apa, hogy mi még egy légynek sem tudnánk ártani, egy ránk támadó kutyának pedig főleg nem. De megmutattuk, hogy a családunkért mi is bármire képesek vagyunk. Ahogy folytattuk a sétát, olyan büszkén és magabiztosan lépkedtem, mint még sosem. Más volt ez a győzelem, mint Lord győzelme a nagy fehér kutya fölött, és más volt, mint amikor én védtem meg a családomat a három nagy kutyától. Ezúttal nem csak a saját erőmet éreztem magamban, hanem velem volt Lord, Gertrude és apa ereje is. És ezt a különleges kincset már soha többé nem veszítettem el. Hazafelé tartva még megálltunk egy gyors doboz focira, amit Gertrude és én is imádunk, de néha még Lord is beszáll picit. Ilyenkor apa elrúg egy dobozt a lábaink között, mi pedig megpróbáljuk elkapni. Én persze ezt sem dobom utána, hanem a számban tartva próbálom elkapni a következő dobozt is, amin apa mindig nagyokat nevet. Most viszont csak csendben mosolygott, és éreztem rajta, hogy egészen máshol járnak a gondolatai. Büszke volt rá. Ki tudtam olvasni a szeméből.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nézzebb, mint a mese, hát érdemese kitalálni mást.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Engem Nagy Claudia Viviennek hívnak, űrorvos vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mester Györgyi, a szökevény űrhajócska. Az űrállomáson rendezett sorokban szépen egymás mellett áldogáltak a kísérleti célra szánt űrhajók. Kisebbek, nagyobbak, az szerint, hogy milyen célra tervezték, szerelték össze őket. A termetesebbeket a lehető leghamarabb, a magas levegőjékbe kívánták fellőni, azzal a szándékkal, hogy eddig még ismeretlen bolygókat fedezzenek fel velük. Mit lehet tudni, milyen csodákat tárhat fel a világűrben egy ilyen hatalmas, erős, nagy sebességgel száguldó űrhajó? Mindegyik rakéta, vagy nevezzük űrhajónak, abban reménykedett, hogy nem kell már sokáig várnia, hogy útra kelhessen. Egy kicsit szerelgetnek még rajtuk, de aztán irány a nagy világmindenség. A kíváncsiság ott élt mindannyiukban, hiszen ki ne vágyna arra, hogy első legyen, úttörő legyen egy különleges bolygó felfedezésében, aminek a híre aztán örökre fennmarad. És még az űrkutatás nagy történelem könyvében is megörökítik. A sorban az utolsó helyen álló, legkisebb űrhajó azonban folyton szomorkodott. Már csak azért is, mert rajta szerelgettek a legkevesebbet, ezért úgy gondolta, nem lenne képes olyan nagy teljesítményre, mint a többi rakéta. Nem szállhatna olyan magasra, hogy a világűrben valami igazán különleges helyre eljuthasson, és ott felfedezzen valami eddig még nem ismert csodás dolgot. Azt nem tudta, hogy bár keveset dolgoztak rajta a szerelők, de a legfrissebb kutatási eredményeket mind beleépítették, és úgy gondolták, nem a nagy súly, meg a szerkezet hossza adja meg a komoly teljesítményre a lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg a filigrán termet, a könnyű burkolat, a belül okos találmányokkal felszerelve többre lesz majd képes, mint a régi típusú otromba nagy szerkezetek. A kis űrhajónak ezekről a dolgokról nem volt tudomása, de bízott önmagában. Kísérletező szellem volt, fiatal és bátor. Folyton csak azon járt az esze, hogyan próbálhatná ki magát egy igazi légi kalandban, hogyan juthatna ki a világűrbe. Ha az emberek nem használnának fel engem, majd használom én a magam eszét és erejét, gondolta fiatalos hevülettel. Vasárnap volt, amikor az űrállomás minden alkalmazottja otthon pihente ki a munkával töltött hét fáradalmait. Nem volt a közelben egyetlen kutatómérnök, egyetlen gyakorló űrhajós, de még szerelőmunkás sem. Csak az épület őre, de ő meg benn ült a kuckójában, mivel igencsak hűvös volt még a reggel azon a koratavaszi napon. A kis rakoncátlan űrhajócska addig izgett mozgott a helyén, míg nem sikerült kimozdítania magát az alaphelyzetből. Erősen arra gondolt, hogy repülni szeretne, ebből pedig annyi energiát gyűjtött össze, hogy beindultak a kis rakétái, működött minden berendezése, és egyszer csak kirepült a harsánykék levegőjékbe. Szállt, repült egyre gyorsabban és egyre magasabbra. Hamarosan elhagyta a föld légterét, a lendület kiröpítette a föld körüli pályáról. Boldognak és szabadnak érezte magát. Váratlanul egy hatalmas, vöröses színben pompázó kereklabda, egy nagy bolygó került a látóterébe. Ezt nem szabad kihagynom, gondolta. Muszáj elérnem és leszállnom a felszínre. Ki tudja, milyen csodák várnak ott rám. Csak percekbe telt, és már landolt is, leszállt a bolygón. Leállította a motorként működő hajtóművét, és beindította a videókamerát. Azzal fürkészte, figyelmesen nézegette a környezetét. A közelében valami megcsillant, mintha vízfelület lett volna. Egy kráterben, kis mélyedésben látta a fényeket. A kamerával rögzítette, megörökítette a távolban feltűnő, hegyekhez hasonló felszíni formákat is. Mivel mozgás sehol sem tapasztalt, összeszedte magát, nagy akarattal beindította az energiáit, mire a hajtómű újra beindult, és ő ismét felröppent a sötét lilán pompázó levegőjékbe. Az ég persze sűrűn tele volt pettyezve, meg volt szórva tündöklő kis égitestekkel, amelyek kis lámpásokként sziporkáztak, és szinte vezették őt, mutatták neki az utat, hogy csak tovább bátran haladjon előre, hiszen még annyi különleges dolog vár rá a világűrben. Most egy nagyon fényes, csillogó bolygó került az útjába. Ezt sem szabad kihagyni, gondolta. Muszáj körülnéznem rajta, hát ha ott is találok valami rendkívülit. Ahogy gondolta, úgy is tett. Leszállt a fényes bolygóra. Mihelyt szilárdan állt a bolygó felszínén, ismét elővette a kameráját, azzal szemlélte a közelebbi és a távolabbi környezetét. Váratlanul furcsa képződményeket pillantott meg. Először olyannak tűntek, mint a különleges alakú fák lettek volna, de mihelyt megmozdultak, rögtön tudta, növények nem lehetnek, mivel egyre közeledtek hozzá. Olyan emberszerűek voltak, hasonlóak az űrállomás kutatóihoz, na meg a kezeslábasba bújt szerelőkhöz, de valahogy mégis mások. Kétszerű nyúlványokból több is volt rajtuk, és a fejük is lapos volt. Egy nyílás tátogott ezeken a fejeken, és mintha hozzá beszéltek volna. A kis űrhajón volt olyan berendezés, amellyel értelmezni lehetett az idegen nyelveket, és ez a gép még a hangtalan űrnyelvet is megértette. A fordításból kiderült, az idegen lények üdvözölték őt, és azt kérdezték, honnan került ide hozzájuk. Az ő válaszát is lefordította a szuper tolmácsgép. Elmondta, hogy a nagy kék bolygóról jött, amit Földnek hívnak, és amelyet különböző élőlények, emberek, állatok, növények népesítenek be. Az ő szerkezetét szerelők rakták össze, építették fel, de a tudása a földi tudománynak és a kutatóknak köszönhető. Mivel több mondani valója nem volt, úgy gondolta, elbúcsúzik. Még készített néhány felvételt a kamerával, majd erőt gyűjtött, és újból felröppent a levegőbe. Ekkor eszébe jutott, hogy időközben bizonyára felfedezték a szökését, és majd keresni fogják. Legalábbis remélte, hogy keresik, mert hiányolják. Amikor földet érve ügyesen landolt, meglepődve észlelte, hogy semmi sem változott, és csupán egy napot volt távol. Az űrállomás őre épp nyitotta a kapukat, sorban érkeztek a dolgozók. Mivel sikerült beállnia a korábbi helyére, a szerelők a szokásos reggeli terepszemlén őt is ellenőrizték. Ekkor az egyik szerelő mosolyogva megjegyezte a társának. Ez az űrhajócska, mintha át lenne melegedve egy kicsit. Pedig hűvös volt a hétvégén az időjárás. Talán álmában utazott egy nagyot, hiszen örökké a magasba vágyik. Most a kis űrhajó mosolyodott el. Persze, ha képes lett volna rá. S közben ezt gondolta. El sem hinnétek, hogy merre jártam, majd egyszer valamikor előkerülnek a felvételek, amelyeket a vörös bolygón meg azon a nagyon fényesen készítettem, és az lesz a legnagyobb megfejtésre váró rejtély a számotokra. A lényeg az, hogy boldog vagyok, mert elszökhettem, kalandoztam egy kicsit a világűrben. Az én hétvégém tökéletes volt.
2: Csukásmese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb, izgalmas kis fejtörőt. Figyeljetek nagyon! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy hosszúkás és egyenes vonalakat tudsz a segítségével húzni. Sokszor számok vannak rajta, így megmutatja, mi hány centiméter. Lehet műanyag, fa, színes, vagy akár átlátszó is. A toltartók egyik legfontosabb lakója, és nagyon hasznos. Na, mire gondoltam? Igen, ez a vonalzó. Jaj, de jó, hogy megfejtettétek. Szeretek szép egyenes vonalakat húzni. Például, amikor házikót rajzolok, így nekem nagy segítség a vonalzóm. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.

0: Magyar némese, a tulipánál változott királyfi.
1: Volt egyszer egy király. Annak volt egy fia. Azt mondta egyszer az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott, kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, repítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi. Szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, eresd csak szélnek, nyomban ott leszek és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, és annak van egy világszép leánya. De ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. Na, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Az meg megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Na, a királyfi a levegőbe dobta a varjú tollat. Jöttek a varjak seregestül, felvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal. Annak a hasába bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megszírógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste, estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta piros tulipánt, a szép lány még meg is csókolta a szép virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tiéd, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi mégiscsak megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Indul a Csukás Meseposta. Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás.
1: Sziasztok!
0: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
2: Majd kipukadok már.
0: Itt a Csukás Meseposta. Jókedv borítékolva.
3: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
1: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy, csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Remélem, még élvezitek a nyár utolsó napjait. Sokat játszottok, kirándultok, pancsoltok, fagyisztok, és persze, meséket is hallgattok. De bizony, a kapujában állunk egy olyan időszak kezdetének, amelynek mindannyian a részesei vagytok. A nyár lassan búcsúzik, a vakáció utolsó napjai peregnek, és sok csukimuki bizony már lázasan készülődik.
2: Van, akinek persze semmi kedve az egészhez, pedig csuki jó móka vár rátok az óvodában, iskolában.
1: Van, aki most kezdi az óvodát. Van, aki az iskolatáskájához kutatja a legszebb tolltartót. És biztos vagyok benne, hogy van, aki már izgatottan várja, hogy újra találkozzon a barátaival.
2: István bácsi!
1: Igen, Ládikám?
2: Szerintem a szeptember olyan, mint egy új mese kezdete.
1: Nagyon jól mondod, Ládikám, mert bizony minden új, ismeretlen helyzetben és kezdetben van egy kis izgalom. Vajon milyen lesz az óvónéni? Vajon milyen lesz a tanítónéni? Vajon kik lesznek azok, akikkel együtt játszunk, tanulunk és nevetünk?
2: És mi van akkor, István bácsi, ha valaki kicsit fél?
1: Szerintem mindenkiben van egy kis izgatottság ilyenkor. Én is izgultam régen, amikor valami új feladat várt rám.
2: Komolyan? Még te is?
1: Bizony, Ládikám, még akkor is, ha ezt néha nehéz elhinni.
2: Tehát az izgalom nem is olyan rossz dolog?
1: Nem bizony. Azt jelenti, hogy valamilyen fontos dolog előtt állunk, amit szeretnénk, hogy jó sikerüljön. Például egy versmondás előtt.
2: Versmondás?
1: Bizony. És eszembe is jutott valaki, aki most pont egy ilyen nagy pillanatra készül. Terka néninek már megsúgta, de mielőtt felhívnánk telefonon, egy igazán tanulságos mesével készültünk nektek, az én csoda meseládikámmal. Füleljetek csak!
0: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a meseposztás.
3: Ez a

0: a kutya, aki nap akart lenni. Volt egyszer egy foltos nevű kiskutya, aki ahelyett, hogy pajtásaival játszadozott volna, mindig csak a napot kémlelte az égen. A többi kutya pedig mindig csak kigúnyolta. Nem értették, miért bámulja állandóan a napot. Aztán az egyikük megkérdezte. Mondd csak, miért meredsz mindig a napba? Mi olyan érdekes benne? Arról álmodozom, hogy egyszer én leszek a nap, felelte foltos, mire a többiek mind nevetni kezdtek. Mi olyan vicces ebben? Azt hiszitek, nem lennék elég jó nap? Mit tud ő, amit én nem? Vágott vissza a kiskutya. Valaki nagyot akkantott. Az öreg bölcs kuvasz volt az.
1: Milyen ostoba vagy, ha azt gondolod, hogy könnyű a nap dolga? Hiszen azt sem tudod, hogy kell ragyogni, borgott a vén kutya.
0: Pedig nem tűnik túl nehéz feladatnak, vágott vissza foltos.
1: Ugyan, nem tudsz te semmit. A nap ott ül fenn az égen, onnan figyel minket, melegséget ad és igazságosan uralkodik felettünk. A nap bizony mindent tudó,
0: magyarázta a kuvasz az oktondi kutyusnak. Ám foltos azt gondolta, hogy ő mindenkinél okosabb. Majd én megmutatom nektek. Felkiáltott a napnak. Gyere le, nap! Beszélni szeretnék veled. A nap meghallotta a kiskutya szavát, és lemászott az égről. Mondd csak, mit szeretnél, foltos? Ezentúl én akarok a nap lenni, te meg lehetsz helyettem a kiskutya. De hisz akárkiből nem lehet napocska. A napnak komoly feladata van, válaszolt nyájasan a nap. Az életnek megvan a maga rendje. Nekem az a feladatom, hogy az égen ragyogjak, neked pedig kiskutyaként kell viselkedned. De a kutya tovább erősködött. Addig mondogatta a napnak, hogy cseréljenek helyet, míg a nap végül beleegyezett. Milyen makacs ez a kiskutya? Nem baj. Majd meglátja, hogy neki mégiscsak foltosként a legjobb. Így hát helyet cseréltek. Foltos nagyon élvezte, hogy az égen ragyoghatott. Sugaraival mindenkit kedvesen megsimogatott. Ám egy nap meglátta, hogy az emberek a földön egymással háborúznak. Akkor foltos elhatározta, hogy nem hagyja annyiban a dolgot, és rendet tesz a földön. Olyan erősen kezdett tűzni, hogy sugaraival elpusztította a háborúkat, a betegségeket és minden gonoszt, amivel szembe került. Ám amikor végzett, nem állt meg. Foltos továbbra is szigorúan ragyogott az égen. Sugarai olyan forrón tűztek le a földre, hogy mindent felperzseltek, ami az útjukba került. Az emberek és az állatok kénytelenek voltak menedékbe húzódni, nehogy megégesse őket. Az állatok idővel megelégelték, hogy foltos a föld alá száműzte őket, és elmentek a régi naphoz, aki most foltos testében lakott egy fa árnyékában.
1: Nézd meg, mit művel a nap! Olyan erővel ragyog, hogy a sugarai égetik a bőrünket. Mivel te okoztad a bajt, neked is kell jóvá tenned, kiabálták kórusban az állatok.
0: Nyugodjatok meg mindannyian, minden rendben lesz, mondta békés hangon a régi nap. Ne aggódjatok, nem kell sokat várni, és a természet majd igazságot tesz. Nézzétek csak, mutatott fel az égre a nap. Az állatok felnéztek, és egy nagy szürke felhőt pillantottak meg, amint a nap felé kúszott az égbolton. Olyan sűrű volt a felhő, hogy mikor odaért, teljesen eltakarta a fénylő napot. A nap próbálta arrébb lökni, de a felhő csak állt a helyén rendíthetetlenül. Foltos dübegorult.
1: Hol bujkálsz, napocska? Gyere, visszajöhetsz az égre, Én most már úgyis felhő akarok lenni, kiabálta.
0: Jól van, legyen, ahogy akarod, bólintott a nap, és visszamászott az égre. Foltosból pedig felhő lett. Ám Foltos nem hagyta ragyogni a napot. Fekete felhővé változott, és beterítette az egész égboltot. A föld sötétbe borult, és az állatok reszkedtek a hidegtől. Ekkor hirtelen óriási szél támadt. Olyan erősen fújt, hogy a sűrű fekete felhőt apró darabokra szaggatta. Foltos könyörgött a napnak, hadd lehessen szél. A nap beleegyezett, és Foltost újra elvarázsolta. A szél olyan erővel fújt ezután, hogy mindent elsöpört, ami az útjába került. Senki sem volt biztonságban. Foltos dühöngött, és a szél csak fújt egyre erősebben és egyre viharosabban. Ám egy nap a szél akadályba ütközött. Egy nagy kőfal állta útját, és Foltos akárhogy próbálta ledönteni, a fal meg sem mozdult, sziklaszilárdan állt a helyén. Foltos nem tudta elviselni a kudarcot, és újra a naphoz fordult.
1: Nap, segíts rajtam! Kőfal akarok lenni!
0: A nap pedig teljesítette a kiskutya kívánságát, és Foltos ezentúl kőfalként őrizte a mezőket. Elpusztíthatatlannak hitte magát, büszkén feszített új testében, és élvezte, hogy minden állatot meghátrálásra kényszerít. Ám egy nap arra tévedt a bivaj, és ahelyett, hogy kikerülte volna, jó nagyot rúgott a kőfalba. A fal darabjaira esett. Foltos újra meggondolta magát. Változtass, bivajjá! Kiáltotta a napnak. Ahogy akarod, felelte a nap, és Foltos ezután bivajként száguldozott a mezőn, eltaposva mindent, ami az útjába került. Éppen egy vakon család otthonát tiporta el, mikor a gazda meglátta, és egy kötéllel elkapta a szarvát, majd egy fához kötözte. A bivaj próbált kibújni a hurokból, próbálta elszakítani a kötelet, de nem járt szerencsével. Végül belátta, hogy a kötél még a bivajnál is erősebb. Kötél akarok lenni, nyafogta a napnak. A nap csak bólogatott, s mindjárt kötéllé varázsolt a Foltost. Ám az öröm nem tartott sokáig. Egyszer csak odafutott a fához a gazda vadászkutyája, és addig harapta, rácsálta a kötelet, míg darabjaira tépte. Akkor Foltos szégyenkezve újra megszólította a napot. Kérlek, segíts rajtam, hadd legyek újra a régi önmagam. Rendben, újra kiskutya lehetsz, de csak ha megtanultad a leckét. Foltos bólogatott, és a nap jó szívűségének hála nem sokára ismét a mezőn szaladgálhatott kutyapajtásaival.

0: Bizony, csoki mukikáim, a legfontosabb, hogy magatokat adjátok, mert mindenki különleges. Nem baj, ha valami elsőre nem sikerült, nem szabad feladni akkor sem, ha próbálkozni kell újra és újra. Egyszer csak sikerülni fog az.
1: Akkor nem baj, ha nem vagyunk egyformák. Mondjuk belőlem nincs még egy, az már egyszer biztos.
0: Dehogy baj, éppen ettől szép a világ. Ha mindenki ugyanúgy gondolkozna, ugyanúgy beszélne és ugyanazt szeretné, mint a többiek, akkor bizony nagyon unalmas hely lenne ez a Föld nevű bolygó.
1: István bácsi, felhívjuk akkor Palkót?
0: Ja, igen, Palkó hamarosan évnyitón vesz részt, és egy verset kell elszavalnia.
1: Jihúj, akkor biztosan dobol a szíve.
0: Biztosan izgatott, de talán egy jó beszélgetés segít neki.
1: Hívjuk fel, tárcsázzuk!
0: Várjunk csak, éppen ő hív. Ez bizony telepátia.
1: Micsoda?
0: Majd elmondom, Ládikám. Szervusz, Palkó!
2: Szia, papa! Örülök, hogy ilyen gyorsan felvetted.
0: Épp itt volt előttem a telefon. Most nem tűnt el, mint máskor. Na, mesélj, mi van veled?
2: Nos, az van, hogy nagyon-nagyon izgulok, mivel az évnyitón egy verset kell elszavalnom.
0: És hogy állsz vele? Tudod már kívülről?
2: Azzal még nincs is baj, addigra megtanulom, de tudod, rettegek a szerepléstől. A sok-sok ember, mindenki engem fog nézni. Félek, hogy egyszeriben elfelejtem az egészet, s majd ott állok, mint egy szobor ledermedve.
0: Nézd, Palkó, teljesen megértelek. Fiatalabb koromban én is ugyanígy rettegtem attól, ha szerepelnem kellett egy iskolai színdarabban, de még attól is, amikor én voltam a hetes, és jelenteni kellett a tanárbácsiknak és a tanárnéniknek. Állandóan elcsuklott a hangom. Egyszer pedig teljesen leblokkoltam a színpadon.
2: Te komolyan mondod?
0: Bizony. És tudod, hogy mit csináltam? Egy pillanatra behunytam a szemem, nagy levegőt vettem, majd kinyitottam, és azt képzeltem, hogy csak egyetlen embernek mondom a verset. Egy valakire figyeltem oda csupán, így a többi tekintet már nem is zavart.
2: És sikerült elmondanod a verset?
0: Elám. Azóta mindig ezt a trükköt alkalmazom. Próbáld ki te is.
2: Hát jó, papa, megpróbálom, de nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog. De végül is veszíteni valóm se nagyon van.
0: Ez a beszéd, Palkó. Én tudom, hogy sikerülni fog. Aztán majd meséld el legközelebb, hogy mi volt.
2: Ne aggódj, elfogom. De most mennem kell, meg kell tanulnom a verset. Jövő héten hívlak. Addig is, szia.
0: Szia, kis unokám. Remélem, hogy sikerült egy kicsit megnyugtatnunk Palkót. Szóval, Ládikám, a telepátia azt jelenti, hogy ha valakiről éppen beszélsz, akkor a másik ezt megérzi, és mondjuk pont akkor hív fel telefonon.
1: Á, értem, mint egy láthatatlan posta.
0: Valahogy úgy, Ládikám. Apropó posta, a héten is sok-sok levél szállt be ide a meseposta udvarába. Vakkancs nem győzte összegyűjteni őket. Na nézzük, kinek a levele van a kupac tetején. Bécsi János a feladó. Na már bontom is. Ó, mennyi sok szép rajz összefűzve. Köszönöm. Rajta egy kis üzenet. Kedves István bácsi, épp az előbb hallgattam a Csukás mesepóstát. Nagyon szeretem, sokat hallgatunk titeket a testvéreimmel. Jankó, 5 éves óvodás. Köszönöm szépen, Jankókám, csukisztikus rajzokat küldtél. Nézzük, nézzük a következőt. Igen, kiskutyám. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, szeptembertől óvis leszek, amúgy Bori a nevem. Egy kicsit izgulok, remélem, hogy gyorsan összebarátkozom az óvis társaimmal. Anya azt mondta, hogy nem lesz baj. Szurkoljatok a Ládikával. Köszi, puszi, Bori. Anyukádnak igaza van, Borikám. Meglásd, a többi gyerkőc is ugyanúgy szeretne hamar barátokra lelni, mint te. Mindenképpen írj majd, hogy hogyan alakul az első hét. Olyan gyorsan összebarátkoztok majd, ti is rajzoltok egymásnak, nem csak nekem, s mint Pöttyös Panni, a következő mesében Tamarának.
3: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
4: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Panni levele Tamarához. Egyik esős napon nagymama levelet írt. Kinek írsz? Kérdezte Panni, aki szintén az asztalánál rajzolgatott. Anyuéknak. Te miért nem írsz levelet Tamarának? Én még nem tudok írni, de rajzolni tudsz. Emlékezz vissza, úgy ismerkedtél meg Tamarával. Panni arca felragyogott. Hogy rajzoljam le azt, hogy kedves Tamara? Kérdezte hosszas töprengés után. Tamarát le tudod rajzolni. Akkor írd azt, hogy édes Tamara. Az édes helyett pedig oda rajzolhatsz egy szaloncukrot. Persze, kiáltott Panni örömmel. Először is lerajzolta, hogy odakint esik az eső. Ő meg a szobában levelet ír. Az ágyon ott fekszik Csimpajkó, a kispárna kellős közepén. Pedig tudja, hogy nem szabad neki. Már háromszor ledobták, mégis visszaugrott. A kutyaházban Smirgli alszik. A Baromfi udvarban lakik Kikiri és Kotkot. Tegnap a másik Kotkot kis csirkéi is kikeltek egy kosár tojásból. Panni azután lerajzolta, hogyan esett bele a Pöttyös Panni baba az esővizes hordóba. Véletlenül. Azért esett bele, mert Panni felkapaszkodott a hordóra, hogy megnézze, mennyi víz van benne. Akkor Csimpajkó, aki egy nagyon kíváncsi kis cica, az ő hátán felrohant, és zsupsz, belepottyant a hordóba. Az ijegységtől Panni kiejtette a kezéből a babáját. Megbillent, és a következő pillanatban már benne is volt a hordóban. Fejjel lefelé esett bele. Szeme, szája, napozója csupa víz lett. Amikor Kati néni kiszedte őket a hordóból, mindhárman csuromvizesek voltak. Befejezésül lerajzolta, hogy szeretettel öleli Tamarát. Végül aláírta a nevét. Pöttyös Panni. Gyorsan múltak a szép, meleg augusztusi napok, és egyszerre megint csomagoltak. Panni nagyon sírt, amikor megtudta, hogy Smirglit nem viheti magával. Smirglinek a házat kellett őriznie. Csimpajkóról azonban semmiképpen nem akart lemondani, és Csimpajkó sem tágított mellőlük. Ha kinyitottak egy bőröndöt, rögtön beleugrott. Velünk akar jönni, és fél, hogy itt hagyjuk, magyarázza buzgón Panni. Jobb neki itt. Megszokta ezt a szép nagy kertet. Szomorú lenne nálunk, mondta nagymama. Csimpajkó ott akar lenni, ahol én vagyok, sírta Panni. Rendben van, simogatta meg a fejét Kati néni. Fogd a karodba, amikor elindultok. És ha valóban veled akar menni, akkor elengedem. Panni felsikoltott örömében. Csimpajkót már le sem tette a kezéből. Sürgette az indulást. Minden jól ment addig, míg ki nem léptek a kert kapuján. Csimpajkó szeme már a kapuban kétszer akkorára tágult, mint amekkora lenni szokott. A fülét hátra csapta. Amikor a kaputól távolodni kezdtek, a szőre lassan felborzolódott. Azután nagy zakatolással eldübörgött mellettük egy vonat. Csimpajkó nyávogását még ebben a fülsiketítő zajban is meghallották. Fújva, karmolva kapálozni kezdett. Kiszabadította magát Panni karjából. Visszabújt a kerítés alatt a kertbe, és nyomát sem látták többé. Ne sírj, vigasztalta Kati néni a boldogtalan Pannit. A cica ragaszkodik a házhoz, ahol született. Jövőre, ha visszajöttök, itt vár majd. Elfelejt jövőre, zokogta Panni. Téged itt soha senki sem felejt el, Pannikám. Panni ettől egy kicsit megvigasztalódott. Amikor a vonat elindult, sokáig integetett Kati néninek. De már arra gondolt, nem sokára látni fogja Tamarát meg Péterkét. Azután hirtelen eszébe jutott az óvoda. Nagymama, kérdezte izgatottan, nem szállhatnánk ki mindjárt az óvodánál ebből a vonatból? Nagymama elnevette magát. Azt hitted, meg sem állunk addig? Hát, a nyaralás már elmúlt, és te megígérted, hogy utána rögtön óvodába mehetek. Amit én ígérek neked, azt mindig megtartom. Egy hét múlva óvodás leszel, Pannikám.
0: A barátság bizony különleges kincs. Brrr! Igen, kiskutyám, nekünk a csukimukik levele is kincsek. Ez a boríték is rejt valamit. Mi lehet benne? Nézzük csak. Ó, hát ez egy kagyló. De gyönyörű. És egy szép levél. Szia, István bácsi. Vakkancs és Meseládika. Anna vagyok, 4 éves óvodás, ősszel leszek középső csoportos. A jelen pedig Szívecske. Az öcsémmel Márkkal, aki 1 éves, Marosvásárhelyről írunk neked levelet. Nagyon szeretem hallgatni a meseposta adását, sőt, esténként anyukámtól és apukámtól azt kérem, hogy indítsák el nekem Spotify-ról, amíg el nem alszom. Törökországi nyaralásunkon gyűjtöttem pár kagylót emlékbe, amelyek közül nektek is küldök. Egy rajzot is készítettem arról, hogy Vakkancs viszi a levelem neked. A nevemet én írtam rá, anyukám segítségével. Ő mondta, hogy melyik betű melyik után következik. Kedves Meseládika, örülnék neki, ha meglepnél engem egy nekem szóló mesével. Nagyon szeretlek, István bácsi, Meseládika és Vakkancs. Sok-sok szeretettel, Anna és Márk. Hát igazán köszönöm ezt a gyönyörű levelet és a kagylót is. Vakkancs pedig pont így hozta a leveledet, ahogyan te elképzelted. És nagyon ügyes vagy, hogy le tudtad írni a nevedet. Nem sokára te is iskolás leszel, és megtanulsz írni. És bizony nem csak az óvodában találhattok pajtásokra, hanem az iskolában is. De még milyen jó az iskola. Biztos vagyok benne, hogy sokan kezditek most az első osztályt. Várjátok már. Marci biztosan írja is. Kedves István bácsi, idén kezdem az első osztályt. Nagyon várom, hogy megtanuljak olvasni, mert szeretném majd egyedül elolvasni a meséket. Kicsit izgulok is, mert minden új lesz, de kíváncsi vagyok az iskolára. Szeretettel, Marci. Szerintem biztosan csukisztikus lesz. Olvasni pedig az egyik legjobb dolog a világon. De ahhoz, hogy megtanuljunk olvasni, először a betűket kell, hogy megismerjük, mert bizony azokból állnak össze a szavakból pedig a mondatokból pedig a mesék és a történetek is.
1: Akkor menjünk el most képzeletben! Betűországban készen álltok?
3: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behúnyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, sohantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, És ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltójel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott.
7: Nini, egy kis C.
6: Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrésszel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta, majd ráírta farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok, ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka vigasztalta Cillancsot. Megkeressük a tébetűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, s ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy ó betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kis betűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely, velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kis betűket. Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó. A kis betűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvass el bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Strn! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Strn! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig! Rig! Ó, te szegény! Suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az ó betű. Hát persze, tessék, itt az ó betű a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó vérep csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere, én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni, jó, valaki megfordított, akaratom ellenére ló akarok lenni, lónak születtem, jó. Fordítsanak vissza! Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál! És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémén kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő. Ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény! Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami, elolvasta a plakátot. Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt. Nézz rám, illetve ne nézz rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keressetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt kiírva. Óriás. A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le, én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva, órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel, és ez lett belőlem. Hajaj, nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra. Folt, ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt, kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott.
7: Éhes vagyok, miáu. Már nem bírom sokáig.
6: Panka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Teabolt, ez volt kiírva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka, rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét. És hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a zsí akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Zsé, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom. De most felébredek.
0: Mielőtt megijednétek, hogy az iskola csak könyvekről, füzetekről és a tanulásról szól, elárulom nektek, hogy az a legjobb része, hogy a barátaitokkal együtt lehettek minden nap. Együtt nevethettek és játszhattok a szünetben. Fakkancs! A ládika elaludt. Köszönöm, kiskutyám. Na nézzük. Egy ismerős név. Barni. Már olvasom is a leveledet. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, nagyon szeretjük hallgatni a meséidet és a Csukás mesepostát. Egyszer már írtam neked levelet, és szuper jó levelet küldtél nekem vissza. Nagyon-nagyon örültem a sok színezőnek, ceruzának. Köszönöm szépen. Én Barni vagyok, és ősszel megyek iskolába, ezt a levelet még anyukám írja, de nagyon szeretek színezni, rajzolni, parkácsolni, közben pedig mesét hallgatok. A kedvenc meséim a Kökölyszi és Bobolysza, a Mátyás királyos mesék, a Csuka parancsára, főleg ahogy Csőre Gábor meséli, mindig nevetek. Szeretem az állatos meséket, meg a mesék borogatás közbent és a piros esernyőt. Nagyon szeretek a természetben sétálni, de nyáron fürdeni is a Dunában. Köszönöm a sok mesét, küldök neked egy általam készített könyvjelzőt. A tengeri állatok is nagy kedvenceim, meg minden állat. Barni, köszönöm Barnikám a leveledet, és a könyvjelzőt is. Fel is viszem majd, hogy beletessem a könyvembe, hogy mindig tudjam, hogy éppen hol tartok. Alig várom, hogy az iskolai élményeidről is beszámolj majd. Dani pedig új helyen kezdi szeptembertől a második osztályt. Azt írja, kedves István bácsi, új osztályban kezdem a másodikat, mert elköltöztünk. Remélem, hogy hamar megismerem a többieket, és együtt fogunk focizni a szünetben. Amúgy szeretem az iskolát, mert mindig történik valami érdekes. Szeretettel, Dani. Köszönöm, Danikám. Az új helytől nem kell félni, ha nyitott leszel és barátságos, akkor csuki jó móka vár rád, meglásd. Kívánom, hogy hamarosan ti is alapítsatok egy csapatot, mint mazsoláék a következő mesében. Jól mondom, Ládikám? Mintha hallottam volna, hogy egy pillanatra kipukkadt belőled az előbb, miközben szundikáltál.
1: Tényleg elaludtam, ezért mondtam ilyen csendben. Na de induljon a kukorica kedvelő kupája!
0: Sziasztok! István bácsi vagyok, a mesepostás.
3: Ne feledd, te is írhatsz nekünk bármiről, ami csak eszedbe jut. István bácsi imádja a gyerekek leveleit, és persze a meséket. Meseposta. Jókedv borítékolva.
8: Sziasztok! Györgyi Anna vagyok. Pálint Ágnes megint Mazsola című könyvéből a Kukorica kedvelők kupája című mesét fogom felolvasni. A szép idő mindenkinek hozott valami örömöt. Varjó bácsinak könnyű, kellemes röpködéseket ellenszél nélkül, Manocskának tömérdek virágot a ház körül, Mazsolának pedig labdarúgó mérkőzéseket. Mazsola kedvenc csapata a Mangalica Sportklub, röviden az MSC volt. Minthogy Menyus a Bunda Sportklubért lelkesedett, gyakran került sor kettejük között heves szóváltásokra. Mikor azonban a Mangalica SC hosszas és sikeres mérkőzés sorozat eredményeképpen bekerült a Kukorica kedvelő kupájának negyed döntőjébe, Menyus félretette a haragot, és szívvel lélekkel kívánta a Mangalicák győzelmét. A negyed döntőben a Mangalicák egy igen erős külföldi klubcsapattal, a Berkshire SC-vel kerültek össze. Sajnos a mérkőzést a televízió, Mazsola nagy felháborodására nem közvetítette. Ezt Manocska is szívből sajnálta. Televíziós közvetítés esetén ugyanis Mazsola ment volna át Menyusékhoz tévét nézni, így viszont Menyus jött át, hogy Mazsolával együtt hallgassa a rádión közvetített meccset. Valahányszor Mazsola és Menyus meccset hallgattak, az erős medve barlanghoz szokott Menyus olyan dobogást vitt véghez a kis tökházban, hogy Manocskának egy nyugodt perce sem volt. Varjú bácsi éppen akkor suhant el a tökház felett, amikor a Mangalicát berúgták a Berkshire SC kapujába az első gólt. A következő pillanatban olyan ordítás rázta meg a tökházat, mintha a nevezetes labdarúgó mérkőzés annak falai között folyt volna. Varjú bácsi le is ereszkedett az ablakhoz, hogy megnézze, hány torokból tört elő ez a farrengető üdvrivalgás. Persze odabent csak Mazsola és Mennyustom volt örömében. Szegény Manó barátom, gondolta az öreg varjú részvéttel. Nem csodálom, ha félti a bútorait. Megyek és beszélgetek vele egy kicsit. Manocskát a kertben találta meg, a virágok között. Tudod, mi jutott eszembe, varjú koma? Nézett föl Manócska vidáman. Az, hogy egészen kicsi Manókoromban én is egy virágban laktam. Ha jól emlékszem, trombita virág volt, sejem szirmú, halvány piros. Ebben a pillanatban kivágódott az ablak, és Mazsola hajolt ki rajta diadalittas képpel. 2-0 javunkra! Laposra verjük a bőrgsírieket!
9: Mazsola, csak lesgól volt, nem adja meg a bíró!
8: Hallatszott a szoba mélyéről Mennyus öblös hangja. Mazsola eltűnt az ablakból, és Manocska folytathatta visszaemlékezéseit a trombita virág kelyhéről. Éppen el akarta mondani, hogy akkor még ő is a levegőben közlekedett, mert volt szárnya. Mielőtt azonban erre sor kerülhetett volna, véget ért az első félidő, és Mazsola kirohant a tökházból.
1: Manucska, Manucska! Lihegte boldogan. Miénk a kukorica kedvelő kupája!
9: De Mazsola!
8: Csitította Mennyus, aki szintén kiballagott egy kis friss levegőt szívni.
9: Ez még csak az első félidő volt.
1: Na és?
8: Fordult feléje Mazsola harciasan.
1: Talán azok a lankat, húsdisznók a szünetben megtanulnak futballozni?
0: Jobb az erő létük, mint a mangalicáké.
8: Dörmögött Mennyus. Mazsola erre csak legyintett. Számtalan vitája volt már Mennyussal a mangalicák erőléte miatt. Mennyus szerint a mangalicák fáradékonyak, hamar kifulladnak. A második félidőben többnyire már csak bánszorgásra futja az erejükből. Mazsola viszont azzal szokott érvelni, hogy a mangalicák bámulatos taktikai érzékkel rendelkeznek. Kitűnően át tudják tekinteni a helyzetet, ezért nem is szoktak bolond módra össze-vissza nyargalászni a pályán. Most mindezt nem ért rá Mazsola elmondani, mert Manocskát kérlelte.
1: Manocska, gyere te is a meccset hallgatni! Gyertek Varjú bácsival együtt, olyan izgalmas!
8: Mi most beszélgetünk, hárította el Manocska szeliden a hívást.
1: De gyere, Manocska, igazán gyere, mert győzni fogunk.
8: Hagyjál bennünket, Mazsola, kérlelte a Manó. Olyan jól beszélgetünk most Varjú bácsival. Mazsola értetlenül merett Manocskára. Miért éppen most beszélgetnek, mikor beszélgetni mindig lehet? Olyan közönséges, semmit nem érő napokon is, mikor nincs nemzetközi mérkőzés.
1: Tessék jönni meccset hallgatni!
8: Fordult egy pillanatnyi töprengés után Varjú bácsihoz, aki legnagyobb meglepetésére azt mondta.
10: Tiszteljük egymás hangulatait, gyermekem!
1: Tessék!
8: Kérdezte Mazsola. De Mennyus gyorsan kézen fogta és bevonszolta a tökházba.
0: Hagyd őket! Brummogta halkan. Látod, hogy nincs kedvük meccset hallgatni?
1: De Mennyus, hát hogy lehet az?
8: Kérdezte Mazsola.
1: Meccset hallgatni, ne legyen valakinek kedve.
0: Nem lehet mindig mindenkinek mindenhez kedve,
8: szögezte le Mennyus.
0: Azért mondta Varjú bácsi, hogy tiszteljük egymás hangulatait.
8: Mazsola éppen meg akarta kérdezni, mi az a hangulat, de elkezdődött a második félidő, és ettől a perctől fogva Mazsolát már csak az érdekelte ezen az egész kerekvilágon, hogy hány góllal jut be kedvenc csapata a kupa döntőbe. Míg az izgalmas küzdelem folyt, Manocska és Varjú bácsi a kertben sétálgattak a virágok között. Varjú bácsi libbenbe járt kis öreges szökkenésekkel, s ha egy-egy ehető rovart pillantott meg valamelyik virág szirmán, gyorsan utána kapott. Közben megjegyezte.
0: Szépnek szép az olyan viráglakás, de nem hiszem, hogy valami tartós lenne.
8: Ősszel elhervadt, az igaz, hagyta helyben Manocska. De kis Manókoromban nem gondoltam az őszre, a hervadásra. Örültem a szép időnek, a sok virágnak, virágok kelyében az édes méznek.
0: A mézről jut eszembe,
8: mondta Varjú bácsi, és felröppent a faágra egy fürkész darázs után, hogy sárga csőrű fióka koromban volt egy pajtásom, egy csóka, az mindig mézet lopott a vadméhektől.
11: Jaj, a vadméhek egyszer nagyon megkergettek engem, nevetett föl Manócska. Szerencse, hogy akkor még volt szárnyam.
8: És azután mi lett a szárnyaddal? Érdeklődött Varjú bácsi.
11: Egy nagy nyári záporban elázott, összeugrott, tönkrement.
8: Erről megint eszébe jutott Varjú bácsinak egy régi emlék. Én is megáztam egyszer egy nyáron úgy, hogy órákig nem tudtam repülni, mert a tollazatom teleszívta magát vízzel. Egyik emlék a másik után rajzott elő. Varjú bácsi úgy érezte, hogy még sokáig szívesen fog visszagondolni erre a kellemes nyáresti beszélgetésre. Ezt meg is mondta Manócskának, majd érzékenyen elbúcsúzott. Manócska egy darabig nézte, nézte, hogy tűnik el öreg barátja az alkonyatban, azután indult elrakni a kerti szerszámokat. Akkor vette csak észre, milyen nagy csend van. Bement a tökházba. Mazsola ott ült a szalmaágyon egyedül. Mi az? Már befejeződött a meccs? Érdeklődött Manócska.
11: Be,
8: felelte Mazsola olyan síri hangon, hogy Manócska percekig nem merte megkérdezni az eredményt. Mikor végre megkérdezte, Mazsola közölte vele, hogy égre kiáltó igazságtalanságok miatt a mangalicák kiestek a kupából, mert elvesztették a mérkőzést. Az eredmény 5-2 a Berkshire SC javára. Manócska megrendülve hallgatta. Együttérzett Mazsolával, a vacsoránál nekiadta a legjobb falatokat, s nem zaklatta azzal sem, hogy segítsen neki a mosogatásnál. Elkövetkezett azonban a lefekvés ideje. Manócska vizet melegített, és hívta Mazsolát fürdeni.
11: Nincs kedvem,
8: dünnyögött Mazsola. Mi az, hogy nincs kedved?
11: Nincs kedvem fürdeni.
8: Sajnálom, mondta Manócska. Ha van kedved, ha nincs kedved, fürdeni kell. És Mazsola már is bent találta magát a meleg vízben. Visított, mint akit nyúznak.
11: Milyen vagy, Manócska, igazán milyen vagy? Ugye neked sem volt kedved a meccset hallgatni, és Varjú bácsi mondta is, hogy tiszteljük egymás micsodáját is.
8: Hangulatait segítette ki Manócska.
11: Igen, hangulatait,
8: mondta Mazsola a szappanos vizet köpködve.
11: De te nem tiszteled az én hangulatomat, Manócska, te nem tiszteled. Miért nem tiszteled?
8: Manócska szépen kiemelte Mazsolát a vízből, beburkolta a fürdőlepedőbe, azután a következő meglepő kijelentést tette. Mert ez a te hangulatod egyszerű lustaság.
11: Mazsola rámerett. Honnan tudod, Manócska?
8: Nagyon egyszerű, magyarázta a Manó. Ha valami szórakozáshoz, teszem azt meccshallgatáshoz vagy cukrászdába menéshez nincs valakinek kedve, akkor beszélhetünk hangulatról. De a fürdés, tisztálkodás, az nem hangulat kérdése, Mazsola. Azt el kell végezni, mert kötelesség. Mazsola tisztán, szárazra, dörgölve ágyba bújt, és egy idő múlva megkérdezte.
11: Honnan tudjam én mindig, hogy mikor, hogy is hívják, és mikor, szóval tudod?
8: Hogy mikor hangulat, és mikor lustaság? Bólogatott Manócska.
11: Ó, e tekintetben nyugodtan rám bízhatod magadat.
8: Majd én mindig szólok. Most például, mihez volna kedved?
11: Jól kupán vágni a mangalicákat, amiért elvesztették a negyed döntőt,
8: mondta Mazsola komoran. Manócska megnyugtatta. Látod? Ez hangulat. Mazsola megnyugodott.
0: Bizony, csuki mukikáim. Néha versenyzünk, néha hibázunk is, de a legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, segítsük egymást, és örüljünk egymás sikereinek.
1: István bácsi, én mindig örülök, ha megtalálod a szemüvegedet.
0: Vicces vagy, Ládikám, de én már olyan profi módszert találtam ki, hogy ezt a problémát orvosoljam, hogy az csuda. Ugye?
1: Oda kötötted a fülethez?
0: Nem, nem is olyan rossz ötlet. Azt találtam ki, hogy minden helyiségben, ahol megfordulok a házban, hagyok egy szemüveget. Így bármikor, amikor vakkancs szalad felém a csukimukik leveleivel, el tudom olvasni. Akármikor. Csak úgy, mint most.
1: Fifikás vagy te, István bácsi! Jó taktika! De azért fontold meg a szemüveg zsinót!
0: Jó, majd átgondolom. De most olvasok a szemüveggel, amit nem hiszem el, hogy hova tűnt. Az előbb még itt volt az ölemben. Vakkancs, azonnal hozd vissza a tréfarépát, reggeliztetek? Nem vicces. Tényleg lehet, hogy zsinort kéne kötnöm a brillémre. Na de most elolvasom Andriskám levelét. Kedves István bácsi, Német András vagyok, 7 éves. Egerben élek a szüleimmel és testvéreimmel. Matyival, aki már nagy és pilótának tanul. Szeretem a pompom meséket, kedvencem a civakodó cipőikrek. A nyáron voltam 2 táborban is. Az egyik neve Alkotótábor az Egri várban, a másik Kolping család alkotótábor. Sok szép dolgot készítettem, virágálványt, ceruzatartót, szemüvegtartót, sok rajzot a várról, zománcozott nyakláncot anyukámnak, olyan könyvet, amit mi gyerekek készítettünk. Szeretem a meséket hallgatni, főleg, amit Jancsi papa fejből mesél. Jancsi papa abban hasonlít István bácsihoz, hogy azokat a meséket mondja el, amit ő is hallott régen. Ölellek, András! Öröm volt olvasni a soraidat, Andriskám, hogy milyen jó élményekkel telt a nyári szünet, sok szép emlékkel és saját készítésű tárgyakkal gazdagodtál. Jancsi papa pedig nagyon jól teszi, hogy azokat a meséket mondja el neked is, amiket annó ő is hallott. Ismerek én még valakit, aki nagyon szeret nektek mesélni. Kitaláljátok, hogy kiről van szó?
1: Petra!
0: Nem téged kérdeztelek, de biztos vagyok benne, hogy a csukimukik is kitalálták. Halljuk, hogy ezúttal miről mesél nekem az én drága szomszédom.
12: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Posta. Jó kedv borítékolva.
13: Gévai Csilla, az éhes iskolatáska meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem? Nem is tudom, hogy ezt a történetet elmerjem-e mesélni nektek. Ugyanis ez a mese egy éhes iskolatáskáról szól, aki se szó, se beszéd úgy befalta, ami elébe került, hogy csak na. És utána elégedetten így kiáltott fel. Hát, ez jól esett. Tudom, hogy most nem értetek ebből egy árvakukkot sem, ezért inkább kezdem az elejéről. No, de hol is van az eleje? Megvan. Egyszer volt, hol nem volt. Voltam én, ugyebár, meg volt Vakkancs, az én mindenre elszánt kutyabarátom. És volt még a történetben egy kisfiú is, akit úgy hívtak, hogy Lali. Lalikáról azt kell tudnotok, hogy ő egy végtelenül kedves kisfiú, aki most már 3. osztályos. Aznap Vakkancs és én épp egy új erdei útvonalat fedeztünk fel. A városka melletti erdőt már úgy ismertük, mint a tenyerünket. Ezért elhatároztuk, hogy abba az erdőbe megyünk aznap sétálni, ahol nagy bozótosok vannak, és a fény nem hatol át a fák lombjain. Ezért is hívták ezt a kis erdőt Sötétkének. Azóta is áldom az eszemet, hogy arra indultunk el. Ugyanis emiatt a döntés miatt tudtunk Lalikának a segítségére sietni. Na, most figyeljetek nagyon, mert olyat mondok, amit nem olyan könnyű elsőre elhinni. A Sötétke erdő ugyanis nem akármilyen erdő volt. Tele volt tanszereket termő növényekkel. Volt ott vonalzó és toltartófa, meg körzőbokor, radírlugas, de még füzetfutólián is. Lalika, akinek a nevét már említettem, ebben az évben új iskolatáskát kapott. Ez a táska viszont ki volt éhezve a tanszerekre, ezért aztán a táska Lalikát mindenféle csalafintaságokkal a sötétke erdő felé irányította. Ó, Lali, ugye nem mondod, hogy a hosszabb úton akarsz az iskolába menni? Kérdezte Lalitól a táskája rosszallóan. De hát, erre van az iskola, válaszolta Lali szelíden. Persze a táska nem hagyta annyiban a dolgot. Lalikám, pár hónap nyári szünet és elfelejted az iskolához vezető rövidebb utat. Nem látod, hogy inkább arra kellene mennünk? Hiszen ez a rövidebb út. Vagy talán el akarsz késni rögtön az első napon? Kérdezte kissé sértődötten Lalitól, majd sóhajtozni kezdett. Lalika elbizonytalanodott. Mi van akkor, ha tényleg az új iskolatáskájának van igaza, és ő eddig mindig kerülő úton ment

0: így derékszöget zárnak be a törzséhez képest. De ami a leglátványosabb rajta, hogy fürtökben lógnak róla egyenes és háromszög alakú vonalzók is. Amint a mohó iskolatáska meglátta a vonalzókat, rögtön be is kapott belőlük pontosan 3 darabot. Egy 30 centis ezüst színű egyenest, egy kék átlátszó háromszög vonalzót és egy nagyon aranyos, sárga, félkörös szögmérőset. Tegye fel a kezét az, aki most azt gondolja, hogy ettől aztán biztosan jól lakott ez a torkos táska. Sajnos ti, akik feltettétek a kezeteket, tévedtek. Ugyanis ahogy meglátta a táska a toltartófát, még éhesebb lett, mint eddig volt. Jó, mondjuk az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ez a toltartófa igencsak csodás látványt nyújtott. Lógtak rajta unikornisos, versenyautós, búváros, bolygós és űrhajós toltartók is. Nem beszélve a rózsaszín pónis és a középkori királylányos mintájú társaikról. Lali kíváncsian nézte, hogy a táska mennyi toltartót fog magába tömni. Csodák csodájára az iskolatáska csak egy toltartót kapott be, és pont azt, ami Lalinak is a legjobban tetszett, a bolygósat. Viszont ez a toltartó egyszer csak kikiabált a táskából. Lali, menj a színes ceruzarétre és szedj belém pár gyönyörű színest! A fiúnak nem kellett kétszer mondani, kiszaladt a ceruzás rétre, és vagy 20 féle csodálatos színes ceruzát szedett össze. Aztán a radírlugasról is került 2 igazán gyönyörű radír a táska bendőjébe. És a füzetliánt is alaposan lelegelte, hiszen az iskolatáska bekebelezett 2 négyzethálós és 2 sima, 3 vonalas füzetet is. Lalinak ekkor lett elege a táskája torkosságából. Te táska! Ideje indulnunk! Különben is, már alig bírlak cipelni. Na, még ezt az aranyos kis órarend bokrocskát hadd kóstoljam meg. És már húzta is Lalit a bokor felé. Miután a táska az órarendet is bekapta, egy pillanatra elmosolyodott, és csak ennyit mondott. Hát ez jól esett. Közben Lali érezte, hogy teljesen eltévedt. A táska már nagyon nyomta a hátát, de nem merte ledobni magáról. Tétován elindult a barátságosabbnak tűnő ösvényen, de fogalma sem volt arról, hogy merre járt. Én csak azt láttam, hogy Vakkancs valamire nagyon felfigyelt és előre futott. Valószínűleg érezte, hogy valaki bajban van. Szerencsére a kiskutya hamar meglelte Lalit, és elkezdett hangos jelző ugatásokkal figyelmeztetni engem, hogy siessek oda. Futottam is, ahogy tudtam, és nagyon megkönnyebbültem, hogy mindenki épségben van. Bár azért Lali elég kétségbe esett arcot vágott. Látnotok kellett volna szegényt, ahogyan a degeszre hízott iskolatáskája alatt roskadozott. Félig már le is csúszott szegényről a dugig tömött táska. Lali persze nagyon örült nekünk, és rögtön töredelmesen bevallotta, hogy bizony az iskolatáskája csalta előt a jó útról. Szép kis história, mondhatom, feleltem Lalinak, aki persze akkor már belátta, hogy mennyire könnyen hitette el a táskája vele, hogy rossz úton halad. Vakkancs és én végül elkísértük Lalit egészen az iskola bejáratáig. Én cipeltem az iskolatáskát, Lali és Vakkancs pedig boldogan futkároztak előttem. Bevallom, nem igazán tudtam haragudni az iskolatáskára sem, hiszen annyi gyönyörű tanszer láttán nem volt nehéz túlzásokba esnie. Másnap délután aztán ismét összefutottam Lalival. Megkérdeztem tőle, hogy mit szóltak az osztálytársai az új felszereléséhez. Kiderült, hogy az osztályában minden tanszerének nagy sikere volt. Csodájára jártak a gyönyörű vonalzóinak, a bolygós toltartójának a rengeteg színessel és radírokkal, valamint a csodaszép füzeteinek. Sőt, valakinek annyira tetszett az iskolatáskája, hogy el akarta cserélni a sajátjával. Lali viszont akkorra már annyira megszerette a táskáját, hogy inkább megtartotta magának. Na, és ti már készen álltok az iskolára? A ti iskolatáskátok is ennyire mohó. Ha van kedvetek, írjátok meg nekem!
1: Drága csuki mukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszállj.

0: Számoljatok róla. Hétfőtől pedig újabb sorozattal készültünk nektek egy piszén pisze kölyök mackóról, aki immáron iskolai tapasztalatait meséli el nektek. Új barátokat is szerez, megtanul mindent, amit egy elsősnek illik, sőt, némi csibészséget is, amikor rövid időre iskola kerülővé lesz. A legfontosabb azonban, hogy megszereti azt a bizonyos Kökörcsin utcai iskolát. Bízom benne, hogy jól fog telni az első hetetek az óvodában és az iskolában egyaránt. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukibukik!
1: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
2: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
1: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hűvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 31-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon.
3: Ideje készülődni!
1: Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
4: Műsorajánlót hallottatok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: 3 kívánság. Magyar népmese.
6: Hol volt, hol nem volt?
7: Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy
5: tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kisasszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen 3 kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgy se lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a 2 kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsér, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak. A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak 3-ra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor? A kolbásszal. Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a 3. kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Báská Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Kormos István, a fecske és a szalmaszál. Aki felolvassa, Csorba Lóci. Hol volt, hol nem, messze-messze, volt egy villás farkú fecske. Annak puha, fecskefészke a fészekben 9 apró, sippogató kis fecskéje. Ott a fészek az erezben, ott a fecske a fészekben. 9 fia között fészkel, játszadozgat anyafecskénk 9 kicsi kisfecskével. Hanem egyszer, hajahaj, jő rettentő csúnya baj, omlik puha fecske fészek, volt, nincs fészke a fecskének. Nincsen fészke sem magának, se a 9 fiókának. Rakni kéne másik fészket, 9 síró kicsinyének. Száll a fecske, messze száll, szalmát szedni száldogál, talál is egy szalma szálat, éppen jó lesz gerendának. Csőre közé kapja hát, sröppen, árkon, bokron, átszáll hazáig sietve, azaz szállna, száldogálna, ha a szalma a csőrében olyan nehéz nem lenne. Aj, te nehéz szalma szál, fáradt szegény csöpp madár, szegény fecske, úgy elfárad, földre ejti a szalma szálat, földre kereng szalma szál. Melléje ül le a porba a kis fecske, és busongva hulla könnye, huldogál. Sárgarigó arra száll, kis fecskére rátalál, kérdi tőle, mi a baj? Könnyét törli szegény fecskes felel, sírva, hüppögetve, rigó pajtás, nagy a baj. Fészket rakni erre jártam, elejtettem szalmaszálom, hogyan rakjak immár fészket? Hová tegyem fészektelen 9 kicsi kis fecskémet? Sose búsulj, szól a rigó, megmondom én, mi volna jó. Ketten könnyen fölemeljük, emeljük hát pajtás együtt. S két oldalról nekiállnak annak a nagy szalmaszálnak. Húzzák, vonják, de hiába. Meg sem moccan ott a porban az a kutya szalmaszála. Sírhatnak hát most már ketten. Sírnak is nagy keservesen. Búbos banka arra száll. A sírókra rátalál, kérdi tőlük, mi a baj? Könnyét tördli szegény fecskes felel, sírva, hüpögetve. Búbos bankám, nagy a baj. Fészket rakni erre jártam, elejtettem szalmaszálom. Hogyan rakjak immár fészket? Hová tegyem fészektelen 9 kicsi kis fecskémet? Na ne búsuljál, ne zokogjál, hárman könnyen fölemeljük. Emeljük hát pajtás együtt, s három felől nekiállnak annak a nagy szalmaszálnak. Húzzák, vonják, de hiába. Meg sem moccan ott a porban az a kutya szalmaszála. Sírhatnak hát most már hárman. És sírnak is nagy búsulásban. Bajszos sármány arra száll, a sírókra rátalál, kérdi tőlük, mi a baj? Könnyét törli szegény fecske, és felel sírva, hüppögetve, aj te sármány, nagy a baj. Fészket rakni erre jártam, elejtettem szalmaszálam, hogyan rakjak immár fészket, hová tegyem fészektelen 9 kicsi kis fecskémet. Ne búsulj el, ne zokogj el. 4-en könnyen fölemeljük, emeljük hát pajtás együtt. És mind a 4-en nekiállnak annak a nagy szalmaszálnak. Húzzák, vonják, de hiába. Meg sem moccan ott a porban az a kutya szalmaszála. Sírhatnak hát most már 4-en. Sírnak is ott az út szélen. Akkor arra száll egy cinke. Egy színfejű csöpp picinke. Kérdi tőlük, mi a baj? Könnyét tördli szegény fecske, s felel sírva, hüppögetve. Cinke pajtás. Nagy a baj, fészket rakni erre jártam, elejtettem szalmaszálam, hogyan rakjak immár fészket, hová tegyem fészektelen 9 kicsi kis fecskémet. Ne busulj el, ne zokogj el, 5-en könnyen fölemeljük, emeljük hát pajtás, együtt. S mind az 5-en nekiállnak annak a nagy szalmaszálnak. Húzzák, vonják, húzzák, vonják, végül 5-en megbozdítják, fölemelik azt a szalmát a magosba, fölragadják, s meg se állnak hazáig a kis fecske házáig. Fészket rakott hát a fecske, csuta fészket az erezbe. 9 fia között fészkel, 9 kicsi
3: kis fecskével.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Annak idején 7 évesen bekerültem egy olyan iskolába, ahol minden nap 2 énekóránk volt, és hetente 3 hegedű óra. 8 évig az egész életem a zene körül zajlódott, így aztán felnőtt koromban zenész lettem. Ma, 70 évesen is azt vallom, hogy csuda dolgok vannak a világon, de a zene akkor is szól a fejemben, ha csend van. Hallgassátok szeretettel a következő meséket. Móra Ferenc, Cini, Cini, Zene, Zene. Kapun innen, küszöbön túl, éppen a pici kutya kastélya mellett virágszemű gyöngyöm Gyuszival találkoztam valamelyik reggel. Hová megy bácsim? Kérdezi tőlem. Kis hóba, nagy sárba megyek a vásárba, okosítom föl. Bizony, vesztemre tettem, mert gyöngyöm Gyuszi mindjárt belém csimpeszkedett, mint hajnalicska virág a kútágasba. Bácsim, hozzál nekem valami szép ongorát abból a vásárból. Olyant hozzál, mint a Pannika babáé, amelyik akkor is nagyot szól, ha kicsit ütik. Jaj, pajtikán, cirókáltam meg a prémsapka aló kikukucskáló szőke haját. Az ongora nem szegény embernek való muzsika. Hát mi való a szegény embernek, bácsim? Hegedű. A hegedű még nem szólt, de gyöngyöm Gyuszi már táncolt. Jaj, bácsim, az lesz csak az igazi szép muzsika. Annak még vonója is van, igaz-e? Hát akkor hegedűt hozzá nekem, bácsim. Hát a hegedűért nem messze kellett menni, csak a konyhára visszafordulni, az etelszobalányt megkérni, hogy adja elő a cirokseprűt, a kisbicskát elővenni, a cirokseprűnek 2 szálát levágni, és már készen is volt a vadonatúj hegedű. Mégpedig vonóstól. Melyik neki a vonója? Tudakolta gyanakodva kökény szemű kispajtásom. A vonója melyik? Zavarodtam meg egy kicsit. A vonója mindig az, amelyiket felülről húzod. Éppen azért különb hegedű ez, mint a többi, mert ennek mindegy, hogy a hegedűt húzod-e a vonón, vagy a vonót a hegedűn. Gyöngyöm Gyuszi, még most sem voltam benne bizonyos, hogy nevetni kell-e, most vagy sírva fakadni. Miért különb a hegedű ez a többinél, bácsim? Hát van másforma hegedű is? Hát ez micsoda hegedű, bácsim? Ez a valódi cirok hegedű. Ilyennel húzzák a tündérek, sehol sincs országban, neve nincs királynak a fülébe, és az senki hallja nótát. No, erre egészen megnyugodott Gyuszi, meg is békült, különösen, ahogy végighúzta egymáson a 2 cirokszálat, és meghallotta, hogy milyen szépen szól az. Olyan szépen szólt, hogy mind a 32 fogam táncra kerekedett tőle, el is hordtam az írhát sebesen, még a tájáról is a szépen szóló hegedűnek. Hát délben, ahogy hazaérek, már a kapuban hallom a gyönyörű muzsikát. Körülnézek, mert sehol sem látom a Gyuszi aranyaját villogni. Hát Ili baba ül a küszöbön, az mulatja magát a valódi cirokhegedűvel. Hely, Ili baba, csípem pirosra a gömbölyű képét, hol szerezted ezt a tündérhegedűt? Elcseréltem Gyuszikával, vallott a nagy ilyetten Ili baba, és ugyancsak kotrodott befelé a bohóka. Attól félt szegényke, hogy most mindjárt visszaveszem az ajándékhegedűt. Ahogy felérek a lépcsőn, akkor meg a mici cica szalad elében, kegyetlen miákolással, tüzel a szeme, mint a parázs, égnek áll a szép fehér szőre. Hely, egér meg a farka, ki bántotta ezt a szegény párát? Nem bántotta az senki, csak azért unta meg az életét, hogy Gyuszika reggel ott a süvöltözött azon a nádsipon, amiért Ili babának nekiadta a cirokhegedűt. Süvöltöztem én is, de nem ért az semmit. Nem lehetett ott szót érteni a gyönyörű muzsikától. Még délutáni álmomban is, mint a éles náddal hasigatták volna a fülem. Legédesebb álmomban arra ébredtem fel, hogy az egyik küszöbön Gyuszi sivítatja a sípot, a másikon Ili baba zengeti a hegedűt, a Mici meg a tetőn kiabálja, hogy jaj, de szép ez! El is kotrottam hazúrról hamaros, s búcsúzóba meghúztam Gyuszi gallériát. Jaj, de megörülnék neki, ha nácsipot is elcserélnéd valakivel, mire hazajövök. Gyuszi pedig nem az a gyerek, aki ne igyekezne örömet szerezni a bácsikájának. A nácsípot nekiadta a Béluskának egy körte muzsikáért, és ahogy uzsonnára hazaértem, cincogott a hegedű, sikoltott a síp, rikoltott a körte muzsika, miákolt a Mici, vonyított a Pici, és egyszerre csak tűzoltó trombita is meghassant az ablakunk alatt. Azt hitték az arajárok, tűz van nálunk, azért van az a nagy zenevona, és mindjárt segítségünkre küldték a tűzoltókat. Így van az, mikor a szegény ember gyereke olyan nagyon szereti a szép muzsikát, aki még ezeknél is szebbet tud, annak a nyáron faragok tök szárdudát.
2: Sukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bálint Ágnes, sárga dinnye, görög dinnye. A dinnyés bácsi Hajnék szomszédságában lakott feleségével, Terus nénivel. Szép házuk volt üvegverandával, ahol a jégvirágos ablak mögött egész télen piroslott a muskátlik virága. Papagájaik is voltak. Hajni és hugocskája Rita gyakran átlátogatott hozzájuk, hogy megcsodálják a virágok közt röpködő madarakat. Terus néni ilyenkor dinnye befőttel kínálta a kislányokat. Nagyon szerették a cukorszirupban eltett dinnye édes sárga kockáit és a befőtt sűrű levét. Olyan volt ez, mint a méz. Tavasz felé csodálkozva látták, hogy az üveges veranda párkányán véges végig tejfölös poharak sorakoznak. Mindegyikben föld volt. Mi lesz ebből? Kíváncsiskodtak a kislányok. Homokpogácsa? A dinnyés bácsi nevetett. Nem homokpogácsa, hanem dinnye palánta. Minden pohárba dinnye magot ültettem. Nem sokára ki kell. Csak ugyan mire legközelebb átlátogattak, már minden tejfölös pohárban zöldelt egy-egy kis növényke. Fényes kerek levelű dinnye palánta. Hogyan fér majd el a dinnye ebben a pohárban? Aggodalmoskodott Hajni. A dinnyés bácsi megnyugtatta. Addigra már sehol sem lesz pohár, mihelyt elmúlik az éjszakai fagyok ideje, kiültetjük a palántákat a kertbe. A ház mögött nagy kert volt, és ezt a kertet a dinnyés bácsi elejétől a végéig felásta. Nem volt benne sem homokozó, sem hinta, pázsit sem volt, csak szépen elgerepjézett porhanyós föld. Mikor fölmelegedett az idő, ebbe a földbe kerültek a dinnye palánták, jó messzire egymástól.
2: Szegények így nem tudnak beszélgetni,
1: sajnálkozott Rita. Hajni kinevette.
2: Ó, te kis buta, a növények nem beszélgetnek.
3: Legalábbis nem úgy, ahogy mi,
1: mondta dinnyés bácsi. Minden esetre szeretik egymás társaságát annyi szent, és meglátjátok, pár hét múlva egészen közel kerülnek egymáshoz. A jó idő beálltával a kislányok már nem jártak át olyan sűrűn dinnyés bácsiékhoz, mint télen. Óvoda után egész estig a kertben játszottak, hintáztak, pancsoltak. A kerítés lécei között átláttak a szomszéd kertbe, ahol a kis dinnye palánták már megnőttek, hosszú indákat növesztettek, sok fodros-bodros levelet, és úgy befutották a kert minden talpalatnyi helyét, hogy a földet nem is lehetett látni. Nyáron 3 hétre bezárták az óvodát, az óvonénik szabadságra mentek, a termeket kifestették. Erre a 3 hétre Hajnék szülei is szabadságot vettek ki. Elutaztak ahhoz a nagymamájukhoz, amelyik a velencei tónál lakott, és minden nap strandra jártak. Lebarnultak, megnőttek, valamelyest úszni is megtanultak. Mikor letelt a szabadság, hazautaztak. Tikkasztó meleg volt, a kislányok egész úton szenvedtek a szomjúságtól. Ittak ugyan szörpöket, fagylaltoztak is, de egyre szomjasabbak lettek.
2: Már azt hittem, soha nem érünk haza,
1: panaszkodott édesanyjuk Terus néninek, aki az ablakból nézte megérkezésüket.
3: Látta, milyen fáradt, elcsikázott a két gyerek, de még a szülők is.
2: Tudok én erre orvosságot,
1: mondta mosolyogva. 4 jéghideg sárga dinnyét hozott nekik, mindegyiknek egyet-egyet.
2: Látjátok?
1: Mutatta a kislányoknak. Ez lett abból a magból, amit a tejfölös pohárba ültettünk. Hajnit és Ritát csak az érdekelte, hogy minél előbb ehessenek a dinnyéből. Alig várták, hogy édesapjuk felszeletelje. Édes volt, mint a méz, illatos, zamatos.
2: Ilyen finomat még életemben nem ettem,
1: mondta Hajni.
3: Rita csak bólogatott, mert sajnálta az időt a beszédre, mikor dinnyét ehetett.
1: Mikor azonban pár hét múlva a dinnyés bácsi egy hatalmas görög dinnyét hozott nekik, és megkóstoltatta velük a léket, kijelentették, hogy ez még a sárga dinnyénél is finomabb. Szinte itták, szürcsölték az édes dinnyelét. Azután egy-egy nagy szelet dinnyével kiültek a terasz lépcsőre. Azonnal megjelent egy darázs. Izgatott zsongással keringett körülöttük.
2: Dinnyét akar enni,
1: mondta Rita.
3: Hajni nevetett. Tudja, mi a jó?
1: Egy darabka dinnyét letettek a lépcső szélére, és nézték, hogy lakmározik belőle a darázs. Azután azt figyelték, hogyan tisztálkodik. Sorra törölte mind a 6 lábát, csápjait, szárnyait, s mikor már elégedett volt saját magával, elrepült.
2: Az a baj, hogy nekünk is meg kell mosdanunk,
3: sóhajtott Hajni. Minden ujja ragadt. És bár a dinnyelvés után nem csak mosdaniuk, hanem zuhanyozniuk is kellett, hónapok múlva is fölcsillant a szemük, ha eszükbe jutott a nyár első görög dinnyéje.
0: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.

0: Marék Veronika, a Bohóc és a Kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
1: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piros lott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, rombilli, rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok. Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Rombilli, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Rombilli kínosan vigyorgott és széttárta a karját. Szakmai probléma. Biztosítom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér aranyruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön, úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt, s voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Rombilli dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen, a bohóc borogatta a homlokát. Elég anyafogásból, holnap felléptek, ordította. Nem lehet, rázta a fejét a bohóc. A kismajom nagyon beteg, orvost kell hívni. Még mit nem, azt mondtam, holnapra meggyógyul és kész. Különben fel is út, le is út, senki nem pótolhatatlan. Azzal bevágta maga mögött az ajtót. A bohóc elsápadt, olyan fehér lett az arca, mint amikor be van lisztezve. Fel is út, le is út. Akkor csak egy dolgot tehet, zsebébe tette a gitárt, karjára vette a kis majmot, és elindult az éjszakában. Sietett, orvosra volt szükség, az út kanyargott, ő rövidíteni akart, bevágott hát a fák közé. Aztán eltévedt a sötétben, belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kismajom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomhaszán csapással mellé ereszkedett egy hatalmas füles bagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kismajmot, aztán megcsóválta a fejét. Beteg, nagyon beteg. De én meggyógyítom, várjatok meg itt! Különleges gyógyfüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt Rombilli emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált. Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek! Én adtam nekik kenyeret utánuk! A hang egészen közelről hallatszott. A bohóc felkapta a majmocskát és rohanni kezdett. Már-már megnyugodott, hogy elmaradtak az üldözők, amikor újra egészen közelről hallotta Rombillit. Ott csillog a ruhája a fák között. Fogjátok meg! A bohóc kétségbe esette, nézett körül. Hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete kontyos nő nyitott ajtót. Segítség, rejtsen el minket, könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt, mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert Rombilliék már dörömböltek az ajtón. Nyissák ki! Ide bújt a gitáros bohóc meg a majom, bömbölte Rombilli. Ó, Én imádom a cirkuszt, mondta a kontyos nő, de ebben a házban nincsen senki, csak én. Rombillék dühöngve elviharzottak. A fekete kontyos nő pedig a kertbe sietett. Megmentettelek titeket, már is főzöm nektek az ebédet, meg a vacsorát. Igazán köszönjük, válaszolta a bohóc, de úgy látom, a majmocskám meggyógyult. Ebéd után tovább szeretnék menni vele. Ebéd után? Nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben, mától fogva minden este. Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kert fala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon szőke, hosszú hajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő. Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra! Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen. A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, s így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza. Boldogan siettek a fák között arra felé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tenger partjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtartantak, a bohóc rémületében véletlenül megpendítette a gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat. Ha-ha, hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska. Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorral ütött, akár kellett, akár nem. Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant. Ott vannak! Az én bohócom meg a majmom megvannak! Rombilli távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt. Éljetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe! Kiáltotta. Azzal rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Rombilli ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni. Ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egér utat nyertek. Á, igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra. Jaj, hová mégy? Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kismajmot. Nem tudok úszni, pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant, kinyitotta a fél szemét, és azt gondolta, hű, de részek vagyok. Oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten. Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült. Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem? A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett. Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis pénzt. Az ötlet jó, lássunk hozzá. Festékeket hozott, s kifestették a hajót tarkabarkára. Fel is lobogózták. Olyan lett a hajó, mint egy vízenúszó, hatalmas, cirkuszi sátor. Most állítsuk össze a műsort, mondta a bohóc, és mindnyájan dolgozni kezdtek. Egyszer csak berregés hallatszott. Helikopter ereszkedett a hajó fedélzetére, s kiszállt belőle Rombilli. Megtiltom, nem engedélyezem a hajó cirkuszt, a bohóc meg a majom az enyém, velem jönnek. A bohóc szeme villámot szórt. Semmi sem a tiéd. Különben is azt mondtad, senki nem pótolhatatlan. Hát akkor pótolj minket is, kész? Nem lehet, vallotta be Rombilli, és zokogni kezdett. Nélkülete. Tönkrement a cirkusz. Jaj, de jó, visított a majmocska. Akkor már nem vagy igazgató? Az oroszlán rábámult sárga szemével. Mit keresel itt, Rombilli? Nem érünk rá, nem látod, próbálunk. És hirtelen akkorát olyan szörnyűségeset ordított, hogy Rombilli térdei megrodjantak, a helikopterhez szaladt, aztán örökre eltűnt a szemük elől. És a hajócirkusz békésen úszott az óceánon. Ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, toldultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlány. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jó kedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlenül az óperenciás tengernél nyaraltok, talán ti is találkoztok egyszer a hajócirkusszal.
0: A Bohóc és a Kismajom című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sukásmese rádió.
1: Sas, lakatos, látom lábad ripacsos, addig libát nem adok, míg százat nem fordulok.

Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk bennetek

0: fám minden nap halványabb. A gólya elment. Szent István napján látták utoljára. Nem haláztak, csak álltak, áldogáltak elgondolkodva a fűben, ott álltak mind a ketten. A fecskék vidáman csapongtak fölöttük a levegőben. Azok még nem gondoltak akkor az elutazásra. Furcsa két madárfaj ez, hogy tavasszal mindig idejön a másik világrészből, ősszel visszatér a másik világrészbe. De ott nem raknak fészket és nem költenek, csak itt mi nálunk. Melyik hát az igazi hazájuk? A mi hazánk. Még furcsább, hogy ez a két gólya, meg ez a pár száz fecske az egész országból csak éppen a mi falunkat szereti. A messze Afrikából ide térnek mindig vissza, a mi szegény nádas házaink közé, a mi egyszerű mezőinkre. Mi van a mi falunkon olyan szeretnivaló, hogy érdemes érte átrepülni egy egész nagy tengert, meg egy egész nagy országot? Ahogy a két gólya itt áll a mezőn egymás mellett az őszi napfényben, bizonyára így beszélgetnek. Öregem, mondja az egyik. A vízi liliomnak fogytán a virága. A másik bólint erre a fejével csendesen. Mikor indulunk? Amikor az utolsó liliom is eltűnik. Elég erősek. Itt mind a kettő bús elmerengésbe mélyed. Milyen szomorú tud lenni a madár. A minap aztán sok gólyát láttam a magasban. Odafenn kanyarogtak a falu fölött, aztán egyszer csak egyenes az út dél felé. A fecskék csak tegnap mentek el. Úgy beszélték meg, hogy a templom tetejéről indulnak, mert ott gyűltek össze. Töménytelen, nagy fekete madárraj volt az ott együtt. A falu csendjében nem hallatszott ott egyéb, csak az ő csivitelésük. Tanácskoztak, vitatkoztak. Vajon mit vitattak? Vezért választottak-e, vagy az út irányát beszélték meg? Rossz hírt kaptak-e Afrikából? Vagy valamelyik másik fecskenépről szavaztak, hogy megvárják-e őket, vagy nélkülük menjenek? Ki tudná megmondani, ha nem madár? De hát miért megy el a gólya? Miért megy el a fecske, ha a mi falunkat érzi otthonának? Ó, bizony könnyű azt kitalálni. Az úr, aki ruházza a mezők liliomát, nem terít az ég madarainak asztalt. Elközelgett az ősz. Az október hideg lehelletétől dermedten hullanak el a bogarak milliói, a december szele pedig kemény kérget fagyaszt a vizeken, s havat borít a mezőségre. Miből éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecske? Éhen halna meg itt az Isten adta valamennyi. Ma már nincs se fecske, se gólya. Talán éppen most repülnek fent a szédítő magasságban a tenger fölött és a tenger felhői fölött. Talán éppen most kiállt az egyik gólya fiú. Anyám, fáradt vagyok. Terjeszt ki a szárnyadat, feleli bizonnyal az anyja. S megszűnik a szárnyak levegőverése. Az egész gólya csapat kiterjesztett szárnyal leng a levegőben.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, 1 hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében.
2: Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak.
1: Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírtattak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a mennyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól. Boldogság, szeretet, béke. Ez a címe a mesének. Egy rózsaszínű szoknyács, barna kabátot viselő göndörhajú kislány állt a peronon. Fején kissé félretolt sapka, kezében nagy, jól megpakolt bőrönd. Zavartan nézett ide-oda, mint aki eltévedt. Egy termetes kalauz lépett oda hozzá, határozottan. Segíthetek, kislány? Kérdezte tőle kedvesen. Igen, a boldogság földjét keresem, felelte halkan a gyermek. Melyik vonat indul oda? A kalauz automatikusan felemelte a kezét, hogy rámutasson a megfelelő vagonra. A kérdésre csak felületesen figyelve kereste a járművet, majd az ujja megállt a levegőben, s felhúzott szemöldökkel nézett vissza a kislányra. Hová is mennél? A boldogság földjére, felelte ismét a leány. Minden vágyam, hogy eljussak oda. Vagy úgy? Értem. A kalauznak nehéz dolga volt, mivel erre a helyre bár sokan vágytak, nagyon kevesen utaztak. A sínek végében állt egy citromsárga szerelvény. Mint a nap, úgy tündökölt. Aki ránézett, azt rökvest boldogság töltötte el. Az lesz az, mondta a kalauz, de csupán az érzéseire hagyatkozott, mivel ezt a szerelvényt még sosem látta azelőtt. Ott, az utolsó simpáron. És biztos, ami biztos, kézen fogva kísérte a vagonhoz a kislányt. Jó utat! Mondta neki búcsúzóul, s még integetett is, mintha régi ismerősök lennének. A citromsárga vonat pedig elindult a boldogság földje felé. Néhány nap múlva a peronon ismét ott állt a göndörhajú kislány a rózsaszínű szoknyájában, barna kabátjában, s a nagy bőröndel a kezében. A kalauz épp egy vonatról szállt le. Azonnal észrevette a gyereket, s nyomban oda is sietett hozzá. – Szia! Újra itt? Megtaláltad, amit kerestél? – kérdezte tőle. Igen, de most másfelé utazom, felelte a kislány. A szeretet völgyébe induló vonatra szeretnék felszállni. A kalauz levette fejéről a sapkát, órán feljebb tolta a szemüvegét és hosszasan nézegette a vagonokat. A sok rozsdás szerelvény között kiszúrt egy tűzpiros mozdonyt. Úgy csillogott, mint az esthajnal csillag. Bárkinek, aki csak ránézett, a szeretet járta át a szívét. Úgy gondolom, ez lesz a te vonatod, mutatott rá a piros vasúti kocsira a kalauz, s ezúttal is oda kísérte a kislányt. A vonat lassan elindult, s a kislány majd kiesett az ablakból, annyira integetett a jószívű kalauznak. Pár nap elteltével hatalmas tömeg gyűlt össze a vasútállomáson. Az emberek ide-oda tolongtak, mint akik a világban keresik a helyüket, s mint akiknek fogalmuk se lett volna arról, hogy merre szeretnének valójában menni, de annyi biztos volt, hogy egy jobb helyre attól, ahol éppen voltak. Miután mindenki rátért a saját útjára, a peronon már csak a göndörhajú, rózsaszín szoknyás barna kabátot viselő kislány állt a nagy bőröndel a kezében. Kedves ismerőse, a kalauz már messziről mosolyogva közeledett felé. Szinte éreztem, hogy újra találkozni fogunk, mondta neki vidáman. Most hová utazol? A béke szigetére. Melyik vonat megy afelé? A kalauz körbenézett, a szemei szinte azonnal megakadtak egy hófehér szerelvényen, amelyre esküdni mert volna, hogy pár perccel azelőtt még nem volt ott. Már meg is van, az a gyönyörű, tiszta kocsi, s már sétáltak is kézen fogva a vagon felé, amely olyan fehér volt, mint a hó. Bárki, aki csak ránézett, lelkét a béke finom nyugalma járta át. A kislányt óvatosan segítette fel a kalauz, s mielőtt a vonat elindult volna, megkérdezte tőle. Miért utazol minden egyes nap ezekre a helyekre? Miért keresed őket szüntelen? A kislány levette a sapkáját, s így felelt, mert ezek a legfontosabb céljaink az életben. A boldogság, a szeretet és a béke, amelyre minden egyes ember vágyik, de a keresésükkel nem töltenek elég időt. Néha közelinek tűnnek, néha távolinak, de léteznek. Ezt mások is érzik, s van, aki az odavezető utat is meg tudja mondani, de mégsem mer elmenni oda. A kalauz szívébe és lelkébe belehasított egy érzés. Az jutott eszébe, hogy ezek a lehetőségek mindvégig előtte is ott voltak, de ő sem fordított rájuk kellő figyelmet, s az élete úgy siklott el a legfontosabb dolgok mellett, mint bármelyik szerelvény. Szemeiből önkéntelenül potyogni kezdtek a könnyek, s mielőtt a vonat elindult volna, ő maga is felkapaszkodott a vagonra, ledobva a válláról a jegykezelőgépet. A mély felismerés hatására sírva ölelte a kislányt, és együtt indultak el egy boldogabb, szeretetteljesebb s békésebb világ felé.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Big Bang. Álmos a kukoricaszár. Elosol az alkony.

0: alkonyodik, mese száll. Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Elárulok egy titkot. Nem tudok titkot tartani. Most egy olyan mesét mondok nektek, ami pontosan erről szól, hogyha bárkinek elárultok egy titkot, eskedtessétek meg, hogy nem árulja el senkinek. Mikola Péter, titokcsere. Van egy hely az óvoda udvarán, amit csak mi ismerünk Petrával, illetve lehet, hogy más is ismeri, de mi találtuk meg. Ide szoktunk elbújni, ha szeretnénk külön lenni a többiektől. A kerítés és a bokrok között az udvar távolabbi részén fedeztük fel. Az óvi felől nem lát be senki, csak az utcáról, ha véletlenül arra téved valaki. Szerintem az óvónénik sem ismerik. Itt más nem hallhatja, hogy mit beszélünk, nem láthatja, hogy mit játszunk. Ez a mi búvóhelyünk. Barátnősdit szoktunk játszani. Ez olyan játék, ahol legjobb barátai vagyunk egymásnak. Na jó, így van ez a valóságban is, de játszásiból még érdekesebb, mert mindenfélét kitalálunk és eljátszunk, amit a valóságban még nem tudunk megtenni, mert kicsik vagyunk hozzá. Például, hogy most jöttünk ki az iskolából, és megbeszéljük, mi a lecke, vagy olyat, hogy mit főzünk este. Éppen iskolás barátnőset játszottunk, amikor így szólt hozzám Petra. Zorka, cseréljünk titkokat. Mit szólsz? És kérdőn nézett rám. Meglepett Petra ezzel az ötletével. Nem jutott eszembe semmi olyan, ami igazi titkom lehetne, amit elcserélhetnék vele. Neked sok titkod van? Kérdeztem vissza, mert jobb nem jutott eszembe, hogy ki ne derüljön, nálam most nincs kéznél Zorka titok. Igen, én gyűjtöm a titkokat, válaszolta. Anyukám már vett is egy füzetet. Abba írja azokat, amiket elmondok neki. Gondoltam, milyen furcsa. Én szép szalvétákat, matricákat gyűjtök, Petra pedig titkokat. Nekem valahogy egy se jut eszembe, pedig biztos van, csak még nem tudok róla. Petra, majd később cseréljünk, jó? Ki kell válogatnom a titkaim közül azokat, amelyiket a tieidért adhatok cserébe. Jó, Zorka, addig én is kiválasztom a legjobbakat. Aludni se tudtam ebéd után, csak csukott szemmel színleltem az alvást. Azon gondolkodtam, milyen titkaim is lehetnének. Nagyon szuszogtak a gyerekek, volt, aki még horkolt is, ami néha kizökkentett a gondolkodásból. Hiába törtem a fejem, nem jutott eszembe semmi, amit titoknak lehetne nevezni. Kitaláltam, hogy másnapra kitalálok valamit, bármi is legyen. Az mégse járja, hogy Petra gyűjti a titkokat, még füzete is van hozzá, nekem meg egy sincs. Alig vártam, hogy jöjjön értem anya az óvodába. Öltözés alatt és egész hazafelé úton arra a pillanatra készültem, amikor megkérdezhetem anyát és apát az ő titkaikról. Anya észre is vette, hogy valami nagyon, hogy is hívják, készülődik bennem. Baj van, Zorka? Nagyon szótlan vagy. Történt valami az óvodában? Igen, majd otthon beszéljünk róla, jó anya? Jól van. Remélem nem súlyos, és találunk megoldást a problémádra. Én is remélem, válaszoltam, és alig vártam, hogy hazaérjünk. Éppen, hogy átléptük a küszöböt, cipőt váltottunk, már húztam is be anyát a szobámba. Leültettem az ágy szélére, egészen közel magamhoz, és így szóltam nagy elszánással. Anya, szeretnék beszélni veled, nézz a szemembe! Anya kikerekedett szemmel nézett vissza rám. Ú, de komoly vagy, Zorka! Hallgatlak! Keresztbe tette a kezét a lábán, és mélyen a szemembe nézett. Mondd el nekem a titkaidat! Szólalt meg a hangom nagyon határozottan, majd hozzátettem. Kérlek. Tessék? Mit is mondtál? Kérdezte anya csodálkozva. Úgy érted, meséljem el neked a titkaimat? Engedd meg, hogy magamhoz térjek a meglepetéstől. Hogy jutott ez eszedbe, Csibe? Kérdezte. Szépen sorban elmeséltem, hogy Petrával megbeszéltük, hogy titkokat cserélünk, hogy rájöttem, nekem nincsenek olyan igazi titkaim, hogy egész délután aludni se tudtam az óvodában, annyira igyekeztem valami saját titkot találni. Tudod, kislányom, mi apáddal nem titkolózunk egymás előtt. Persze apró, jelentéktelen titkaink nekünk is vannak. A titkokat az ember jól elrejti magában, csak ritkán és csak nagyon bizalmas barátjának vagy társának mondja el. Annak a társnak pedig kötelessége megőrizni azt. Igen, anya? Néztem rá kérdőn. Akkor elmondod nekem néhány titkodat? Nem olyan egyszerű, amit kértél. Várj csak, hadd gondolkozzam. Titok volt az, amikor megvettük Bercinek a holdjáróautót, és nem volt szabad elmondani neki, hogy nagyobb legyen az öröme. De ez mégsem olyan igazi titok, hiszen csak Berci előtt titkolóztunk a meglepetés érdekében. Vagy nem mondtam el nektek, hogy gyerekkoromban én se szerettem a tökfőzeléket, és évek teltek el, mire megbarátkoztam az ízével, és bekanalaztam az első tányérral belőle. Ma már szeretem. De az is az én titkom, el nem mond apának se Bercinek, hogy egyik éjjel annyira megkívántam a fagyit, amit nektek vettem, hogy nem tudtam ellenállni, bizony, megettem őket. Másnap első dolgom volt, hogy gyorsan pótoljam, és visszacsempésztem a hűtőbe. Tényleg, anya, torkoskodtál? Nem is gondoltam volna rólad, mondtam. Remélem azért még nem tagadsz ki, Zorka, mondta nevetve. Ne feledd, megosztottam veled a titkaimat, nem szabad elmondanod senkinek. Kérlek. Jó, anya, bízhatsz bennem. Megérkezett Berci apával a fociról. Apa kiment anyához a konyhába, Berci pedig bejött a szobámba, hogy elmesélje, milyen volt az edzés, hogy két gólt rugott, és hogy azt mondta neki az edzőbácsi, ha így folytatja, még gólkirály is lehet. Amikor befejezte, kihasználtam az alkalmat, hogy a titkairól faggassam. Öcsi, ha szépen megkérlek, megosztanád velem néhány titkodat? Nem kell elmondanod mindegyiket, csak néhányat, ha akarod. Kíváncsi vagyok, milyen különleges titkokat őriz az öcsém. Jó, Zorka, elmondom. Itt hosszan hallgatott, majd így folytatta. Elmondom, csak mondd meg, mi ez a titok. A titok egy olyan valami, ami csak te tudsz, és nem mondasz, vagy nem mutatsz meg senkinek. A titkod csak a tiéd. Persze egy idő után elmondhatod a testvérednek, a szüleidnek, vagy a legjobb barátodnak, mert különben túlságosan egyedül maradsz a titkoddal, és az nem jó. Például titok lehet, ha valami olyan csintalanságot követtél el, ami nem rosszaság, de mégsem mered elmondani. Itt Berci félbeszakított. Zorka, szólt hozzám bizonytalan hangon. Elmondom egy titkomat, ha megígéred, hogy nem fogsz rám haragudni. Megígéred? Megígérem, válaszoltam csodálkozva. Ki gondolta, hogy az öcsém ilyen hamar talál saját titkot? Zorka, emlékszel, amikor egy fél túró rudit hagytál az asztalon, de csak a papírját találtad ott? Rám gyanakodtál, de én azt mondtam, hogy nem is láttam a csokidat. Bevallom, én ettem meg a rudit. Itt lesütötte a szemét Berci, rám sem mert nézni, majd folytatta. Megszólított engem az a rudi, hogy úgy sem mersz bekapni. Én pedig sajna bekaptam. Meg tudsz bocsátani nekem, Zorka? Fú, direkt későbbre tartogattam a legfinomabb falatot. És még engem szittak meg apáék, hogy téged gyanúsítalak. Fú, de dühös vagyok rád. Megígérted, hogy nem haragszol. Legközelebb nem csinálok ilyet, de nem is mondok el neked semmit. Megszegted az ígéretedet. Apa nyitott be az ajtón. Úgy látom, titkos megbeszélés zajlik. Nem is zavarnék nagyon, csak annyira, hogy 2 percetek van. Azután mars fogat mosni, fürdeni. Holnap majd folytathatjátok a beszélgetést. Mondta, és magunkra hagyott minket. Megígértem, hát nem haragszom, de ha még egyszer ilyet teszel, olyan mérges leszek, amilyennek még anyáikat se láttad. Szerencsét, hogy titoknak mondtad el, ezért nem mondom el nekik. Köszi, Zorka. Legközelebb, ha túró rudit kapunk, neked adom az egészet. Válaszolta megkönnyebbülten az öcsém. Elvonultunk fogat mosni, megfürödtünk. Este apa mondta a mesét egy olyan kislányról, aki mindenhol, még az ágy alatt is a titkait kereste. Reggel arra ébredtem, hogy több titok is rám talált az éjleple alatt. Az oviban vártam a percet nagyon, mikor megyünk az udvarra, hogy elvonulhassunk Petrával a búvóhelyünkre. Elhoztad a titkaidat? Kérdezte Petra. Cserélhetünk? Vágtam rá büszkén. Ki kezdje? Kezdem én, mondta a barátnőm, és rögtön bele is fogott. Képzeld el, Zorka, a Tomi szerelmes belém. Adott is egy puszit az arcomra a mosdóban, amikor elfordultak az óvónénik. De én a Petit szeretem. Most te jössz. Tényleg? Képzeld el, Petra, a Domi hozott otthonról nekem egy gyűrűt ajándékba, és azt mondta, hogy szép a szemem. Nem húztam fel, hanem a cserecipőmbe rejtettem, hogy észre ne vegyék, és ma is, holnap után is meg tudjam nézni. Azta! A Domi biztosan szeret. Azt sem mondtam még el senkinek, hogy amíg anyukám kiment a postáshoz, addig én megkóstoltam a kis testvérem bébi papiját. Nem is volt olyan rossz. Több kanállal is ettem. Amikor sírni kezdett a tesóm, elkezdtem etetni. de olyan jól nem sikerült, csupa maszat lett, mire visszajött az anyukám.
0: Ezen nagyot nevettünk mindketten, és azon is, amikor elmeséltem, hogy az egyik ebédnél rágós volt a hús. Amikor nem figyeltek a szüleim, kiköptem, és a maradékkal együtt a zsebembe tettem. Úgy izgultam, hogy észre ne vegyék. Még meg is dicsértek, hogy milyen szépen megettem mindent. Amikor végeztünk az ebéddel, kimentem Borcsa kutyához, és mindent, amit a zsebemben találtam, nekiadtam. Még örült is neki. Így cseréltünk titkokat Petrával azon a titkos helyen. Délután apa jött értem az óvodába, és meglepett egy csili-vili füzettel, amit titkos naplónak neveztünk el. Még lakat is volt rajta. Azt mondta apa azért, hogy ki ne szökjenek belőle a titkok. Amennyi titkot cseréltünk ma Petrával, azt hiszem, hamar be fog telni ez a füzet.
2: Csukás Meserádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy királyfi. Mondom, egy királyfi.
2: Jövök!
1: Egyik délután fölalá járkált a palotában, és nagyon gondolkodott. Azon gondolkodott, hogy immáron 20 éves lett, meg kellene házasodjon. Na de kit vegyen el feleségül? Gazdagot-e? A gazdag bíró lányát? Vagy szegényet-e? A szegény kosárkötőmester lányát? Hát ezen gondolkodott. Végül is azt találta ki, mindegy az, hogy szegénye vagy gazdag, a legfontosabb, hogy szeresse őt az a lány, és legyen hozzá hűséges. Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk lánykérőbe, de úgy ám, hogy ne ismerjék föl, álruhába. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

Mikor idáig jutott a gondolkodásban, azt mondta magában. Márpedig én a gondolataimat tetre is váltom. Fogta magát, leszaladt a palota udvarra. Mondjuk ez még csak az első emelet, úgyhogy futás tovább, király uram. Most már leérkezett. Dehogy érkezett, hisz eltévesztette. A lejárat helyett a följárat fele ment, úgyhogy felszaladta mondjuk az ötödikre. Futás tovább, király uram, de most már lefele. Dehogy futok, hisz van a palotámban lift. Megérkeztem. Na, jól van, megérkezett. Kiment a palota udvarra, nézett balra, nézett jobbra. Majd megint nézett balra, megint nézett jobbra. Valamit nagyon keresett. Azaz, hogy valakit, a kocsis legényt kereste. De már érkezett is a nagy bajuszú kocsis legény a királyi hintó bakján. Mikor megpillantotta a királyfit, nagy kalap levéve köszöntötte. A királyfi elkezdte nézegetni a kocsis mellényét. Szép mellénye volt a kocsisnak, pittykés mellény. Büszke is volt rá, nem is adta volna oda világ pénzért se senkinek sem. A királyfi el akarta venni. Nem adta. Elvette tőle hatalmi szóval. Elvette a kalapját is. Elvette a bajuszát is. Akarom mondani a bajuszát, azt nem, mert az oda volt nőve. És a szerzett kincsekkel visszaszaladt a palotába. Ahogy visszaért, átöltözött kocsisi ruhába, és már így indult a faluba, egyenesen a gazdag bíróék háza felé.

rázta a fejét a gazdag bíró lánya. Nem akart hozzámenni a kocsis legényhez, mert ő egy gazdagabb kérőre várt volna. Egy királyfira, egy báróra, egy grófra. Nem sejtette, hogy a kocsisi ruha alatt maga a királyfi van, aki viszont ott hagyta a gazdag bírólányát, és átsétált a kosárkötőjék házába.

Megörült a kocsis legény, hogy hozzámegy a kosárkötőmester lánya feleségül. De megörült a kosárkötőmester lánya is, hogy ilyen deli legényre akadt. Úgy megörültek egymásnak, hogy táncra is perdültek.

0: majd nem sokára, azt mondta a kocsis legény. Édes párom, nekem most el kell mennem, de hamarosan visszatérek. Egy hét múlva megtartjuk a lakodalmat. Azzal búcsút intettek egymásnak. Csókot dobtak egymásnak. És a kocsis legény, aki nem más, mint maga a királyfi,
1: bizony
0: visszavaktatott a palotába. Ahogy visszaért, levetette a kocsisi ruhát, magára öltötte a királyt, és megint elkezdett gondolkodni. Azon gondolkodott, hogyan kellene újra próbára tenni mind a gazdag bíró lányát, mind a szegény kosárkötő mester lányát. De hogy hogyan is csinálja, ezen gondolkodott.

0: anyát.
1: Úgy is tett, elindult a faluba, egyenesen a gazdag bírójék háza felé. De előtte palástja alá rejtette a kocsis kalapját, hogy majd alkalomattán előhúzhassa onnat, és megmutathassa, hogy bizony, ő járt errefelé, mint kocsis legény.

0: Na, gondolta a királyfi. Nem voltam jó, mint szegény kocsis legény. Bezzeg most jó lennék, mint gazdag királyfi.
1: Ugye?
0: De akkor ne legyek jó, így se. Azzal a gazdag bíró lánya legnagyobb megrökönyödésére elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette és ezt mondta neki.

0: Sírt Rit a gazdag bírólánya. Ájuldozott, székre ájult. Repülősóért kiáltozott.
1: Repülősót, repülősót!
0: De bizony, a királyfit nem hatották meg a könnyek, nem hatotta meg az ájuldozás. Ott hagyta a síró, rívó, toporzékoló gazdag bírólányát, s átsétált a kosárkötőjéghez.

Vajon miért nem akart hozzámenni a kosárkötőmester lánya a királyfihoz? Mert volt már néki egy vőlegény, a kocsis legény, akit ő szeretett és hűséges hozzá, és szeretetét, hűségét nem cseréli fel a királyfi gazdagságára. Megörült a királyfi, mert ő pont egy ilyen lányt szeretett volna. Elővette palástja alól a kocsisi kalapot, föltette a fejére, és megmutatta, hogy ő bizony nem más,

Így történt, hogy a gőgös gazdag bíró lánya hoppon maradt, míg a szegény kosárkötőmester lánya tiszta szeretete elnyerte méltó jutalmát. Nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak. Három éjjel, három nap ropták a táncot. Itt a vége, fuss el véle!

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 31-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolás.

0: bölcs tanácsok. Valamikor réges-régen, India magas hegyei között, egy apró faluban éldegélt egy Viré nevű fiúcska a nagyapjával. Az öreg apó földműves volt, naphosszat a rizsföldeken dolgozott, és amikor csak tehette, Viré is ott lábatlankodott. Ahogy telt múlt az idő, a bölcs nagyapó kedves és kötelességtudó ifjút faragott az unokájából, aki maga is követte nagyapja példáját, és földműves lett. Viré mindig szorgalmasan dolgozott, nem akart szégyent hozni nagyapja fejére. Ám egyik évben az idő annyira száraz volt, hogy egy csepp eső sem esett, és a rizsföldek termés nélkül maradtak. Viré nem nézhette tétlenül a dolgot, és úgy döntött, útra kell, hogy a közeli városban vállaljon munkát. Nagyapó, kérlek vigyázz a földre és az otthonunkra. Szerencsét próbálok a városban, és amint lesz egy kis pénzem, küldök neked is belőle, mondta búcsúzóul a jószívű Viré.
1: Nem szívesen engedlek el, fiam, válaszolta a nagyapó. Tudd meg, a városi ember igen ravasz népség ám. Mivel egyébben sem szolgálhatok, adok neked három jó tanácsot. De ígérd meg, hogy ezeket mindig betartod.
0: Ígérem, felelte a fiú.
1: Először is, soha ne vitatkozz, de legfőképp ne kösd fogadást. Másodszor, ha bajba kerülsz, mindig kérd ki egy bölcs öreg tanácsát. És az utolsó, soha ne légy lusta, ne ülj ölbetett kézzel.
0: Viré jól megjegyezte nagyapja szavait, majd kezébe vette vándorbottyát, átára vette a csomagját, és elindult a város felé. Napokig vándorolt a magas hegyeken, mély szakadékokon keresztül, mire elért a völgybe, ahol a város feküdt. A város közepén egy hatalmas, nyüzsgő piac állt. Viré rögtön a piac felé vette az irányt, és árusról árusra járva próbált munkát szerezni magának. Egész nap próbálkozott, mire végre az egyik kofának megesett rajta a szíve, és felfogadta kisegítő fiúnak. Viré már kora hajnalban talpon volt, és a nehéz zöldségekkel és gyümölcsökkel teli ládákat pakolta. Minden nap lelkiismeretesen is keményen dolgozott, nehogy szégyent hozzon öreg apja fejére, és a szorgalmának hála, az árus is elégedett volt vele.
1: Ám Viré fizetsége nem volt túl magas. Épp, hogy egy keveset félre tudott tenni, és az öreg apjának már nem tudott küldeni semmit. Éjt nappallá téve azon járt az esze, hogyan segíthetne a bajba jutott nagyapján.
0: Így történt, hogy mikor az egyik árus fogadást ajánlott neki, nem törődött nagyapja tanácsával, és belement az alkuba. Az egész azzal kezdődött, hogy egyik reggel az árusok összevesztek a piacon, hogy kinek van nagyobb görög dinnyéje. Viré a közelben áldogált, és meghallotta, miről beszélnek a többiek. Én tudom, hogy hol terem a legnagyobb dinnye, vágott közbe félénken a legény. Ráadásul édes, mint a méz.
1: Csak ugyan, kérdezett vissza az egyik gazda. Fogadjunk, hogy az enyém nagyobb és finomabb.
0: Aztán szó-szót követett, s végül Viré és a gazda megegyeztek, hogy aki megnyeri a fogadást, az elvehet valamit a vesztes tulajdonából. A fiú biztos volt benne, hogy megnyeri a versenyt, mert a városba jövet talált egy elhagyatott dinnyeföldet, amit senki sem ismert. Eközben a gazda csalással próbálta meg legyőzni a fiút. Volt a piacon,

0: egy virágárus lány, akivel Viri összebarátkozott, és a gazda azt gondolta, hogy majd ő kiszedi a fiúból az igazságot. Így hát elment a lányhoz, és alkut ajánlott neki. Adok neked 10 aranyat, ha megtudod a fiútól, honnan van az ő híres neves dinnyéje, mondta az árus. A lány nem akarta becsapni Virét, ám a pénzre neki is szüksége volt. Így hát megegyezett a gazdával. A lány még aznap elment Viréhez, hogy megtudakolja, honnan vannak az óriási dinnyék. Kérlek, áruld el nekem, hogy fogod megnyerni a fogadást, kérdezgette a lány, és addig erősködött, míg a fiú kibökte neki. Így tudta meg a gazda Viré titkát, és már ment is azonnal a dinnye földre, hogy leszüretelje a gyümölcsöt, mielőtt a fiú odaér. S valóban, a földön akkora dinnyék nőttek, amilyet még életében nem látott a gazda. Nem is hagyott belőle egyet sem. Hamarosan Viré is elment a titkos helyre, ám a méretes dinnyék helyett már csak egy üres földet talált. A fiú csalódottan vette tudomásul, hogy valaki megelőzte, és a fogadást elvesztette. Szomorúan bandukolt hazafelé, amikor eszébe jutott nagyapja egyik tanácsa. Ha bajba kerülsz, mindig kérdezd meg egy bölcs öregembert, visszhangoztak a szavak a fejében. A fiú pedig szaladt, hogy megkeresse a város legidősebb emberét. Mikor megtalálta a bölcset, elmesélt neki minden töviről hegyire, és kérte, hogy segítsen neki, különben mindenét elveszíti. Az öregnek megesett rajta a szíve. Egy percig se félj, fiam, móresre tanítjuk azt a csirkefogót. Te csak fogd ezt az aranyakláncot, és lógasd le a tetőről, én pedig majd elintézem a többit. Viré úgy tett, ahogy a bölcs tanácsolta neki. Másnap reggel minden értékeset, amit talált, felhordott a tetőre, s végül a láncot is felakasztotta. Aztán az öreggel együtt várta a gazdát, hogy eldöntsék, ki nyerte a fogadást. A gazda egy óriási dinnyével érkezett, míg Virének csak egy közepes méretű jutott.
1: Nocsak, nocsak, úgy látszik, mégis én nyertem, gúnyolódott a gazda. El kell ismernünk, valóban te nyertél, felelte kedvesen az öreg ember. Menj fel a tetőre, ott van Viré minden vagyona. Amit először megérintesz, az már is a tiéd. A gazda felnézett, és azonnal észrevette a lelógó aranyláncot. Az ékszer csillogása teljesen megbabonázta. Nem is teketóriázott tovább, magához ragadta a bambuszlétrát, és elkezdett felfelé mászni, hogy megkaparintsa a láncot. Ám akkor az öreg megszólalt. Gratulálok! A létra már is a tied! A gazda értetlenül nézett a bölcsre. Így szólt az alkú. A tiéd lehet, amit először megérintesz. Vagyis a létra. Azzal az öreg átnyújtotta a létrát a gazdának. A kabzsi ember dühöngött egy ideig, végül fogta a jutalmát, és szégyenkezve elkullogott. Attól kezdve Viré mindig hallgatott nagyapja szavára. Szorgalmasan dolgozott tovább, s mikor elég pénzt tudott összegyűjteni, hazament a falujába. Azóta is ott él, a bölcs nagyapjával.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Novák Péter vagyok, és egy varázslatos kislányról fogok mesélni, kinek a neve Harisnyás Pippi. Oly varázslatos az ő élete, hogy még filmen és színházban is feldolgozták. Astrid Lindgren, mellettünk lakik Harisnyás Pippi, részlet. Elmondja Novák Péter. Tomi és Anika aranyos két gyerkőcám, akik most éppen krokettet játszanak a házuk kertjében. Igazán jó volna egy vérbeli játszópajtás, mondja Annika. Jó, bizony, bólogat Tomi. Tomi kertje mellett van egy másik kert, abban meg egy ház, amelynek a neve Villekulla Villa. Csak hogy senki nem lakik ott, az öreg ház teljesen elhagyatva áll. Furcsa, hogy senki nem költözik oda, jegyezte meg Tomi. Valóban, felelte Annika. Csak ugyan akadna benne valaki, valaki, akinek gyereke is van. Egy szép napon, amikor Tomi és Annika átkukucskál a kerítés fölött, igencsak különös látványt árul a szemük elé, egy egészen kicsiny kislányt látnak, aki egy valódi lovat cipel a hátán. A két gyermek nem hisz a szemének, tudnyílik egy gyerek nem lehet olyan izmos, hogy lovat hordjon a hátán. De lám, ez a gyerkőc mégis meglehetősen erős. Harisnyás Pippinek hívják, és olyan rettentően jó erőben van, hogy nincs rendőr a világon, aki erősebb volna nála. Ráadásul roppant gazdag is. Van egy egész táskája tele aranypénzzel. Lám csak, ez a kislány most beköltözik a Villekulla villába. Egészen egyedül fog ott lakni. Csupán a lova lakik majd vele, meg egy kis majom, akinek Nilsson úr a neve. Pippinek nincs anyukája és apukája sem. Azonban ő egyáltalán nem bánkódik ezen, azon egyszerű oknál fogva, hogy így legalább nincs, aki minden butaságért rászóljon, például azért, hogy ideje már lefeküdni, amikor éppen a legjobban esik a játék. Mindig azt csinálhatja, ami neki tetszik. Ki fog neked főzni? Kérdezte Annika. Hát én magam, felelte Pippi. Bizonyám, Pippi mindent egymaga csinál, most éppen palacsintát süt. Amikor egy palacsinta kész, magasra feldobja, egyenest oda Tominak meg Annikának, ők pedig csak eszik, tömik magukba, amíg a fülük is kétfelé nem áll tőle. Ennél finomabb palacsintát még soha életemben nem ettem, jelenti ki Tomi elégedetten. Pippinek egy tojás sárgája virít a haján. Még akkor került oda, amikor a palacsinta tésztát keverte ki. Ám ez a malőr egy csöppet sem zavarja őt. Mindig azt hallom, hogy a tojás sárgája jót tesz a hajnak. Meglátjátok, úgy fog nőni a hajam, mintha húznák. Pippi még mézes kalácsot is tud sütni, a konyha padlóján nyújtja ki a hozzávaló tésztát. A gyúródeszka úgysem elég nagy, ha az ember 500 mézes kalácsot akar sütni, jelenti ki Pippi. Nilsson úr, a kismajom is segít neki, a ló nem segíthet, hiszen ő kint lakik a verandán. Miért tartod a lovadat a verandán, érdeklődik kíváncsian Tomi, hiszen ahány lovat csak ismer, az mind istálóban lakik. Hogy miért, mond vállat Pippi, a konyhában mindig csak útban lenne, a szobában pedig nem érezné igazán jól magát. Telnek múlnak az órák, végül Tomi meg Anika elbúcsúznak és hazamennek. Nagyon boldogok, hogy végre akadt egy igazi jó játszótársuk. Tárgykereső vagyok, jelenti be egy szép napon Pippi, amikor Tomi és Anika meglátogatják őt. Tárgykereső? Az meg micsoda? Ámul el Tomi. Olyan, aki mindenféle tárgyakat kutat fel, feleli Pippi. A világ tel is tele van érdekes dolgokkal. Beláthatjátok, hogy igazán kell valaki, aki felderíti őket. Éppen ez a tárgykereső dolga. Tomi és Annika úgy döntöttek, hogy ők is csatlakoznak ehhez az érdekes küldetéshez, ők is tárgykeresők lesznek, és akkor már hármasban mehetnek kutatni. Pippi egyszer csak talál egy rozsdás, henger alakú bádogdobozt. Pompás, lelkedezik, bádogdobozból sosem lehet elég. Mire jó egy ilyen doboz, akarja tudni Tomi. Az ember a fejére húzza, és azt játsza, hogy éjszaka van, feleli magától értetődően Pippi. Lám úgy is tesz. A fejébe húzott bádogdobozzal járkál, amíg csak orra nem bukik egy kerítés kötélben. Micsoda csörömpölés! De Pippi nem bánja, hiszen megint talál valamit. Egy üres cérnaorsót. Nézzétek, milyen aranyos kis cérnaorsó! Ezzel lehet szappanbuborékot fújni, de egy cérnára felfűzve, nyakláncnak is kitűnően használható, kiállt elragadtatva. Tomi és Anika azonban sajnos nem találnak semmit. Miért nem kukkantotok be abba a két korhat fatuskóba? Az ilyen helyeken a legjobb a tárgykeresés. Képzel csak, Tomi talál egy szép kis noteszt ezüst tollal, Anika pedig egy vörös korall nyakláncot. Dolguk végeztével hazatérnek a tárgykeresők, Pippi a bádogdobozzal és az orsóval, Tomi a notesszel és az ezüst tollal, Anika pedig a nyakláncával.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Zeg Zoltán, a patak meséje. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. A patak szélén áldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól. Mondd, hová sietsz, hogy sosem állsz meg? Mi dolgod tulajdonképpen? Elmondanám, felelte a kis patak, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs időm óra hosszat beszélgetni. De ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának, s megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen. A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott fa leveleket. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben. De várniuk kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért olyan sietős az útja a pataknak. Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön, négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegytövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Öreg barátjuk a hegy azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. Így is történt. Nagy búcsúszkodás, sírás, rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért haza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul, s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit. Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt. Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről, akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem tenger. Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva. Helyette is madár jött el a negyedik évben. Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből. Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá. Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak. Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem, patakká változtam, s azóta is minden nap elszaladok, folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket. Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó. Magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó, köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát, mondd el nekem, hogy értsem ezt. Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek ér rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek. Kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. S ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát, egyikünk bizonyosan az. Mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.
0: Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hans Christian Andersen, Rút kiskacsa. Részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
3: A maga helyében feladnám,
2: tanácsolta egy arra járó kacsa.
3: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
2: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
4: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
2: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban, egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül, a nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
4: Milyen szép kiskacsák, mondta barátságosan az öreg kacsa.
5: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat,
2: fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsamama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecses nyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
4: Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Rút kiskacsa.
2: A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, kiszabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
4: Végre megérkezett a tavasz!
2: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
4: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
2: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen,
4: Nem hitt a szemének. Nem egy rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
3: Gyere ide hozzánk! Kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és ívelt nyakát.
4: Te vagy a legszebb hattyú,
3: mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
6: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mechler Anna, Bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt, a tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürkeruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhőréteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt. Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadta, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkas virág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, a tündérlány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mint halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körsel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
0: Csukásmese rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
3: Hát,
2: válaszolta Paprika Jancsi,
3: játszhatnánk színházat.
2: Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett.
4: Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat.
2: Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gajakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. Az E betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.
3: Hogy csináltad?
2: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra.
4: Csak úgy. Emlékezetből, válaszolta Mirmur.
3: Na hát, mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre?
2: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
3: Csak egy baj van, mondta Csinnadratta.
4: Mit fogunk eljátszani?
3: Hazám,
2: szólt a kis csacsi.
4: Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna.
2: De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündérkirály kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt.
4: A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta.
2: Bóbice lesz a tündérkirály kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a paripa, a kis csacsi pedig a súgó.
4: A súgó? Az mi?
2: Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
4: Az már más, mondta a kis csacsi.
2: Vállalom.
4: Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány?
2: Felelte Paprika Jancsi.
4: Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van.
3: Az ám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van.
4: Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mérmúr rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom.
3: Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket.
4: Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak.
3: Megkezdődött az előadás.
4: Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon.
3: Súgott. Súgott.
4: De azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek Lázár Ervin Csacsarka mese történetét hallgathatjátok. Kedves gyerekek, akár hiszitek, akár nem, én vagyok a meseíró. Igaz, hogy már nagyon régen nem írtam mesét, mert a mesehősök nagy évben elkerülnek. Márpedig mesehősök nélkül nem lehet mesét írni. Talán azért kerülnek el, gondoltam, mert nem szeretik ezt a nagy zajt, meg ezt a negyedik emeletig érő benzinszagot. Mivel, hogy a város közepén lakom, s mit agadás, itt mindig zúg, csörög és morog. Kamionok robognak, autók dudálnak, aszfalttörőgépek recsegtetnek. Szóval zuhog és döng, recseg és ropog, és közben persze kátrányszag, olajbűz, benzinpöffenet. Kedvelheti ezt egy mesehős? Amikor én se kedvelem? Úgy döntöttem, elmenekülök a városból. Elővettem a térképet, és addig keresgéltem rajta, amíg meg nem találtam a föliratot. Világ vége falu. Nosza, ez kell nekem. Azonnal nekiindultam, megkerestem. Erdő közepén egy picike ház, az udvarán gyümölcsfák, virágillat, és olyan, de olyan csönd, hogy serceg bele az ember dobhártyája. Kényelmesen hátradültem, na, mesehősök, jöhettek. Eltelt egy hét, nem jött senki. Eltelt még egy, a senkinél is senkibb. Már épp elfogyadni készültem a szomorúságtól, amikor nagy recsegés ropogás, hát ez meg micsoda, egy oroszlán rontott be az udvaromba. Már éppen az egérjukba akartam bújni ilyettemben, amikor azt mondja a szerencsétlen vadállat. Jaj, ments meg, bújtas el! Megkönnyebbültem, és mutattam neki az egérjukat. Ide búj, zsupsz, már benn is volt. Aztán kérdezgettem, mitől fél, de csak azt hajtogatta, jaj. Máig is hallgathatnám, ha kisvártatva nem jön a világvégi falu postása. Táviratot hozott a családomtól, a dübörgő nagyvárosból. Így szólt. Nagy zűr van, azonnal gyere, menten lóhalálában. Már az utca végén látszott, hogy nagy a baj, a szirénázó rendőrautók a házunk előtt, egy pohos, piros tűzoltóautó is ott villog, és ember-ember hátán. A családom ott reszkett a kapu előtt. Jaj, mondták, jött egy szakállas ember, csizmalógott a nyakában, beterelt egy fura társaságot a szobádba. Kicsodákat? Kérdeztem. Hallhatod, mutattak fölfelé. Az már igaz, észveszejtő ricsaj hallatszott a lakásunkból, kakadukereplés, szamáriá, farkasordítás, oroszlán trombita. Helye ujja! Azért jöttek, hogy írjál róluk egy mesét. Első nap még csöndbe voltak, de mostanra hallod? Így dübegurultak, zeng tőlük az utca, a kerület, a város, itt a rendőrség, a tűzoltóság, a tömeg. Siess! Rohantam, ahogy lábam bírta, be a szobába. Micsoda színorgia! Lilák, narancsok, kékek és bordók és vibráló vonalak, robbanó pontok. Kik vagytok? Kérdeztem. Azonnal írjál rólunk egy mesét, kiabálták. De hát azt sem tudom, hogy kik vagytok, védekeztem. És már mondták egymás szavába vágva. Aki az írógépemen ült, én vagyok az erdő szíve, írót eszek reggelire, pipiskedek, kalkedálok, fogjál hozzá már te átok. A másik, aki a csilláron hintázott. Ha ránézel egy kakadura, tudd meg, nem vagy a magadura, én vagyok a dagadó, morvaiból fakadó, sarokban egy különös úr lisztet szitált a fejére. Ne nézz arra, szitálok te balga, úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Egy ormányos a könyvespolc tetején ült. Én vagyok az elefánt. Rúgtam gólt egy garmadát. Csak úgy leszek világbajnok, hogyha izibe hozzáfogsz, és akkor az asztal alól füles vagyok. Jaj, de félek, egy oroszlán ide téved. Fölfal engem, akkor aztán hova lesz a dobókockám? No, mondtam ekkor, és a dobókockás úrra néztem. Még hogy te füles vagy, hiszen akkora agyaraid vannak, mint egy kardfogú tigrisnek. De hiszen te előled menekült az a szegény oroszlán a világvégi faluba. Te vagy a morvai féle oroszlán falu, csacsafarkos. Ne povellálj annyit, írjad a mesét, nem érünk rá, dolgunk van, kiabálták. Uraim, kell hozzá egy kis idő, mondtam megrendülten. Engedjék meg, hogy megnyugtassam a kintieket. Azzal lementem a földszintre, megmagyaráztam, semmi baj, csak egy mese készül itten. Elhúzott a rendőrség, elnénózott a tűzoltóság, eloszlott a tömeg. Én meg lassan ballagtam fölfelé, ajaj, mit is írok róluk. Beléptem a szobába, üres. Megszöktek. Azóta is keresem őket. Ma reggel jutott eszembe, mit is mondott az a szitás. Ne nézz erre, arra. Szitálok, te balga. Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Na persze, már értettem is, hogy a Szitás utcában keressem őket, a Szitás utcai óvoda falán, és tényleg ott vannak. Ha arra jársz, magad is megnézheted, mennyivel jobban jártak, mintha mesét írtam volna róluk.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és a Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni érte el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyek közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körberepülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ür rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyeg középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában képes volna felszállni, körberepülni, meg leszállni? De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot! Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. Ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körberepült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani megvárta, hogy mikor repül fel.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek! Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Kutyakotú, kiskutyák, macskák kallovolnak. Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak. Arannyal van befestve udvara a holnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak. Égugató kiskutyák macskákkal loholnak.

befestve udvara a boltnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukásmeserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmeserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!